0: alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egy

0: szeretet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet, minden emberre szálljon.

0: szentségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csinálását.

0: királyt.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretett lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk.

0: címekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Máire. Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy várjunk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit az év legszebb hónapjában, májusban. Május virágba borulás időszaka. Micsoda pompával, álomszerű szépséggel ajándékozta meg Isten a természetet májusban. Mécs László premontrai is papköltő tavaszi zsoltárában így írja le. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mészfő és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe. A világon nincs talán egyetlen nép sem, amelynek ihletett lelkű költői nem öltöztették volna ékes szavakba mindazt, amit a virágok láttán éreztek májusban. Sík Sándor Orgona Illa című versét, ezt elolvasva, szinte érezni lehet a virágos kertben az orgona illatát és Isten jelenlétét. A hold ezüstös csónaka az égvizén evez. Oly tiszta szép az éjszaka. A föld oly fűszeres. Az álmodó nagy orgonák az ifjú kerten át, mintha dalolva ontanák a május illatát. Hull-hull a zsongó hal klepel, az illat fátyola. Az éjszakában ünnepel a teltség mámora. Illattal csenddel telve mind, a tó, a föld, a fény, oly csordulásig telve, mint az én szívem a jó Istennel. A szemnél szebb virágok látványa a Teremtő Istenre irányítja figyelmünket, aki nem csak kenyeret biztosított az embernek, hanem megteremtette a búzavirágot, a pipacsot, búfelejtőnek a pásztortáskát, és a sok szenny romlottság mellé kivirágoztatta a liliomot. De amikor a kegyelem gazdag változataival halmozott el minket, mivel háláltuk meg bőkezűségét, szeretetét? Ezekre a kérdésekre bizony sokszor nehezen tudunk válaszolni. Mennyire megváltoznak körülöttünk, bennünk az élet, ha a csodaszép virágokat látva magunkba szívnánk azt a kegyelmi áradatot, amelyet Isten oly gazdagon szánt nekünk. Hogyan kapcsolódik össze a Teremtő Isten, ember és a természet? Hallgassák meg szeretettel Pál Sándorné, Bedő Mária májusi fohász című versét, melyet 1937. májusában írt. A fák ünnepi díszben állnak előtted. Millió fehér virágot nyújtanak feléd. Illatárjuk betölti a nagy mindenséget. S mint áldozati füst, terjeng szerte szét. Madárhangok káprázatos kállája, bogár zümmög és méhek zsongása. Ébredő fűszálak halk sóhaj fohásza száll, egyre száll az ég felé, elődbe. S te kegyelmek atya, hódolat fogadva, május mosolygását küldöd le a földre. Csak mi, gyarló emberek állunk sötéten némán, földre sütött fejjel előtted. Lelkünk vadhajtása nem hozhat virágot. Tövisei között alig, hogy lombja nőhet. Ó, nyesegesd, Uram, a durva ágakat, míg elfödik előlünk fényes arcodat. Új hajtásokon fejlesz jóságbimbókat, hófehér szirmokkal, lélekvirágokat. Megtisztult érzések illatfelhőiben imák mormolása hadd szálljon elődbe. Hallgass meg, kegyelmek atya! Jó Istenünk, küldj áldást május mosolyában nekünk. Testvéreim, az elhangzott verset meghallgatva,
új lendülettel fáradozzunk azon, hogy imáinkkal eljussunk minden csillogás, szépség, kimeríthetetlen gazdag létforrásunkhoz, Istenhez.

0: Testvéreim, május a szűzanya hónapja. Istennek a csodálatosan szép virágos kertjében a legszebb virág szűzanya. A boldogságos szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, s legszebb az asszonyok között, aki méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. A Bibliában az énekek énekét olvasva, a vőlegény köszöntése méltó alapja a tiszteletnek. Második vers 11-től 14-ig, negyedik vers 16-ban így olvashatjuk. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Nézd, elmúlt a tél. A földszínén immár virágok nyílnak, és a gerlice hangja hallatszik földünkön. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom. Siess, déli szél, járd át kertemet, hasszájon illata. Akkor eljön kedvesem a kertjébe. Hallottuk a Bibliából, az énekek énekéből kiemelt verseket, hogy Isten összeszövi életét az ember életével, a vőlegény és a mennyasszony a szent házasságban. Sehol nem tapasztalható világosabban Istennek az emberrel összeszövődő életöröme, mint Mária esetében. Örvend az ég és föld, már a fogantatásán, az angyali üdvözletkor. Az angyalnak Máriához intézett legelső szava az volt: örvenj! Mária ezért indul el sietve a hegyek közé, hogy kiénekelje örömét, és megossza azt nem csak rokonával, Erzsébettel, hanem az utakkal, fákkal, virágokkal, madarakkal, a csillagokkal, felhővel, esővel, szivárvánnyal, a tűző napsugárral. Mert ez az öröm igazi öröm. Mert maga az Isten van benne. Most hallgassák meg Fésűs Éva versét, a világ királynője.
1: Hajolj meg, hófehér virág, mert van ki még fehérebb. Hunjon a fényes nap tüze, mert forróbb, szentebb, tiszta láng az égen több nem éghet. Hajolj meg, harmatlepte ág, ezernyi gyöngy szemeddel, mert van ki tisztábban ragyog, nevének édes dallamát dúdolja szél s a tenger. A mennyet tükrözi szeme, mögötte nincsen árnyék. A gonosznak gáncsot vetett, s a pusztulásnak bélyege a kígyó homlokán ég. Szegényen látták pásztorok, szívét átjárta hét tőr, és világ királynője lett. Kegyelmek aranya csorog Lilium szép kezéből. Erős asszony, nem csak szelíd, kit Isten vértezett fel, s te, ki a világ tavaszán romboltad Isten terveit, hajolj lábához, ember! Ha gyűlöletnek lángöt gyúl, s lázadni kezd a szellem, mindig hatalmas szeretet vízfényen lobban válaszul az égi végtelenben. S amikor minden tiporva már, nincs tisztelet, se hála, nézd! Feltündöklik Mária, s millió lélek muzsikál május harangszavára. Még itt borzong az éjszaka, de csillagok során jő alvó szíveknek hajnala, vergődő földnek harmata, s győzedelmes királynő.

0: május virágos hónapjában, május első vasárnapja a földi édesanyáké, nagymamáké, és azoké is, akik már nincsenek közöttünk. Az ember életében fontos szerepe van az édesanyának, és az édesanya 9 hónapon keresztül méhében hordozza gyermekét. Ő az, aki gondozza, félti. Hallgassák csak meg, Csanád Béla anyanyelv című versében ezt hogyan fogalmazta meg. Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól, hanem arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol. Szépsége fonja úgy körül szívünk, hogy szólni kelljen a drága dallam átölel a tenyérnyi végtelenben, s midőn az ember érti már sorsának szent zenéjét, ajkát szavakra nyitja meg, hogy mások is megértsék. Aki szeretni nem tanul, beszélni sem tanul meg. Folyton dadogni kényszerül. Élő szót nem teremthet, mely összefűzi azokat, kik tanúsága egy lett. Emberhez méltó életet mutatni mindeneknek. Anya, nagymama nélkül nincs élet, nincs mosoly, jóság, öröm, bánat, könny, megbocsájtás és féltő szeretet. Ezt a féltő szeretetet tükrözi Fehér Everendás Mécs László premontrei papköltő a versében, a Királyfi 3 bánata.
1: Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedvet eljék. Isten tudja honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. 3 bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszlottan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 1000 hála malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, 3. bánatom.

Magyar Ferenc Botorkáló emberek írásában így szól a nagymamákhoz. A nagymamák Isten ajándékai. Ők már tudjuk, akkor édes az élet és az imádság, ha másokért szól. Hozzájuk bújnak a megvert gyermekek. A picin sebek, ütések, horsolások az ők csókjaiktól oly hamar meggyógyulnak. Nekik panaszkodnak a sáros kis cipők, elszakadt ruhácskák és a lyukas harisnyák. Azt hisszük róluk, hogy csak úgy éltek, éldekértek. Főztek, varrogattak, mostak, dolgoztak, és közben elégtek, mint a gyertyaszál. Pedig szívük tüzét, lelküknek fényét észrevétlenül ott felejtik az unokák.

A megbocsátó szeretet az anyák titka. Olykor megmentőnek lenni, mert könnyei imái által sok anya megmenti férje és gyermekei lelkét. A mai napon Szent Mónika napján emlékezzünk Mónika asszonyról, aki ugyanolyan asszony volt, mint mi, ugyanolyan hibákkal, gyarlóságokkal, azaz feleség és anya, aki férje és fia miatt szenvedett. Ők összetörték szívét, de könnyei és imái megmentették őket. Mónika megtanulta Istenre bízni gyermekét, míg végül egészen odaajándékozta neki. Odaajándékozta őt Istennek. Szent Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Több mint 300 könyvet írt. Vallomások című művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. Hangozzék el, ahogyan Szent Ágoston írta édesanyjáról. Anyámnak, az ő imáinak és érdemeinek köszönhetek mindent, ami vagyok. Ő kétszer szült meg engem. Először erre a világra, másodszor Isten országába. Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára. Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.

Kedves testvéreim, ezt olvashattuk röviden a naptárban szombaton. Május 1. Szent József a munkás. Lelki szemünk előtt azonnal láthatóvá válik a Szent Család szegényes názáreti otthona. Az ácsműhely, József, a gondos nevelőapa. Csend, béke, szeretet, melyet József teremtett meg szerettei számára, ahol Jézus, az Isten fia nevelkedett, Mária, az anyák tündöklő példaképe alázatos lelkületű és szolgáló szeretetében. Majd dolgozik az ácsműhelyben nevelő apja József mellett. A családjukért dolgozó apák Isten szemében nagy jelentőségű, hiszen a Teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apáknak a szívébe. A gyermeki fejlődés táptalaja a család, melynek legmélyebb titka, hogy Isten szeretet közössége legyen. A gyermek biztonság érzetéhez nem csak arra van szüksége, hogy szeressék őket a szülei, hanem arra is nagy szüksége van a gyereknek, hogy a szülők, apa, anya szeressék egymást. Páter Pió áldás házas párokra imáját hallgassák meg szeretettel. Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját. Legyetek mindig jók. Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járulnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet. Érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet, és az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig. A ma elhangzottakat befejezném egy rövidke kéréssel hallgatóimhoz. Oly jó lenne, ha naponta, idős és fiatal, családokban, Szent Józsefhez imádkoznának. Most kérem, imádkozzunk el együtt egy imád, a Szent József imáját. Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk kisdet háza Názáretnek legyen mássa. Amen.

Elköszönök kedves hallgatóimtól, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és a továbbiakban továbbra is maradjanak a Mária Rádióval, és megköszönöm Majoros Attilának is a közreműködést, úgy prózában, mint a zene összeállításában. Végezetül hallgassanak meg egy szép éneket. Dicsértessék a Jézus Krisztusnak.

Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit és minden jelenlévőt itt a Szent József plébánia templomban. A mai szentségimádást a szűzanya közben járásáért ajánljuk fel, őt kérjük, járjunk közben az özvegyekért, értük imádkozzunk mi is, és hívjuk hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be imánkba.

Urunk Istenünk, az élet elején, fiatalkorban sokan nagy reménységgel álltak elé az életnek, nagy álmokkal, tervekkel, családéletet illetően is. Megígérték Isten oltár előtt, hogy a halál választja el őket egymástól. A te örök bölcsességed némelyeket hazahívta emberi számítás szerint túl korán. És azok, akik itt maradtak, az özvegységnek, az egyedül létnek a keresztjét hordozzák magukon. Különösképpen akik idősödnek, vagy már idősek, akik betegek, és nincs akire bízzák magukat, átérzik ezt a keresztet. Özvegynek lenni, egyedül maradni, csak a te segítségeddel lehet üdvösen. Azokért könyörgünk, imádkozunk, akik ezt a keresztet üdvösen hordozzák. De imádkozunk mindazokért is, akik nap mint nap érzik, hogy összerogynak ezen teher alatt. Imádkozunk azokért is, akiknek megnyílhatna a szívük az egyedül maradottak előtt, hogy segítsenek rajtuk. És nem utolsó sorban imádkozunk azokért a személyekért, akik elköltöztek, hátrahagytak özvegyet, és amennyiben elnyerték az örök boldogságot, imádkozó közbenjárók lehessenek a földön maradottakért. Amen.

Istenünk, árasz ki ránk a vigasztaló lelket, aki elvezet minket a teljes igazságra. Jézus boldognak mondta azokat, akik békességet teremtenek. Kérünk, add, hogy részünk legyen is Krisztus békéjében, amely más, mint amit a világ adhat. Add, hogy mindig figyelhessünk Jézusra, és ő hozzáigazítva életünket békességbe élhessünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk békét. Istenünk, küld el nekünk szent lelkedet, akit fiad Jézus megígért nekünk. Add, hogy a lélek vezetésével föltáruljon előttünk mindannak értelme, amit Jézus tanított. Legyen segítségünkre a lélek, amikor gyöngék vagyunk, mert szükségünk van erősségre, bátorságra, bölcsességre, józanságra. Add, Urunk, hogy szívünket sose zárjuk be. Add, hogy mindig készségesen fogadjuk a lélek indításait. Ne engedd, Istenünk, hogy szívünk megkeményedjék. Add nekünk mindig az éltető, az elevenítő lelket, akinek kiáradása szívünkbe újját tud teremteni mindent. Árasz ránk, Urunk, szent lelkedet, és újítsd meg általa a föld színét. Amen.

vigasztalj meg engem, hogy ne szomorkodjak, mint azok, akiknek nincs reménységük. Mert tudom, üdvözítőm, hogy te legyőzted a halált. Aki te benned hisz, nem hal meg mindörökké, és a tűnékeny élet, mint pillanatnyi álom, csak átmenetül szolgál a jövő életbe. Azt is tudom, hogy azok a kötelékek, amelyeket te magad fontál, és azok az érzelmek, amelyekkel megáldottál, megszűnhetnek egy időre e földön, de újra fölélednek az égben, ahol még jobban szeretünk, mert csak benned szeretünk, Istenem. Fogadd tehát országodba, jóságos Atya, akit szeretek. Bocsásd meg hibáit, légy hozzá irgalmas, adj neki örök békét. Nekem pedig add meg a kegyelmet, hogy a szenvedés által megszentelve egykor ismét együtt lehessek azokkal, akiket annyira szerettem, és veled, Istenem, akit mindennél jobban kell szeretnem.

Ó Mária, aki rád tekint, vigasztalást nyer minden bánatában, megpróbáltatásában és fájdalmában, győz minden kísértésen. Te erős vagy és hatalmas, aki állandó harcban áll, hozzád siessen. Te az alázat anyja vagy, és a gonosz lelket semmi sem űzi el jobban, mint az alázat. Aki nem tudja, kicsoda Isten, hozzád folyamodjék, Mária. Aki nem tudja akaratát elfogadni, hozzád forduljon, Mária. Aki nem talál irgalmat Istennél, meneküljön hozzád, Mária. Aki gyöngessége miatt elfárad, hozzád folyamodjék, Mária. Hozzád folyamodjon, hozzád meneküljön.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, a mi édesanyánk, és ami közben járunk, a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, és az ő közben járását az elhagyatottakért, özvegyekért, magányosokért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására, meghallgatásra találjanak. Hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért folyamodott hozzá.

Istenünk, Te ismered szívünk vágyait. Tudod, hogy mindnyájan boldogok akarunk lenni. Add, hogy boldogságunkat Te nálad keressük. Köszönjük, hogy figyelmünket mindig az örökkévalókra irányítod. Szegénység és gazdagság,

Minden bizalmunk kezdete, alapja a boldogságos Mária. Rábízta Isten minden javak kincsestárát. Hadd tudják mindenek, hogy ő általa jön nekünk minden reményünk, minden kegyelmünk, mind az üdvünk, még Jézus nyújtja mi nekünk. Mert így akarta ő az Úr, hogy mindent Mária által kapjunk. Amen.

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít, ne féljetek. Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi

szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy a világ zűrzavarában téged hirdethessünk az aggódóknak, téged, aki ma is megszólítasz minket. Ne féljetek!

Szűz Mária, a magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten véghez visz abban, aki rábízza magát. Benned a teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öledben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen szavadnak, végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagy lelkű igenjét. Amen.

Istenünk, sokszor érezzük mindannyian, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Kérünk, Urunk, erősíts ma minket, hív magadhoz mindannyiunkat. Ajándékozz nekünk szeretetedet, akik sokszor méltatlanok lettünk rá. Bár csak Péterrel együtt válaszolhatnánk, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak. Amen.

Uram, adj erőt, nehogy kifulladjak az úton, hogy segíteni tudjuk egymást a holnap felé haladtunkban, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül a segítség. Uram, adj erőt, hogy bátran szembenézzek a jövő feladataival, melyeket elvárnak tőlem az emberek, és általuk Te, Istenem. Adj erőt, hogy úgy reméljek, mintha most kezdődnék az életem. Amen.

Uram Jézus, ebben az elmélkedésben azt a kegyelmet kérem tőled, hogy életem minden percében igent mondjak neked. Milyen szép életprogram, minden nap megújítani feltétel nélkül a neked kimondott igenemet. Ennek az igennek hiten és bizalmon kell alapulnia. Hiszek benned, mert te vagy az igazság, és hűséges vagy ígéreteidhez. Soha nem mondasz le rólam, és nem csalatkozom benned. Szeretném, hogy imádságom az irántad való szeretetemet juttatná kifejezésre. És arra törekszem, hogy másokat is megvigasztalhassak. Mert te vagy minden vigasz, kútforrása. Bármi történik is, te vagy az, aki megvigasztalsz. És köszönöm, hogy mindazokat megvigasztalod, akik hozzád mennek. Uram, adj nekem nagy lelkűséget, hogy minél többeket elvezethessek hozzád. Adj nekem nagy lelkűséget mások iránt, amennyire te nagy lelkű vagy irántam. Amen.

Uram, nem csodát, nem jelenéseket kérek tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre, feléd haladás művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagában, hogy idejében és talpra esetten tudjak dönteni, hogy ügyeimben okosan gyümöltöztessem ismereteimet és tapasztalataimat. Amen.

Uram, hiszem, hogy ebben a percben valóban velem vagy, hogy eltölts kegyelmeddel. Minden nap nehéz feladat számomra, hogy életemet sziklára építsem, és ebben segítsek másoknak is. Szükségem van a kegyelmedre. Szeretetedre és gondviselésedre bízom magam, és így boldogsággal eltelve szeretném teljesíteni ezt a feladatot. Uram, segíts, hogy minden nap teljes szívemből vágyakozzam a mennyország után. Add, hogy le tudjam győzni lustaságom, kényelem szeretetemet és csalódásaimat, annak a gondolatnak a segítségével, hogy egykor örökre egységben leszek veled. Így leszek képes a jó úton maradni, és a te ügyedért és másokért dolgozni. Amen.

A Szent Reménység anyjának litániája. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Úr Isten, Szent Háromság Egy Isten, Szűz Mária, a Szent Reménység Anyja, könyörög érettünk, az úton járók Anyja, könyörög érettünk, világosságot sugárzó Anya, könyörög érettünk, az Ószövetség beteljesítője, könyörög érettünk. Az új szövetség prófétanője, könyörög érettünk. Az új világ hajnal fényem, Istennek szent anyja, a messiásnak anyja, a megváltottak anyja, minden népek anyja, Szent Reménység Anyja, ragyog be életútunkat, könyörög érettünk. Csendben imádkozó szűz, könyörög érettünk. Isten szavára hallgató szűz, könyörög érettünk. Istent énekkel magasztaló szűz, könyörög érettünk. Az Úr szolgáló leányam, az ige szolgáló leányam, a megváltás szolgáló leányam, a mennyei királyság szolgáló leányam, Szent Reménység Anyja, ragyog be életútunkat, könyörög érettünk, Krisztus tanítványam, könyörög érettünk, az evangélium élő tanújam, könyörög érettünk, minden ember szerető nővérem, az egyház kezdetem, könyörög érettünk. Az egyház anyjam, az egyház mintaképem, az egyház eszményképem, Szent Reménység Anyja, ragyog be életútunkat, könyörög érettünk. Asszonyok között áldott Mária, tiszteletreméltó asszony Mária, legkiválóbb asszony Mária, az Istenre hűségesen figyelő asszony, az Istennek való önátadásban hűséges asszony, a Krisztus követésében hűséges asszony, a keresztövében hűségesen álló asszony, Szent Reménység Anyja, ragyog be életútunkat, könyörög érettünk. A húsvéti reménység hírnöke, könyörög érettünk. A pünkösdi kegyelem áradás vízfényem, az evangélium hirdetésének vezércsillagam, Istent befogadó anya, Isten jelenlétének ragyogó jelem, értünk imádkozó anyam, minnyájunknak segítőkész anyam, Szent Reménység anyam, szegények reménységem, megalázottak bizakodásam, elesettek támaszam, elnyomottak pártfogójam, ártatlanok védelmezőjem, üldözöttek erőforrásam, száműzöttek menedékem, özvegyek reménységem, Szent Reménység Anyja, ragyog be életútunkat, könyörög érettünk. Szabadságot hirdető hang,
közösségbe gyűjtő hang, békét teremtő hang, a Szent Háromság gyengét szeretetének jelem, az Atya közelségének jelem, a Fiú irgalmasságának jelem, a Szentlélek életadó erejének jelem, Szent Reménység Anyja, ragyog be élet utunkat, könyörög érettünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, vigyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Istenünk, mindenható örök atyánk, te boldogságos Szűz Máriát, fiat dicsőséges szülőanyját azért adtad nekünk, hogy mindenkit oltalmazzon, aki segítségül hívja őt. Közbenjárására ad, hogy erősek legyünk a hitben, szilárdak a reménységben, álhatatosak a szeretetben, Krisztus, ami Urunk által. Betegek anyja, szomorúak vigasztalója, özvegyek reménysége, Szűz Mária, virassz a földkerekség minden elesettjének ágya mellett. Állj minden megáramadott, elhagyatott, idős, beteg mellé. Azok mellé, akik talán ebben az órában veszítik el öntudatukat, és elköltöznek a földi életből. Azok mellé, akik haláltusájukat vívják, akiknek nincs semmi reményük gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, nincs gondos hozzátartozójuk, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul nyitott szemmel töltik, akiket betegségük közben még a családjuk gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről. Állj mellettük azoknak is, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgolódnak és őt átkozzák, akik nem tudják, hogy Krisztus érettük is szenvedett. Szűzanyánk, ne hagyd vigasztalás nélkül őket, hanem anyai pártfogásod adjon erőt nekik magányokban, elesettségükben. Az irántad való szeretet késztessen minket is, hogy melléjük álljunk. Segítsük őket tetteinkkel és szavainkkal. Így érezzék mindannyian, elesettek, betegek, magukra maradottak, özvegyek. A mi szeretetünkön keresztül is, hogy szerető édesanyánk vagy. Amen.

mennyei kenyeret adtál nekik, minden gyönyörűséggel teljesed. Könyörögjünk, Isten, ki nekünk a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk, engedd kérünk, hogy fiadnak szentséges testét és vérét úgy tiszteljük, hogy megváltásunk gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki jössz és uralkodol, örökkön örökké. Amen.

a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon reátok, és maradjon mindenkor rajtatok.

Kedves hallgatóink, a szentségimádás során a szűzanya közbenjárását kértük az özvegyekért. Köszönjük, hogy velünk tartottak az imában. Jövő héten a gyermekekért fogunk imádkozni. Mindazok, akik tehetik, tartsanak velünk újból, imádkozzunk együtt. Áldott estét kívánok mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráig.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
1: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Faltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione elvetica.
0: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
1: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
0: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa, Robert Prevost néven, a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakossábbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
0: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
4: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Isten értesz, csak csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közelézi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A szent lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
0: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Uram. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek.

Jézus barátainak nevez minket. Ez nem csupán egy kedves gesztus a részéről, sokkal több ennél. Pozícióváltás. Ezáltal tulajdonképpen egy magasabb szintű kapcsolatot kínál fel nekünk. A szolga végrehajt. Vakon engedelmeskedik. A barát azonban be van avatva. Ismeri a szándékot, az irányt. Nem csak azt teszi, amit kell, hanem együtt gondolkodik azzal, akit követ. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy Jézus mindent tudtul ad nekünk, amit az Atyától hallott. A kérdés tehát nem az, hogy Isten elérhető-e számunkra, hanem inkább az, hogy akarjuk-e megismerni, komolyan venni azt, amit ő már megmutatott.

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Mondja Jézus. Ez a mérce. És ez nem érzés, nem hangulat, hanem engedelmességből fakadó kapcsolat.

Vajon mennyire igaz ez rád? Éled-e már azt, amit az Úr megmutatott neked? Beléptél ebbe a barátságba? Vagy megmaradtál kívülállónak? Ezt neked kell eldöntened. Jézus számodra is felkínálta ezt a lehetőséget, de rajtad áll, hogy élsz-e vele. Ne maradj meg a felszínen, ahol csak hallod az igét, de nem engeded, hogy átformáljon. Ne csak értsd, hanem tedd is meg, amit megértettél. Ne csak keresd az Urat, hanem kövesd is. Ne csak közel akart érezni magad hozzá, hanem igazítsd hozzá az életed.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Ismét péntek reggel van, ismét lehetőség van arra, hogy együtt imádkozzunk, együtt adjunk hálát a jó Istennek, és megköszönjük neki, hogy velünk volt az éjszaka folyamán, hogy őrködött felettünk és vigyázott ránk. Kezdjük ezt a mai reggelt is az ő jelenlétében, azzal, hogy együtt és közösen fordulunk hozzá, és imádkozunk ma reggel is.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád szállt fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzem valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakad egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévegőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Atyáink Istene, Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Könyörögve kérjük mennyei atyánkot, aki Krisztus feltámadása által új életet ajándékozott nekünk. Világosíts meg minket Krisztus világosságával. Istenünk, te műveidben kinyilatkoztattad örök tervedet, megalkottad a földet, és hűséges vagy minden nemzedékhez,

0: lépésünket, hogy azt cselekedjük, ami helyes és kedves előtted.
1: Világosíts meg minket Krisztus világosságával.
0: Ragyogtasd fel arcod fényességét felettünk, hogy bűneinktől megszabadulva házad javaival töltekezzünk.
1: Világosíts meg minket Krisztus világosságával.
0: Aki békességet hagytál apostolaidra, adj békét nekünk és minden embernek a földön.
1: Világosíts meg minket Krisztus

0: Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha szeretjük embertestvéreinket, és mindenkivel békében tudunk élni, biztos jele ez annak, hogy jó úton haladunk, mondta Merici Szent Angéla.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Nagyobb szeretettel senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondanak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves rádióhallgató, az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Hallottuk a mai evangéliumban. Milyen furcsa, Jézus parancsba adja, hogy szeressünk. Pedig, ha belegondolunk, magától érthető, természetes kellene, hogy legyen az, hogy szerető emberként éljünk. A szeretet annyira magától érthető kellene, hogy legyen, mint a lélegzés. Testemnek szüksége van a levegőre, lelkemnek pedig arra, hogy szeressen, és így szeretve legyen. Szobavirágaink, virágos kertjeink attól szépek, ha gondoskodunk róluk. Szeretve öntözgetjük, kapáljuk, neveljük őket. És így szépen virágoznak, szépségükkel megvidámítanak. Jézus azt mondja, hogy barátai vagyunk, ha megtesszük, amit mond nekünk, ha hallgatunk rá, és aszerint is élünk. Az Isten barátom akar lenni, és csak rajtam, rajtunk áll, hogy mi is Jézus barátai leszünk. Ő már bebizonyította, hogy igazán szeret bennünket, hogy igazán a legjobb barátunk. Nagyobb szeretettel senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Igen, Jézus életét adta érettünk. Kedves testvérem, mennyire tudok szeretni? Mennyire tudok nap mint nap szerető ember lenni? Igen, nem könnyű mindig szeretni. Nem könnyű egyes embereket szeretni. Azokat, akik szívünket megsebezték, akik becsaptak, megbántottak, azokat nehéz szeretni. Nehéz szeretni azt az embert, aki gyűlöl engem. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézus nevében bármit kérni. Egészséget, lottónyereményt, nyugdíjemelést, de azt is kérhetem, hogy tudjak megbocsátani. Tudjam szeretni azt az embertársamat, akire nagyon haragszom, akit nagyon gyűlölök, aki nagyon megbántott. Jézus barátja akarok lenni, akkor tegyem meg, amit kér tőlem. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Szeressük egymást, mert a szeretet teszi világunkat szebbé és boldoggá. Amen.
1: Tatár Zoltán atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Örülj és örvende, Szűz Mária, alleluja, mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, kiegyszülött fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Kászonújfalvi, holnap a Nagykászoni, míg vasárnap a Gyimes Felsőlöki templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi egyházmegyében vasárnap Fugyivásárhelyen és Bélben, míg a Szatmári egyházmegyében Rónaszéken és Szaniszlón lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékaiért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

Dokumentumfilm készült a pápa római éveiről. Leone a Róma, azaz Leo Rómában címet viseli a Vatikán Média új dokumentumfilmje, amely arra a közel két évtizedre tekint vissza, amely 14. Leo pápa Rómában töltött, mielőtt Péter utódaként megválasztották volna. A pontifikátusa első évfordulójára készített filmet a Vatikán Média csatornáin sugározzák, és kérésre a sajtószervezetek rendelkezésére is bocsátják. A filmet a Péter székére való megválasztásnak első évfordulója alkalmából készítették, és olyan tanúvallomásokat, képeket és személyes emlékeket gyűjt össze, amelyek barátaitól, rendtársaitól, papoktól, szerzetesektől, fiataloktól és a családoktól származnak, akik római éveinek különböző szakaszaiban kísérték őt. A film továbbá kiemeli lelki életét és pasztorális közelségét azoknak a tanúságtételei révén, akik imádkozási és szolgálati helyeken találkoztak vele. Ez a 3. 14. Leo pápának szentelt dokumentumfilm, amelyet a Vatikáni Médiaosztály készített. Urbe díjat kapott Márkus András plébános. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata a 33. Szent György napokon 4 olyan személyiségnek adta át a Pro Urbe díjat, akik a közösségért tud több évtizedes önzetlen munkát végeztek. Elismerésében részesült Fekete Márta műépítész, Opra Marianna Sanda aneszteziológus és intenzív terápiás főorvos, Márkus András plébános és Török József, a volt politikai fogoly. Márkus András laudációját Hajdú János főesperes mondta, aki kiemelte: sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Nem csak tanított, hanem nevelt is. Diákjai elismeréssel emlékeznek sokszínű óráira. 15 éve vasárnaponként a központi Szent József templomban végzi az esti szentmiséket. Kiváló prédikációival gazdagítja és örvendezteti meg a lelkeket. Reményt ad, növeli a hitet és buzdít a felebaráti szeretetre. Ha pár szóval kellene jellemeznem, így foglalnám össze: szociális érzékenység, empátia, egyházához való hűség és engedelmesség. Szülők iskolája. A Szülők iskolája program keretén belül ma este 7 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián hogyan ismerhető fel, ha a gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak. Címmel tart előadást Szálán Andrea, gyermekpszichiáter. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

autista gyermekek kiállítása Marosvásárhelyen. Holnap délután 4 órától Gombok és művészet címmel autista gyermekek és fiatalok alkotásaiból nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Bújai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A tárlatot Fenyvesi Éva nyitja meg. Csíkszeredai könyvvásár. Vasárnapig tart a 11. csíkszeredai könyvvásár az Erős Zsolt arénában. A rendezvényen könyvbemutatók, gyermekprogramok, rendhagyó irodalomórák, papír és felolvasó színházi előadások, pódiumbeszélgetések, műhelyfoglalkozások, koncertek várják az érdeklődőket. Az odalátogatók többek között Varró Dániellel, Szőcs Margittal, Cserna, Szabó Andrással, Ugron Zsolnával, Viski Andrással, Csinta Sámuellel, Kádár Anna Máriával találkozhatnak. A csíkszeredai könyvvásár részletes programja elérhető a csíkszeredaikönyvvásár.ro honlapon. Alzheimer Café Nagyváradon. Az e-havi Alzheimer Cafét Nagyváradon május 11-én délután 5 órától tartják. Az alkalom lehetőséget nyújt a találkozásra olyan személyeknek, akik otthon, a családban, vagy hivatásszerűen időskori szellemi leépülésben szenvedő betegeket gondoznak. Az összejöveteleknek ezúttal is a Caritas Katolika székhelye ad otthont. A demencia nem csak a beteget, hanem az egész családot próbára teszi. Ebben a küzdelemben senki sincs egyedül. Következő találkozónkon Borzási Angéla, idős gondozó, a Caritas Katolika munkatársa osztja meg a jelenlévőkkel több éves tapasztalatait, hiszen nap mint nap demenciában élő időseket gondozásával is foglalkozik a Szent Erzsébet idősek otthonában. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki a téma iránt érdeklődik. A belépés díjtalan.

Elszóban az időjárásról. Ma hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Országszerte záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délnyugaton eshet. Kevés eső, majd napközben helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemes időre van kilátás, 17 és 24 fok közötti maximumokkal. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 14 fok van, Nagybányán 13, Szatmárnémetiben 13, Nagyváradon 14, Zilahon 13, Désen 14, Besztercén 13, Kolozsváron 13, Nagysármáson 13, Tordán 13, Marosvásárhelyen 14, Dicsőszentmártonban 14, Gyulafehérváron 14, Déván 14, Aradon 15, Temesváron 15, Resicabányán 14, Nagyszebenben 13, Fogarason 13, Brassóban 12, Sepsiszentgyörgyön 13, Kézdivásárhelyen 13, Baróton 13, Székelyudvarhelyen 13, Csíkszeredában 13, Gyergyó Alfaluban 13 és Maroshévízen 12 fokot mértek a reggeli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Megnézzük, hogy május 8-án kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 198 éve 1828-ban megszületett Jean-Henri Dunant, Nobel békedíjas svájci író, a Vörös Kereszt megalapítója. 191 éve 1835-ben megszületett Székely Bertalan festő. 148 éve 1878-ban megszületett Pentelei Molnár János festő. 100 éve 1926-ban megszületett David Attenborough természettudós dokumentumfilm rendező.

1923 éve 1903-ban meghalt Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. 107 éve 1919-ben meghalt Lamarcus Adna Thompson, amerikai feltaláló üzletember, a hullámvasút kifejlesztője. 40 év 1986-ban meghalt Barta Lajos szobrász, aki ötvözte a klasszikus avantgárd törekvéseit a kelet-európai népi hagyományokkal. 20 éve 2006-ban meghalt Somlyó György, költő, műfordító, kritikus.

Kedves hallgatók, ezek voltak ezek a híresebb személyek, akiket szerettünk volna egy picit jobban megismertetni önökkel a mai napon. Most pedig ismerkedjünk meg a mai napnak a szentjével, Roscelli Szent Ágostonnal.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Roscelli Szent Ágoston, áldozópap, rendalapító. Genova mellett született, Bargogne di Casarzaligoriban, 1818-ban. Ágostont a születése napján keresztelték meg, mivel gyengének, szinte életképtelennek ítélték. Szülei szegények, de mélyen hívő, erényes emberek voltak. Egészen kicsi fiúként pásztor lett, apja bárányait őrizte. Szülei kérésére első tanítója a plébános Andrea Garibaldi atya volt. 1835 májusában a faluban misszió volt. Ágoston ekkor érezte először a határozottan, hogy papnak kell lennie. Genovában 1846-ban pappá szentelték. Egy kézművesektől sűrűn lakott külvárosban kezdte papi életét. Hamarosan meglátta, hogy a rábízottak, főként a fiatalok mekkora veszedelemnek vannak kitéve, miközben munkát keresnek, illetve nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Igen nagy gondot fordított a gyóntatásra. 1858-ban kifejezetten munkás pasztoráció felé fordult, ismét csak különös tekintettel a fiatalokra. 1872-ben börtönlelkész, 1874-ben az újonnan megnyitott tartományi árvaház káplánja lett. Az árvaházban sok leányanya is megfordult, s Ágoston atya 22 év alatt 8500 újszülöttet keresztelt meg. Megtért lelki gyermekei közül többen felajánlották segítségüket a leányok megmentésére és nevelésére. Ágoston házakat nyitott, ahol a veszélyeztetett kislányok otthonra találtak, és fölkészítették őket a rendezett életre. Az e házakat vezető nőkben és Ágostonban lassan megérlelődött egy szerzetesi közösség megalapításának gondolata. Miután áldását kapta a kezdeményezésre, 1876. októberében beöltöztette a szüzanya szeplőtlen szíve leányainak nevezett közösség első tagjait. A kongregáció főként Genova környékén, illetve Itáliában terjedt el. 1902. május 7-én Genovában halt meg.

Köszöntök továbbra is mindenkit, aki esetleg most csatlakozik a mai reggeli műsorunkhoz. Kicsin kis fényemmel világítani fogok, erről szól ez a dal, biztos, hogy nagyon sokan ismerik, egy nagyon-nagyon jól ismert gyermekdal. Bennünk van az a kicsi fény, amely világítani akar a sötétben, amely utat akar törni bármilyen nehézségben. Egy nagyon kedves dalt, egy nagyon kedves verset hoztam önöknek, ami számomra nagyon sokat mond, és nagyon sokat jelent, és egy picit ehhez az énekhez is kapcsolva szeretném most átadni önöknek ezt, hiszen mindig vannak az életünkben akadályok, mindig vannak nehézségek, és mindig vannak bizonytalan helyzetek. De talán, ha ezt a pici fényt tudjuk hordozni, és ezzel a kicsi fénnyel akarunk világítani, akkor nincsen olyan nehézség, amelyen ne tudnánk átlépni. Nincsen olyan akadály, amit mondjuk ne tudnánk kikerülni. És igenis, hogyha van bennünk egy icike, picike bizalom, egy kicsike fény, ami világítani szeretne, ami utat akar mutatni, akkor én hiszem azt, hogyha vannak céljaink, vannak vágyaink, vannak terveink, azok sikerülhetnek, és ezért hoztam önöknek ezt a kis versecskét, melynek az a címe, hogy Kövek az úton. Az élet útja nem mindig könnyű. Vannak megereltető szakaszok, hatalmas kövek állják utadat. Nem tudsz tovább menni, ne ess kétségbe. Fontold meg, visszafordulj. Át tudsz mászni rajtuk? Meg kell kerülnöd őket? El tudod görgetni a köveket? Elátkozhatod a köveidet, perlekedhetsz a sorsoddal. Vagy fölülhetsz a kövekre, kipihenheted magad rajtuk, és közben tűnődhetsz egy kicsit. Mások is találkoznak kövekkel az útjukon, lehet, hogy kisebbekkel, lehet, hogy nagyobbakkal. Kihívásként tekintesz a köveidre, vagy vigy példát másoktól. Olvas olyan emberekről, akiknek rögös útjuk volt, akik tanultak a köveiktől, és a kövek erőssé, találékonyá bölcsé tették őket. Tanulj a köveidtől. Én mit tanulok meg a köveimtől? Mit tanulok meg az életemben lévő akadályoktól, nehézségektől? Visszafordulok? Megállok? Megijedek? Megtorpanok? Vagy kikerülöm, elgörgetem, tanulok tőlük. Igenis, megmutatom, ha az a kicsiny fény, ami bennem van, az világítani akar és mutatni akarja az utat. És talán sokszor ütközünk kudarcokba, sokszor vagyunk bizonytalanok, sokszor gondoljuk azt, hogy ha, majd más úgyis megoldja. Ó, hát nem akarom én, ezt nem akarom én, azt úgysem fog sikerülni. Igen, nehéz hozzáállás ez a dolgokhoz. Én is sokszor tapasztalom azt, hogy nehézségekbe ütközök. És igen, én is megtorpanok. De mindig az van előttem, hogy a Jóisten segíteni fog abban, hogy ezeket a nehézségeket át tudjam lépni, mert ő ott van. És amikor az ember így megáll és megtorpan egy-egy nehézség láttán, akkor mindig rá kell bízni a Jóistenre ezt a dolgot. A nyáron nagyon szeretnénk eljutni Medjugorjéba. Minden nyáron az ifjúsági fesztivál az, amely segít töltődni és segít erőt adni a mindennapokhoz. És ugye megtorpanunk, hiszen belevágtunk mi is a szervezésbe, és nincsen jelentkező.
Nagyon kevesen vagyunk, akik szeretnénk a szűzanya ölelésében eltölteni pár napot. És igen, elkeseredtünk, hiszen milyen szép lenne ott lenni és együtt lenni. De bízunk a Jóistennek a szeretetében, hogy sikerülni fog. Bízunk abban, hogy minden akadály le fog győződni, és el tudunk menni, és ott együtt a szűzanya ölében eltölteni azt a néhány napot, töltődni a különböző tanúságtételek, szentmisék, szentségimádások által, és együtt lenni azzal a sok száz emberrel, aki különböző országokból, különböző közösségekből érkezik. Erre hívom meg önöket is. Tartsanak velünk, hogy együtt mehessünk, együtt lehessünk. Ne ijedjünk meg az akadályoktól, mert ugye sok ilyen visszajelzést hallok, hogy hát mennék, de hát nincs benzin, ó, hát nincs pénz, ó, hát háború van, ó, hát nem lehet. Könnyű kifogásokat találni, könnyű megijedni, de nem könnyebb bízni Istenben. Nem könnyebb azt mondani, hogy Istenem, a kezedbe teszem ezt most, és tudom, hogy te megsegítesz, hogy minden rendben legyen. Aki szeretne velünk tartani, azt mi nagyon nagy szeretettel várjuk. Lehet jelentkezni nálam is. A híreinkben szoktuk hirdetni ezt az arándokutat, ott kapnak majd telefonszámot is, amin lehet hívni. Én nagyon várom a hívásaikat. Nagyon szeretném azt, hogy nagyon sokan legyünk együtt. Hogy együtt vágjunk bele ebbe a hosszú útba, bízva a Jóisten és a szűzanya szeretetében. Hogy együtt töltődjünk. Nagyon szép lesz az idei program is, sok-sok tanúságtétellel, minden este szentmisével, szentségimádással, szűzanya szobrával lesz körmenet, vagy akár gyertyás szentségimádás, gyertyás hódolat a keresztelőt, gyönyörű. Tehát aki ott volt és egyszer megtapasztalta, az tudja, hogy milyen szép, amikor több ezer gyertya fénye tölti be a teret. A sötétségben ezek a kicsiny fények világítanak, és ugye milyen szépen odaillik ez a dal, amit hallhattak az elején. Kicsink és fényemmel világítani fogok, világítani a sötétben, átadni a fényt az embertársamnak, átadni Jézus szeretetét mindenkinek, hazahozni azt a fényt és mindenkinek szétárasztani. Milyen jó lenne ott lenni, milyen jó lenne sokan lenni, milyen jó lenne Istent még jobban szeretni.

Kedves hallgatók, a következő percekben önöknek szeretném átadni a szót, hogy köszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket. A mai napon a Mihályok és Győző névnap van. A Mihály az héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája, jelentése ki olyan, mint az istennő, Istenhez hasonló. A Győző a 19. századi nyelvújító névalkotás, a Viktor magyarító lefordítása. Kedves Mihályok, kedves Győzők, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket.

0: Itt is van egy kedves telefonáló, akit köszönthetünk. Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretném köszönteni a barátnőmet. Tegnap volt Gizella, Szebő Gizellát, Simon Gizellát. Szeretném köszönteni Székely Zsolt helyen. Jó Isten adjon nekik hosszú-hosszú boldog életet, egészséget, békességet és örömet az életbe. Én még szeretném köszönteni az én drága családomat, unokáimat, jó tanulást kívánok az unokámnak, a drága jó férjemnek, jó egészséget, még egy kicsit tudjunk együtt élteni. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, jó Isten élt. Éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is kívánunk egy áldott és szép napot!

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szép jó reggelt kívánok, nagyon szépen kisütött a nap mindnyájuknak. Szeretném köszönteni nagy szeretettel születésnapi alkalmából Gyurgyice Viorelt, a Vajábet, Tíkszeredába, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kívánok családjával együtt, ezt kívánja Csicsóból az anyósta. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. Érkezett egy üzenetünk is Csíkszentkirályra, Lakatos Gizellának és Ravasz Gizellának névnapjukra. Jóisten éltesse őket és sok egészséget. Isten éltesse a köszöntötteket. Haló, Mária Rádió.
2: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mai szép reggel, én szeretném köszönteni az álmodozott Gizellaimot. Isten iparban Bíró Gizellát, Székely Gizellát, idősebb Márton Gizellát, ifjabb Márton Gizellát és Gidró Gizellát, valamint Csíkszent Tamáson Vízi Gizellát, Kis Gizellát, Csíkdánfalván János Gizella Maruskát. Névnapjuk alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, még nagyon sok boldog névnapot kíván Teri Jánő falváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltessen sokáig a köszöntötteit, szép napot kívánunk!

0: Halló, Mária Rádió!
1: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőköt! Szeretném köszönteni a családomot, kívánok előtt egészséget, békességet nekik, és először is megköszönöm, hogy egy év után valahogy bejutottam, hál' Istennek, és azt szeretném mondani, hogy máma nem csak Győzős Mihály napon, mert én amióta megszülettem, és nekem a nevemet megadták, Anna Mária vagyok, és a naptárokban, úgy a Mária Rádióban, mint a Mária Rádió naptárában, mint a másik naptárban, mindig május 8-án van már Anna Mária. Úgyhogy nem csak a győzőköt, hanem az Anna Máriákat is kell köszönteni.
0: Jó Isten éltessen, nagyon sokáig boldog névnapot kívánok önnek is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemen.
1: Én a hit, remény és szeretet jegyeiben szeretném köszönteni Csíkszeredába a drága testvéremet, Szalka Anna Máriát, és valamint Bíró Gizellát, Sevestény Farkas Gizellát, és Elekes Irénkeni keresztmámit, akinek sajnos most halt meg a férje, ha jó Isten éltesse, és kitartást, és Simon Irénke nénit, a kórházi társamot. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a jó Isten áldása mindenkit kísérjen, minden beteget, utollévőket, és mindenkit, a jó Isten segítse. Ilonka voltam
0: Simonból, nincs értesség. Mindrökjelben Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép napot kívánunk önnek is.

Kedves hallgatók, ennyi fért a ma reggeli köszöntésünkbe. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, akár névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldását és szeretetét kérem az ünnepeltekre.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd Vajda Hunyadról fogunk szentmisét közvetíteni, miután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 9 órától fogadom az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, azután pedig a Lorettói litániát. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Vőte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlák Attila atya számít a figyelmükre, 11 óra 30 perctől életünk Krisztus Fülöp Zsombor gondolatai. 12 órakor megszólalnak a harangok, amelynek királyné asszonyát és a Zsolozsman napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor pedig a Béli magazinunk veszi kezdetét, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt. Továbbra is arra biztatom önöket, hogy tartsanak velünk!

Elbúcsúzom a mai reggel is Anselm Grün egy kedves gondolatával. Isten minden egyes embert feltétel nélkül szeret közülünk, és mindenkit arra választott ki Isten, hogy áldás legyen a másik számára.

Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy együtt ébredhettünk ezen a mai reggelen, és együtt lehettünk. Jóisten áldását, szeretetét kérem önökre, és bíztatom arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai szép napot is.

0: A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz.
1: A szolgálatok
0: is különfélék, de az Úr ugyanaz. Számomra azért fontos ez, mert megmutatja azt, hogy sokfélék vagyunk mi emberek. Sokféle adománnyal, sokféle hivatással, sokféle rendeltetéssel. De hogyha megtaláljuk a helyünket az életben, és megkeressük azt, hogy mi Isten akarata a mi életünkre nézve, akkor kiteljesedhetünk, mert Isten megadja ehhez a segítséget nekünk. És egyúttal benne van számomra az is, hogy mivel itt egy testről van szó, és a lélekről, hogy ennek az egy testnek sok tagja van, írja is utána később a Korintusi levélben Pál, és hogy ezeknek a részeknek együtt kell működni. Eljön számomra is majd előbb-utóbb már a nyugdíjazás ideje. Nem feltétlenül szeretnék tovább dolgozni, a mai eszemmel legalábbis nem. De valamilyen karitatív munkát szeretnék végezni, akár lehet ez egy hospice-házban lévő szolgálat, akár valamilyen más karitatív munka, amihez úgy gondolom, hogy előbb-utóbb megtalálom a megfelelő kapcsolatokat, és majd megtalál a feladat.
2: Dr. Agócs Klára orvos gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plebánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet Farkas Zsombor tisztelendő úr mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben szálljanak be, imádkozzanak velünk!

Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, a Szent Mise elején mindig lelkiismeret vizsgálatot tartunk, és ezt otthon a szobánk csendességében is mindig kell gyakorolnunk, mielőtt imádkoznánk, mielőtt megfogalmaznánk a hálaadásainkat, a dicsőítésünket, kérésünket, azért, hogy mindig tiszta lélekkel mondjuk el azt az imádságot, amelyet szándékozunk megfogalmazni Isten nagyobb dicsőségére. Lelkiismeret vizsgálat csendjében nem kell önmagamat szentté avatnom, nem arra kell gondolnom, hogy milyen jót tettem, hanem arra, hogy mivel bántottam meg az Istent, mivel bántottam meg a fele barátomat, és ezért bocsánatot kérünk.

0: A szent misa áldozatot felajánlom Imre és Réka lelküdvért és személyes szándékra. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldik, mégpedig Júdást, más néven Barszabást meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiókiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antiókiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, gyakran elcsodálkozom az embereket látva, hogy ahogy rohannak, ahogy semmire sincs idejük, és nagyon sokan úgy folyamatosan vagy mindig panaszkodnak. Valahogy, mintha kezdené bedarálni a ma emberét a fogyasztói társadalom, amire többen úgy reagálnak is, azt mondják, hogy hát ebben a világban élünk, és nincsen más lehetőségünk. Pedig, szeretett testvérek, van más lehetőség, mert újra kell értékelnie, felül kell vizsgálnia minden embernek a személyes életét. Az apostolok és a presbiterek, ahogy hallhattuk a Szentleckében, összegyűlnek és levelet írnak az Antiókiában, Szíriában és Kilikiában élő pogány megtért testvéreknek. És ezt a levelet elküldik Páltól és a kiválasztott férfiaktól. Ha egy picit belegondolunk abba, hogy Pál egy felkészült személy, aki ismeri a törvényt, aki ismeri a tanítást, és mégis az apostolokkal megbeszélve a kényes ügyeket közösen hoznak döntést. Nem azt mondja fennhéjázva, hogy én tudom, hogy mit kell mondjak, nem kell ide levél, nem kell nekem társ mellém semmilyen küldött. Nem, hanem alázattal együtt döntenek, együtt mennek hirdetni az igazságot, és közölni az eltévedtekkel a helyes iránymutatást. Miért feledkezett meg az ember arról, hogy közösségben jó lenni és élni? Ha már nincs tekintély, akire hallgatnának az emberek. Meghallgatják lehet az útmutatást, de nem fontolják azt meg, hanem a saját fejük után mennek. Ez az önzőségről és a gőgről tesz tanúságot. Annak idején a hívek örömmel hallgatták meg a tanítást. A zaj világában nem jut el a lélekig a szó, az ige, mely teljesen át tud formálni, átalakít, megváltoztat. Hiába gondolod, szeretett testvér, most magadban, hogy mennyire negatív megközelítés ez az életnek, mert ha őszinte vagy, akkor te is be kell ismerd, hogy a társadalom a lejtőn lefele halad. Akkor lesz felemelkedés, amikor alázatosan beismerjük a hibáinkat, a bűneinket, kiengesztelődünk, és elfogadjuk életünk Urának a feltámadt üdvözítő Úr Jézus Krisztus. Amikor a Szentírást idézem, akkor Isten szól hozzád csak az én hangomon. Amikor te intesz, amikor te idézed a Szentírást, akkor a te hangodon keresztül szól a Jóisten. Ezért mindig fontoljátok meg, amit Isten szava üzen nektek. Tartózkodjatok a bálványoktól, a bűntől, a paráznaságtól. Jaj, ennek a parázna nemzedéknek, olvassuk a Szentírásban. És ahogyan átadják a levelet az Antiókiában, Kilikiában és Szíriában élő pogány megtért testvéreknek, hallhattuk, ahogy ma befejeződött a Szentlecke, a hívek örömmel fogadták és örültek. Ma, amikor lelkiismeret vizsgálatra hívják fel a híveket az egyház szolgái, akkor ellenkeznek gyakran az emberek, mert azt mondják, hogy én majd eldöntöm azt, hogy mit kell kezdenem és mit kell tennem az életemmel, ne mondja ezt már meg nekem senki. Tapasztaltam én is, amikor beszéltem közösségekben a 10 parancsolatról, akkor volt, hogy fiatalok felemelkedtek, és azt mondták, mindent elfogadunk, de a 6. parancsolat, ahogyan beszélt arról, a tisztaságnak az értékéről, azt nem, azt majd mi eldöntsük magunk, hogy hogyan szeretnénk élni. És ezt, szeretett testvérek, az önzőség, a gőg, a kevésség, hogy én mindent tudok, miért nem hallgatjuk meg azt, amit a Jóisten mond, azt, amire ő tanít bennünket, a tiszta, szeplőtelen és alázatos életre, mert ez kell, hogy vonzóvá tegyen bennünket, így éltek a szentek is, tisztán, szeplőtelenül, alázatosan. Fokvágy Szent Károly jut most eszembe, akinek igen, parázna élete volt a múltja, de megtért, megváltozott, elvonult a sivatagba, az oltári szentség előtt imádkozott, de felhagyott a bűnös élettel. Ma az ember, mintha bele lenne ragadva egy mocsárba, és nem tud onnan kijönni. És miért? Azért, mert nem akarja elfogadni a segítő jobbot, hogy valaki megfogja az ő kezét, hanem még mindig harcol és kardoskodik, hogy ő egyedül meg tudja oldani. Nem tudjuk egyedül megoldani. A Szentlélekre, a Szűzanyára, a Jóistenre, Isten irgalmas igazsága, szeretetére van szükségünk, csak ezt ő adja. Csak neked meg kell nyitnod a szívedet, és oda kell fordulnod feléje. Ne válasszátok a bűnös és erkölcstelen életformát. Amikor a

Mostanában beszélt a bűnről és a pokorról, és egyszer azért megkérdezte tőle egy hívő, hogy miért említi atyám minden nap prédikációjában a bűnöket és a pokrot? És a következőt válaszolta, azért, hogy elrettentselek, hogy ne akarjatok többé bűnben élni és a pokolba kerülni. Szent Pál így buzdít, figyelmeztessétek egymást szeretettel. A figyelmeztetés az nem azt jelenti, hogy megveregetem valakinek a vállát, amikor tudom azt, hogy bűnben él, hanem felhívom a figyelmét, hogy elszokottál Isten szeretetétől. Gyere, segítek neked, imádkozok veled, imádkozok érted. Azért, hogy abból a mocsárból, mivel bele vagy ragadva a bűn mocsarába, hogy onnan gyere ki, hogy tudjál szabadon élni ebben az életben, Isten szeretetében. A szeretettel teli figyelmeztetés által tanúskodsz arról, amire Jézus tanít, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Soha ne félj attól, hogy mit gondolhat az embertársad, ha a 10 parancsolat fényénél felülvizsgálva a helyzetet szeretettel figyelmezteted. Ne feledd el a következőt, ha rosszat mondanak rólad, az igazat mondják, ha dicsérnek, gúnyt űznek belőled. Melyik ér többet? Az, ha figyelmeztetnek, vagy az, ha becsapnak? Az-e, ha komolyan vesznek, vagy az, ha tréfa tárgya lesz belőled? Testvérek, a szeretet az életet követel, ami azt jelenti, hogy nem a kényelmet keresem és azt, ami nekem jó, hanem Isten igazságát és az ő szent akaratát. Ez az, ami szabaddá tesz és megtanítja az embert az alázatra. Aki igazán szeret, az mindig az igazat mondja, és soha nem fél a megvetéstől, mert mélyen hisz Istenben, az oltalmazóban, aki soha nem hagyja cserben. Aki igazán szeret, az megalázkodik. Az ördög például így nyilatkozott egy napon Szent Makariosnak. Azt mondja, hogy mindent meg tudok tenni, amit te. Te böjtölsz, én soha nem eszem. Te vírasztasz, én soha nem alszom. Egy van, amit te tudsz, és én nem. Én nem tudok megalázkodni, mondta az ördög. Szeretett testvérek, a szentek két szóval megfutamították az ördögöt, mikor azt mondták, nyomorult vagyok. Nem felmagasztalta magát, hanem megalázta. Mindig kereste és kutatták a szentek azt, hogy hogyan tudnak még tetszőbb életet élni az Istennek, miben kell még megváltozzanak, és ezt vizsgálták magukban, nem azt, hogy a másik ember, hanem magukban vizsgálták, hogy ők miben kell megváltozzanak még. Sajnos ma azt mondják, hogy én vagyok aztán valaki, és ezáltal beképzelti, önhitté válik az ember. Vigyázzatok testvérek, mert az üdvösségünk forog kockán. Ki kell üresedned, meg kell szabadulnod a bűntől, hogy betöltsön Isten igaz, őszinte szeretete, amely által maradandó gyümölcsöt teremhetünk. Mindaddig, amíg az ember saját magát reklámozza, romlott gyümölcsöt terem, mert őt kezdik el követni és utánozni az emberek, és nem Krisztus. Nekünk Krisztusról kell tanúságot tennünk hitelesen, az élet urár, az életnek az uráról, a feltámadt Jézus Krisztusról, és erre az alapra kell, hogy építsük az életünket, mert akkor jöhet bármilyen megpróbáltatás, szellemi áramlat, ideológia, nem tudja meggyengíteni és lerombolni, mert Krisztus az alap az életünkben. Kérlek benneteket.

hogy Krisztust kövessétek, és ő szolgáljon számotokra útmutatásul, a szentek is szolgáljanak útmutatásul, és ne feledjétek a parancsot, amit hallottunk az evangélium végén a mai napon, hogy szeressétek egymást. Ne azt akart szeretni, aki távol van tőled, hanem azt, aki melletted van. Őt öleld netán meg, őtőle kérj bocsánatot. Neki mond a szemébe nézve az, hogy fontos vagy. A világban nagyon nagy a széthúzás. Magunkat keresztényeknek, jó katolikusnak valljuk, akkor ne a megosztottságról, hanem a szeretetről tegyünk tanúságot. Hogyan kell szeretni? Először is tettekkel. Lehajolni az elesetthez, keresni az ő társaságát, meglátni Krisztust a mellettem lévő emberben. Soha nem mondd azt, hogy azért nem szeretem, mert. Mindig keresd az okot a szeretetre. Azért szeretem, mert. Szeretni akarom őt. Amikor szeretsz, akkor az ördög vereséget szenved, és Krisztus győz. Barátaimnak mondalak benneteket, mondja Krisztus. És ez a kijelentése Krisztusnak lehetőséget ad az új életre. Bizalmat fektet belénk Krisztus. Ezt a barátságot, szeretett testvérek, ne romboljuk, mert Jézusnak nincs szüksége képmutató barátokra, hanem őszinte és elkötelezett barátokra alapozva akarja bemutatni ennek a magából kifordult világnak, vagy világi élvezetekben élő embernek a szeretetét. És felteszek egy kérdést a végén, amin a mai napon elmélkedjünk. Vajon Jézus számíthat rád?

0: Most pedig, testvérek, imádkozzunk Krisztushoz, aki barátainak nevez bennünket. Imádkozzunk Isten egyházáért, oldd meg minden belső zavartól és viszálykodástól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk minden megkereszteltért, töltsd el őket a szeretet lelkével.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a népek vezetőiért, add, hogy odafigyeljenek a lelkiismereti és vallás szabadságra.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk egyházközségeinkért, kérünk védj meg minket minden testi és lelki veszedelemtől.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Isten, jóságod határtalan, fordulj felénk irgalmasságoddal, Krisztus.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész anyaszent egyházjavára.
0: Irgalmas Istenünk, szenteld meg!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg ellenőrz. Azért fiat halálát,

Együtt emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindaz

Mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostol

0: A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne bűneinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a Te lelkeddel.
0: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó hallanom, és megnyugod az életet.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát, alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent

0: Az Anyaszent Egyház örvend, hiszen ezelőtt egy évvel választották meg pápává jelenlegi szentatyánkat, 14. Leót. Imádkozunk szentatyánkért az egyház imádságával. Az Úr tartsa meg és éltesse, tegye boldoggá a földön, és ne adja őt ellenségei kezére. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, könyörű szolgádon, 14. Leó pápánkon, és igazgasd őt kegyességed szerint az örök boldogság útjára, hogy jó voltodból azt, ami előtted kedves kívánja, és teljes erővel végrehajtsa. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A Szent Mise végén, az áldás után elénekeljük a pápai himnuszt, és ma, a mai nap folyamán imádságainkba foglaljuk szentatyánkat, Leó pápát.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: A boldogságos szűzanya védő

0: A szent mise véget ért, éljetek békében és szeretetben.
1: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Áldjon meg minket a boldogságos Szűz Mária és az ő kegyes szent fia.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plebánia templomból, melyet Farkas Zsombor tisztelendő mutatott be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látta el. Mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűszért fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnének imádkozni. Van is egy telefonálunk, halló, Mária Rádió. Mindrekjem.
1: Ezt a papáit is felajánlom. A papácsi titről, melyik új papácsa, melyik idejön Gyergyóbannak is, és magamnak is, és a férjem, és egész halottaimnél, és maguk étes, hogy imádkozunk, és háborúnak szűnésért, és imádkozunk együtt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökjelmen, Isten éltessa, és a Jóisten hallgassa meg a kedves köszöntötteit, imádkozzunk együtt. Rózsafűzét felajánlom hálából, és gyermekem lelki gyógyulásáért, egy párkapcsolat helyreállásáért, Istenem segíts meg! Szeretném felajánlani a rózsafűzért családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, önökért, békéért, betegekért, megfelelő időjárásért, gyermekeink két fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned! Ezt a rózsafűzét felajánlom testi-lelki gyógyulásunkért és gondjaink megoldásáért. A fiam gyógyulásáért, a depresszióból és hite megerősödéséért, a Szentlélek vezetéséért, az életére, hogy forduljon jóra az élete, egy édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzét és minden imád családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésem, egy édesanya írja. Nyimesből én is imádkozom ezt a mai rózsafűzért, Leó pápáért, a jó Isten tartsa meg egészségben, és őrizze meg a szűzanya minden rossztól, és a rossz emberek szándékaitól, imádkozik érte egy állandó hallgató. Felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel az imát. A rózsafűzét felajánlom egészségért, békességért, férjem lábának a gyógyulásáért, a világ békéért, a falu közösségünk lelki testvéreimért, élő és elhunyt szeretteimért, Anna néni gyógyulásáért, s hálából esőért mindenkinek, és mindenkinek a szándékára imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló!
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen! Hallgatjuk?
2: Igen.
0: Hallgatjuk?
2: Ezt a Szent Rózsafűzért és minden imát, ami ebben a hónapban elhangzik, felajánlom a betegségemét, a betegekét, és minden áldott jó emberét, aki mindig hallgassa a Mária Rádiót és támogassa, minden hozzám tartozó halottokét, akik a Kontomáci temetőben, a Csíkszépvízi és a Kalász negyedben nyugosznak, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, és a drága kicsi családomét, unokámét, unokáimét, és a drága gyermekeimét, a leányaimét, és az ők családjáét. Csíkból voltam, Pannika, mindig önökkel imádkozok. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Mai rózsafűzéreket felajánlom áldásért, kegyelmekért, ima meghallgatásért és fontos szándékokért. Egy édesanya írja az üzenetet. Hálaadó imával köszönöm a Jóistennek évikét, családomat, egészségesek vagyunk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani Galaci Bella lelke üdvért, aki 5 éve távozott az örök hazába. Nyugodjon békében, az Úr szent nevében imádkozik érte a családja. Ezt a szentolvasót fel szeretném ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbra a fordulásáért, kicsi unokámért, az üzanya oltalmáért, Isten fizesse egy édesanya, írja. Gondjaink megoldásáért kérem a szűzanya segítségét, és egy nagyon fontos szándékért imádkozom, Katalin írta. Halló, Mária Rádió!
3: Kétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Én ezt a rózsafüzést szeretném ajánlani a családomért, gyermekeimért, unokáimért, felajánlom a férjem egészségét, mert nagyon beteg, az édesanyám egészségét, az egész halottomként, a papácsiét is ajánlom, a kántorélokét, a harangozomét és a rózsafüzé társulatomét, élőkét és holtakét. Nagyon sokan vannak betegek. A Jóisten gyógyítsam, és a halottaknak adjon örök nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten utolsót a míroklára, Isten fizesse meghallgatott. Kellemes szép napot kívánok!
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Imád kérek a fiamért, Isten fizesse, felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, a szűzanya takarja bevédő palástjával segítő kegyelemért, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle. Rózsika óvónéniért, és ajánlom fel ezeket az imákat, és kérem az imát, ezt a rózsafüzét felajánlom, Áron fiamért és a családjukért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk! Felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, szerencsés utazásért, jó orvosi eredményekért, testi-lelki gyógyulásunkért, családom egészségéért, elhunyt szüleim lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, fontos szándékokért, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzét a családomért, bűneink bocsánatáért és több fontos szándékért. Fiam gyógyulásáért, fontos szándékokért, a családomért és a kapott kegyelmekért imádkozom. A kükülő kemény fal vésrebők Gizella és László lelke üdvéért ajánljuk fel minden imát és szentmisét, rózsafűzét, nyugodjanak békében, Zelma és Irma írták az üzenetet. A rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, dakanatos betegekért, halottaim lelke üdvéért, fontos szándékokért. Horváth Gizikének a gyógyulásáért és névnapjára ajánlom fel a rózsafüzét, valamint imádkozom Leó pápáért is. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a Mária Rádió dolgozóért, a szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával. Imádkozom a közös halottaimért, a Jóisten nyugtassa őket békében. A mellangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megoldásáért imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, egy fontos ügy megoldásáért, békéért. Rózsafüzet felajánlom gyermekeim, unokáim és halottaimért. A mai összes imát felszeretném ajánlani a Mária Rádióért, a gyermekeimért, Isten segítse az útjukat, betegekért, elhunyt szüleimért és rokonokért, ismerősökért, minden jótevő emberekért, Isten fizesse. Én is felajánlom a rózsafűzért, a közös halottaimért, bűneink bocsánatáért, Erzsébet lelke üdvéért, akinek halálának negyedik évfordulója van, emlékezzünk rá. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, kérem szépen az imád családom egészségért, hitünk megerősödéséért, a lányom tanulási eredményeiért, egészségért és fontos szándékokért, valamint a világ békéért, Emese írt a Csíkszeredából. Hálából a szűzanyának és az ő szent fiának kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató írja. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családban, a világban, Isten akaratában való megnyugvásért. Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Én is ezt
5: a rózsafűzért felajánlom a szüzanyának, az Úr Jézus tiszteletére, és felajánlom a családomért, a közös halottjaimért, a pápáért, a háború megszűnéséért, a betegségem gyógyulásáért, két testvérem betegsége gyógyulásáért, és a hozzám tartozó közös halottjaimért, és mindenki betegért a családomban, s a beteg társaimért is ajánlom fel, amelyek nem tudnak imádkozni, azokért ajánlom ezt a rózsafüzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádkozjuk mindig, mindig, mindig. Dicsértessék.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Imád kérjem férjem megtérésért, gyermekeimért, családom egészségéért, felajánlom a rózsafűzért, a rokonom gyógyulásáért, és hálát adok az új munkámért. Ma elhangzó közös imákat, szentmiséget felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízom a közös imának az erejében. Csiszár Gizella lelke üdvéért Isten nyugtassa békében. Minden imád szentmiséket felajánlok, Fábián Terész lelke üdvéért nyugodjon békében. Imád kérek a fiamért és a lányomért, hogy jó eredményei legyenek. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzét felajánlom mindazokért, akik imádkozni tartozom, a férjemért, a családomért, a gyermekeimért. Jézus kapcsolódottan az a Szent Méri.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, és minden kérést, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten, meghallgat minket minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafőzért, majd a Loretto-i litániát, a mai délelőtön a görög katolikus imacsoportunk vezetésével. Maradjanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekévé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiat szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekben is ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a szent lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától és fiútól származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Feltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőket életet ajándékozott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Istennek gyümölcse Jézus, aki halottai halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vezetd a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának,
0: és Fiúnak, és Szentléleknek,

0: embereket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és

0: őket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most

0: de a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által, amen. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítőszűz Mária,
2: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: A Loretói litánia, Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus kegyelmez nekünk.
2: Krisztus kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária, Dávid, Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk. Istennek szent anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen szűzanya,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzeknek szent szűze,
2: könyörög érettünk.
1: Krisztus szent, Krisztusnak szent anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Az egyház édesanyja,
2: könyörög érettünk.
1: Isten kegyelem anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Tisztaságos anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélküli való anya,
2: könyörög érettünk.
1: Szűzvirág szent anyja,
2: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó anya,
2: könyörög érettünk.
1: Csodálatos anya,
2: könyörög érettünk.
1: Jó tanács anya,
2: könyörög érettünk.
1: Teremtőnk anya,
2: könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk anya,
2: könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Nagy hatalmú szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Irgalmas szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Hűséges szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
2: könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke,
2: könyörög érettünk.
1: Örömünk oka,
2: könyörög érettünk.
1: Lelki edény,
2: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
2: könyörög érettünk.
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
2: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmi rózsa,
2: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
2: könyörög érettünk.
1: Elefántcsonytorony,
2: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
2: könyörög érettünk.
1: Frigynek szent szekrénye,
2: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörög érettünk.
1: Hajnali csillag,
2: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
2: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
2: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
2: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
2: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Vértanú király,
2: könyörög érettünk.
1: Hitvalló királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Szüzek királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Áteredendő bűn nélkül fogantatott királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Mennybe fölvitett királyné,
2: könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Családok királynéja,
2: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmaz nekünk.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, add Uram, hogy a te, ami szent szól, add Uram, hogy mi a te szolgáid, fontos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen és szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömöt élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mielőtt nekifognék a mai katekézisünknek, szeretnék egy információt megosztani a kedves hallgatókkal. Ugye észrevették, hogy pár napja nem működik a honlapunk, ugyanis akik foglalkoznak a szerverrel, nekik tönkre ment a szerver, amin voltak a honlapok, és többek között amin a Mária Rádió honlapja is rajta volt. Az este átirányították, vagy próbálták átirányítani egy másik új szerverre, és amíg az beindul, addig bár egy pici türelmet kérünk a kedves hallgatóinktól. Köszönjük szépen a megértést, hamarosan meg fog oldódni, addig egy pici türelmet kérünk. Folytatjuk a katekézist, és pedig a Szentírásról. Hát akkor az kezdeném is egy kérdéssel, hogy mi a Biblia? Nem bizonyára, kedves hallgatók, most egy csomó választ magukban el is gondoltak, ki is mondtak, de egyszerűen fogalmazva, a Biblia könyvet jelent. A Biblia szót a klasszikus latin íróknál könyveknek is jelentették, és ekkor még érezték, hogy ez a szó a görög biblion, vagyis a kiskönyv tekercsnek a többes száma. Először a hellenista zsidók nevezték szent könyveiket egyszerűen bibliának, vagyis tá bibliának, ami többes számot jelent, hogy könyvecskék. És amikor az ős egyház ezekhez csatolta a keresztény szent könyveket is, ezekre is kiterjesztették a Biblia elnevezést. A Biblia tehát a zsidóság és kereszténység szent könyveit jelenti, amelyek az egyház tanítása szerint Isten által sugalmazott könyvek. Az a tény, hogy ezeknek a könyveknek gyűjteményét egyszerűen Bibliának vagy könyvnek nevezzük, azt a meggyőződést fejezi ki, hogy ennek a könyvnek rendkívüli jelentőséget és egyedülálló értéket, tekintélyt tulajdonítunk. Egységes alkotás, de egysége nem az őt alkotó könyvek egységes nagyszerűségében rejlik, hanem egy néppel, egy közösséggel kialakult tényleges egység. Mert a könyveket mindig úgy tekintették, mint valaki számára írott szöveget. És ezért és azért egységes alkotás, mert azok, akik olvasták, az összetartozásuk gyökereit találták meg benne. A hívő ember számára a Biblia nem csak ókori irodalmi alkotás, hanem szent könyv is. Szentnek tartják elsősorban a tárgya miatt, mert a Bibliában Isten rendkívüli működéséről, szóban, tettben való kinyilatkoztatásáról olvashatunk. De a hívő felfogás szerint a Biblia nem csak tárgya szerint szent, hanem főleg a szerzője miatt, mert a Biblia nem csak emberi mű, hanem főként Isten üzenete is emberi szerzők által. A Biblia azért Isten szava, mert abban Isten indítására emberi szerzők Isten gondolatát, Isten üzenetét, Isten tanítását írták le, és írás közben is különös isteni gondviselés őrködött felettük, nehogy tévesen, helytelenül közvetítsék az emberek számára az Isten gondolatát. Ezeknek az embereknek történelmi visszapillantásaiban, vágyakozásaiban és imáiban, ezeknek elbeszéléseiben, oktatásaiban, feddéseiben és tanúságtételeiben nem csak az ember szól a kortársaihoz, hanem maga Isten szól az egész emberiséghez. Istennek ezt a működését, amelyben gondolatait emberek által közli, ezt nevezzük isteni sugalmazásnak. A Biblia tehát az a keret, amely közvetíti Isten üzenetét, az a tér, amelyben a lélek találkozik az Istennel. Azért létezik egyáltalán a Biblia, mert Isten nem beszél közvetlenül népével. A Szentírás szavai által üzen számunkra, levelet ír, melyben kifejezi, mennyire szeret bennünket. Vágyakozzunk a városba, amely a miénk, és hogyan ébredhet fel bennünk a városunk iránti szeretet, ha a hosszú számüzetésben megfeledkezünk róla? Éppen ezért küldött leveleket a mi atyánk.
1: Isten a Szentírást adta nekünk. E levelek nyomán feltámad bennünk a vágy, hogy visszatérjünk hazánkba, írja, idéztem Szent Ágostont. Nézzük meg, hogy mit jelent a Szentírás magyarázat az egyházban. Kezdettől fogva keresték a hívő emberek azt, hogyan lehet feltárni a Biblia értelmét, azt az értelmet, amelyben összekapcsolódik az emberi és az isteni szó, a történelmi valóság egyszerisége és az örök ige mindenkorisága, mely minden időben együtt van. A Biblia valóságos szava valóságos múltból érkezik, de nem csak a múltból, hanem egyúttal Isten örökké valóságából is. A Bibliában világos szövegek mellett homályos helyeket is találunk, ezért az írás megértése néha nehézséget okoz. És erről már a Szentírásban is olvashatunk. Például az apostolok cselekedeteiben egy etióp férfi Izaiás próféta könyvét olvassa, de szüksége van valakire, aki megmagyarázza a szöveget, mert egyedül nem tudja megfejteni. Egy mai olvasónak sem könnyű feladat közel kerülni a Bibliában leírt tettekhez és kijelentésekhez, hiszen majdnem 20 vagy 30 évszázaddal korábbi időbe kell belehelyezkednie. A szövegek kutatására, magyarázatára többféle módszer született. A történet kritikai módszer a régi szövegek jelentését tudományosan kutatja. Az irodalmi módszer megvizsgálja az elbeszélés technikát, az irodalmi műfajokat, szónoklattani elemzéseket készít. A hagyományon alapuló megközelítés a szövegek belső egységét nézi, keresi, milyen hagyományokat dolgoztak fel egy-egy szövegben. A humán tudományok felőli megközelítés a szociológia, művelődésismeret, pszichológia, stb. Ennek az eszköztárait használja fel a humán tudomány. Korunkban egyesek a Szentírás politikai mondanivalóját is kutatják. A feminista körök pedig sokszor elég szélsőséges módon harciasan keresik a női egyenjogúság biztos alapját a Bibliában. És eléggé veszélyes az a mozgalom, amely a fundamentalista értelmezés híve, vagyis szerintük a Biblia szó szerint érvényes és minden részletében szó szerint értelmezendő. A Biblia tehát többféle szempontból is megközelíthető, és bizony vannak olyan utak, melyek zsákutcába vezethetnek. A keresztény ember számára fontos, hogy a fentebb felsorolt módszerek pozitív vonásaival élve elsődleges helyet biztosítson a Szentírás lelki értelmezésének. Ez azért fontos, mert a Biblia az egész emberhez szól. Isten üzenete azért keres meg bennünket, hogy átalakítsa életünket, hogy helyes irányt mutasson, hogy megtanítson bennünket felismerni és érteni Isten hangját a mindennapokban. Ez csak akkor ér célt, ha a Szentírás mondani valóját leengedjük lelkünk legmélyébe, és engedjük, hogy elvetett magként százszoros termést hozzon. És ha már említettem a lelki értelmezést, akkor vágjunk is bele ebbe, hogy mit jelent a Szentírás lelki értelmezése. A kereszténység első évszázadaiban igen nagyra becsülték a Szentírás lelki olvasását. Ősi kincs volt ez. Kezdeti formája megvolt már a zsidó zsinagógai istentiszteletben, amelyben a Szentírást folytatólagosan olvasták, hirdették, értelmezték. A lelki olvasás eredeti helye a liturgia volt, amit azután a hívek a liturgikus összejöveteleken fennhangon olvasott szövegként hallottak, azt a személyes olvasás során magukra vonatkoztatták és életükben elmélyítették. Az egyházatyák elsősorban ige hirdetéseikben minden rendű és rangú kereszténynek nagy buzgalommal ajánlották a már egyszer hallott igék felidézését és újraolvasását. Aranyszájú Szent Jánosnál ezt olvassuk: lankadatlanul figyelmeztetlek és kérlek benneteket, hogy amit most hallotok, azt nem csak itt a templomban kell figyelemmel kísérni, hanem otthon is szorgalmasan kell olvasni a Szentírásban. Senki se jöjjön hozzám olyan mondva csinált kifogásokkal, hogy ügyvéd, városi tanácsos, kézműves vagyok, vagy feleségem van és gyermekeket kell nevelnem. Én meg házvezetéssel vagy világi dolgokkal vagyok elfoglalva, tehát nem az én dolgom az írások olvasása. Az utóbbit azok végezzék, akik visszavonultak a világból. Mit szólsz mindenhez? Azt, hogy nem a te dolgod a Szentírással foglalkozni, mivel ezer gond között élsz? Ellenkezőleg éppen ezért kell időt szentelned neki. A magvető példázatára utalva meg kifejezetten arra buzdít, hogy mihelyt kijövünk a templomból, azonnal kézbe kell venni a Szentírást, össze kell hívni az asszonyokat és gyerekeket, fel kell eleveníteni bennük mindazt, amit az ige hirdetésben hallottak, és majd csak azt követőleg lássanak munkához. Még mielőtt hasznát vennénk annak, ami a prédikációból bennünk gyökeret vert, mert már magával sodornak minket azok a dolgok, amelyek kívülről szakadnak ránk. Eddig tartott aranyszájú Szent Jánosnak az idézete. Nagy Szent Gergely pápa fontosnak tartja a szó szerinti és lelki értelmet egyaránt. Az írás szerinti értelmezés az alap, és erre épül a lelki. Kell a szavak gondos kutatása. Az írás belső titkait azonban a lelki értelmezés tárja fel, és lehetővé teszi az Istennel történő találkozást, az egész valónkat átfogó találkozást. A szentéletű pápa szerint a Biblia tanulmányozásának nem az a lényege, hogy az olvasó minél több ismeretet halmozzon fel, hanem sokkal inkább az, hogy amit a Bibliában olvas, azt a saját életére vonatkoztassa, és a szívébe írt ige saját élettörténetének átgondolására ösztönözze. Amikor a Szentírás lelki értelmét keressük, fontos figyelnünk arra, hogy valójában párbeszédet folytatunk. Isten megszólít bennünket igéje által, és amikor olvassuk a szent szövegeket és elmélkedünk rajtuk, ösztönzést érzünk arra, hogy válaszoljunk. Így az olvasás és az imádság feloldhatatlan egységbe szövődik. Szent Ciprián így buzdítja egyik barátját. Idézem, állandó elfoglaltságod legyen az imádság és az olvasás. Beszélj Istennel, és engedd, hogy újra ő szóljon hozzád. Eddig az idézet. Válaszadásunk nem csak szavakban történik. Mindennapi tetteinkben is megmutatkozik az, hogy mennyire vert bennünk gyökeret a Szentírás tanítása, mennyire engedtük, hogy testet öltsön Isten üzenete legkisebb cselekedeteinkben. Ahhoz, hogy ez a válaszadás igazi legyen, a szívünkkel kell olvasnunk és hallgatnunk Isten igéjét. A szentírók számára a szív nem csak az élethez elengedhetetlen biológiai szerv, hanem a teljes embert jelképezi. A szív befogadja Isten igéjét, megeszi, megemészti. Az ember a szívében hordozza az igét, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Keblébe rejti az igét, olvashatjuk Jób könyvében. Bele kapaszkodik, olvashatjuk Lukács evangélistánál. Kötődik és ragaszkodik hozzá, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, vagy szintén Lukács evangélistánál szívébe vési és elelgondolkodik rajta az ígén, az Isten üzenetén. János apostolnál olvashatjuk, végezetül úgy lakik az igébe, mint saját hajlékában, amint az ige is bennünk marad és lakozik. Szintén Nagy Szent Gergely pápa írja, hogy Isten szívét Isten igéjében ismered fel. Ha a szívünkkel olvasunk vagy hallgatjuk, akkor találkozunk Isten szívével. Az üzenet halló fülekre és készséges szívre talál bennünk. És jó példa erre Remete Szent Antal esete. Antal, mint ismeretes jámbor és buzgó kopt fiatalember volt. Egy nap a templomba vezető úton az első jeruzsálemi keresztények életéről emlékezett, ahogyan ezt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben is. Csodálatos közösségben éltek az apostolok tanításai szerint. A kenyér megtörésében, az imádságban, a vagyon közösségben egyé forrt a szívük és a lelkük. Antal elkésett az eukarisztiáról, éppen a gazdag ifjú története hangzott fel az evangéliumban. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között. Aztán gyere és kövess engem. Az evangéliumi történet rosszul végződött. Tudjuk, hogy az ifjú nem fogadta el Jézus meghívását, mert nagy vagyona volt. De Antal elfogadta a meghívást. A Szentlélek által megértette, hogy az evangélium szavai személyesen szólnak hozzá. Antal további élete erre a meghívásra adott választ. Kedves Mária Rádió hallgatók, előzetesen ennyit szerettem volna a Szentírásról, de most tovább megyünk, és megnézzük, hogy a Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység, ahogy mondtam az elején is, Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogadja el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekinti. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezzük. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia, a Tanakh, azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az első században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról tanúskodnak, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát, a zsidó Bibliát magába foglaló Ószövetségre, más néven Ótestamentum, és az apostoli írásokat tartalmazó Új Szövetségre, vagyis Új Testamentum. Gramatának, azaz írásoknak nevezték az Ószövetségi és Új Szövetségi könyvek együttesét, és ez a szócikk a keresztény Bibliát tárgyalja. A Biblia elnevezései: a Biblia, a könyvtekercs, az ógörög Biblion többes számát jelenti. Ez a Biblion szó pedig a Biblő szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. És Biblos városáról neveztek el, amely az a föníciai kikötő volt, ahol a papiruszt hajóra rakták és szállították az akkor ismert világ minden tájára. A héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi könyveknek a szent iratok gyűjteményét. Olvashatjuk Dániel könyvében. A keresztények a Krisztus után második századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményekre alkalmazni. És ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen írásnak, írásoknak nevezik. Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést, mint Márk evangélista és Pál apostol is. Továbbá Isten igéjének, Szentírásnak, könyvek könyvének is hívják. Az Isten igéje elnevezés a Bibliából származik. Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Izaiásnál az Úr könyve néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis szünet után folytatjuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatóit, Tibor atya a nagyváradi stúdióból. Folytatnám tovább akkor a Szentírásról szóló katekézist, és tovább mennék azzal, hogy mit is tartalmaz a Biblia, vagyis a Biblia könyveiről. És ahogy már említettem, a Biblia két fő részből áll, Ószövetségből és Új Szövetségből. Az Ó és Új Szövetség megjelölés Isten Izraellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségére utal. A latin testamentum, azaz végrendelet szó pedig azt fejezi ki, hogy ezek az írások szent hagyatékok, amiket a keresztények hite szerint Isten Izraelre és az ős keresztény egyházra hagyott. A testamentum elnevezést a Vulgáta, vagyis a Biblia latin nyelvi fordítása nyomán használják. Az Ószövetség 45 könyvet tartalmaz, az Új Szövetség pedig 27 íratot tartalmaz. A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendő folyamán a Krisztus előtt második évezredtől Krisztus előtt 4. századig Izrael népe körében, a Krisztus után első században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek. A hagyomány szerint körülbelül 40 személy írta a Biblia könyveit, voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is. A Biblia könyvek régebben folyamatos szövegét az áttekinthetőség érdekében szerkezetileg tagolták. Ez azt jelentette, hogy az iratokat fejezetekre, részekre osztották. Majd századokkal ezt követően az egyes fejezeteket versekre bontották. A Biblia könyveit a 16. században az első nyomtatott Biblia kiadások idején számozott fejezetekre és úgynevezett versekre osztották, amelyeket szintén számok jelölnek. A fejezetek általában a bibliai könyvek tartalmilag elkülönülő, nagyobb egységeit választják szét, míg a versek általában mindenféle tartalmi szempont nélkül megállapított néhány mondatos szakaszok, amelyek a mondatok könnyebb visszakereshetőségét és a különböző bibliai részek közötti kereszthivatkozások, hivatalosan konkordancia, ezeknek a készítését szolgálják. A versek számozása a katolikus és a protestáns biblia kiadásokban megegyezik. A verseket követő kereszthivatkozások viszont az egyes biblia kiadásokban eltérnek, és nem is minden kiadásban találhatóak meg. Nézzük meg, mit jelent a bibliai kánon, a kanonizáció. A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét, vagyis isteni eredetét, és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció folyamatáról beszélünk, akkor arról van szó, hogy mikor, miként ismerték fel, vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát, és csatolták véglegesen a kánonhoz. A Biblia kanonizációja a 397-es harmadik karthágói zsinaton zárult le. A Biblia könyveihez hasonló, de az egyház által hamisítványnak hivatalosan pseudo-epigráf, vagy nem Isten által sugaltnak ítélt, és ezért a kánonból kihagyott könyveket apokrifeknek nevezzük. A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott 4 evangélium került, ezekkel együtt közel 30 különböző, sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran úgy is nevezzük gnosztikus

evangélium is létezett. A Biblia fordításairól is szerettem volna, de mivel kevés az idő, akkor ezt a részt inkább elhalasztom egy másik alkalomra. Inkább beszélnék arról, hogy a Biblia értelmezéséről, hogy a keresztény hívők körében a hagyományos nézet az, hogy a Biblia megírása Isten vezérletével történt, és így az igazságot szó szerint vagy átvitt értelemben közvetíti az emberiségnek. Az utóbbi időkben sok keresztény nézetét erősen befolyásolták az úgynevezett biblia kritikusok, és ezen változás ellenhatásaként egy fundamentalista irányzat is kialakult, amelynek a fő célja a Biblia szó szerinti tökéletességének a bizonyítása. Idővel a Biblia értelmezése vált a protestáns és a katolikus felekezetek közötti hagyományos különbségek kulcspontjává. Még előbbiek úgy hiszik, hogy a Biblia önmagáért beszél, az utóbbiak azt tartják, hogy az egyház feladata a Bibliát megfelelően értelmezni. Ezért van az, hogy a protestáns bibliákban nincsen lábjegyzet, így a nehezebben érthető részeket szabadon értelmezik. A véleménykülönbségek miatt korábban tovább darabolódtak a protestáns egyházak. A katolikus bibliák tartalmaznak lábjegyzeteket, amelyeket az egyház értelmezett. És most mondanék egy különleges szót, ami így hangzik, hogy biblia mikrológ. Ez magyarul azt jelenti, hogy általában filológiai vonatkozású témának a legapróbb részletekig menő aprólékos kidolgozása. És ez a 17.-18. századnak a kedvelt műfaja volt. A mikrológia író különösen kedvelt témája volt a Biblia. A bibliai igék idézésének a módja, amelyet ajánlok minden kedves hallgatóknak, hogy hogyan kell egy szentírási részt kikeresni. Tehát, vagy ha előttük áll egy bibliai szám, akkor azt hogyan kell a szentírásban, úgymond perikópa, azt megkeresni. Tehát a Biblia könyvének rövidítése pont nélkül, a könyv száma szorosan eléje, szintén pont nélkül. Például Máté evangélistától, ha valamit keresünk, akkor az úgy van megjelölve, rövidítve, hogy MT, utána jön egy vessző, utána jön egy szám, ami a fejezetet jelöli, ami a Bibliának a felső részén van megjelölve, és ezután pedig jön a versszakok, amely idézőjelbe, elválasztó jellel vannak jelölve. Tehát egy kicsit lehet, hogy bonyolultnak hangzik így a kedves hallgatók részére, de nagyon egyszerű. És akkor még egy befejezésül egy pár idézetet szeretnék a Szent Írásról. Szent Jerom most említettem az elején, és ő azt írja, hogy aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Magának a Szentírásnak az olvasása is bőven elegendő ahhoz, hogy eljussunk az igaz tudomány ismeretére. Továbbá, ha nem foglalkozol kitartóan a Szentírással, és nem szerzel otthonos jártasságot benne, mit gondolsz, hogyan fog feltárulni előtted az élet értelme? Csak az kapja meg a megértés ajándékát, de akkor bőséggel, aki szereti az igét. Aki azonban nem szereti, az hanyagsága miatt arról a kevésről is lemondhat, amit természetes képességeivel egyébként megragadhatna. Szintén Szent Jeromos, egymagam sok mindent nem tudtam megérteni a Szentírásból. Ezeket a dolgokat akkor értettem meg, amikor szembesültem testvéreimmel. Észrevettem, hogy az olvasottak értelme rajtuk keresztül világosodott meg előttem. És mivel holnap kis Szent Teréz ünnepe van, ezért tőle is veszek egy idézetet, amelyet ír a Szentírásról. Mindenek felett az evangélium mond nekem sokat elmélkedéseim alatt. Benne mindent megtalálok, ami szegény kis lelkem számára szükséges. Mindig új világosságot,
titokzatos és rejtett értelmet fedezek fel benne. És le is zárom most, szintén Lizieux kis Szent Teréz idézetével, miután Jézus fölment a mennybe, csak azokon a nyomokon követhetem, amelyeket ő hátrahagyott. De hogy világítanak, hogy illatoznak ezek a nyomok? Nem kell más tennem, mint az evangéliumba pillantani, már is szívom magamba Jézus életének az illatát, és tudom, hogy merre fussak. Ezt kívánom én is a kedves Mária Rádió hallgatóknak. Vegyék kezükbe többször a Szentírást, vegyék le a polcról, porolják le a port róla, nyissák ki, hogy valóban Jézus életének az illatát tudják megillatozni, és tudják, hogy ennek alapján, hogy az út merre vezet, amelynek a végén megtalálhatják az Istent. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az evangéliumban olyan szépen mondja Jézus, hogy maradjatok meg a szeretetembe, hogy én is megmaradtam az Atya szeretetébe. És ez egy nagyon rövid evangéliumi rész, és háromszor szerepel ez a szó, hogy megmaradni. Azt mondja Jézus, hogy ha megtartsátok parancsaimat, megmaradtok a szeretetemben. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Ugye a mai ember hajlamos azt gondolni, hogy én szeretek, és csinálok, amit akarok, és akkor ő is szeret, és turbékulunk, és megvan. De hát látjuk jó, hogy a házasságnál is, tehát hogyha az egyik fél hűtlenkedik, akkor nem maradnak meg a szeretetbe, hanem akkor összedől az egész házasság, és összedől minden. Mit jelent az, hogy megmaradni a szeretetben? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és épp ezért nézzük hosszan, hogy Jézus Krisztus milyen parancsokat adott, milyen törvényeket adott, amik segítenek bennünket abba, hogy megmaradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében. És hát én a gyerekeknek, kollégáknak négy ilyen törvényt szedtem össze Jézus parancsai közül. Hát ugye ez első, az új törvény, az új parancs, amit maga Jézus Krisztus adott a nagycsütörtökön a lábmosás után. Ugye azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, és nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja övéért. Tehát az önfeláldozó szeretet parancsa, hát érdemes ezen úgy elgondolkozni, mert legyünk teljesen őszinték. Én most Rómából jövök. Én zarándoklatot vezettem, a Missio Tours felkért, hogy vezessek egy 50 fős zarándok csoportot, és 5 napig Rómába voltunk. Hát én azt láttam, hogy ebben a városban béke van. Ugye repülővel mentünk, tehát akkor metróval, busszal utaztunk mindenhova, elmentünk az összes bazilikához, látnivalókat jártuk hosszan, katakombákba mentünk le, tehát őskeresztény és szép templomokat látogattunk meg. Persze, hogy az ember ott ilyenkor a Róma, a pogány Rómának a kövein is azt is megnézi, tehát a Kolosseumot, meg a Fórum Románát, meg ezeket a dolgokat. És igazából én egy nagy nyugalmat, békét éreztem végig magamba. És ugye elgondolkoztam, honnan fakad ez a béke? Hát a városból. Az a sok millió ember nyugodt. A metróba. Én végig habitusban jártam, ahogy szoktam. Senkinek nem volt ez feltűnő, az emberek kedvesen mosolyogtak. Hát ugye idősek is voltak a csoportban, akik azért hát nem mindig tudták, hogy pontosan merre kell térni, vagy hogy. És azt láttam, hogy az utcán is, de a lent a tömegközlekedésen is mindenki olyan figyelmes volt, és nem lögdösödés, vagy kiabálás, vagy indulatos megjegyzések nem voltak. És a templomokban is, hát ugye nagyon sokan, mint turisták mentek be is, de én azt láttam, hogy viselkednek a Szent Péter bazilikába is, tehát hogy ki van írva, hogy az emberek fedetlen vállal, meg nem tudom, hogy túl rövid szoknyában ne menjenek be, hát igazából nem is láttunk olyan, pedig kismillióan voltak benne, ami zavaró lett volna. Az oltári szentség előtt is azért folyamatosan tömeg volt, és látszott, hogy azért mennek be, hogy imádkozzanak. Tehát nekem nagyon pozitív volt az egész. Elgondolkoztam, hogy igazából a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hogy Szent Pétert ugye Krisztus után 60-62-ben ölték meg, a vatikáni dombon állt akkor Nérónak a színháza. És tudjuk jól, hogy Néró palotája mellett, hát ugye a Kolosseumtól nem messze, ott állt egy törvényszék. És rendes pert vezettek, ugye Szent Péter ellen, de az őskeresztények ellen is, tehát a rómaiak azért tisztelték a törvényeket, és hogy mondjam, nem olyan, nem voltak ők barbárok, de ők szépen hivatalosan halálra ítélték Pétert is, és akkor átvitték a vatikáni dombra, és hát ugye ott feszítették keresztre, fejjel lefelé. És történelmi tény, hogy a vatikáni, ugye a Szent Péter bazilika előtt álló hatalmas obeliszk, pont annak a Néróféle cirkusznak a kellős közepén jelöli meg. Tehát ahol most ugye az a szép oszlopcsarnok van, meg az igazából azon a helyen Krisztus után 60-ba, 70-be Nérónak a hatalmas cirkusza állt, ahol több ezer keresztény vértanú halált halt. És akkor gondoljuk el, hogy mekkora hatalom volt. A világ akkori legnagyobb hatalma Róma volt. És hát ugye isteneknek tartották magukat ezek a császárok, pillanatok alatt bármilyen döntést, népeket tudtak megsemmisíteni, eltörölni. Na, olyan volt akkor a világ. És akkor ez a pogány, kegyetlen világ mitől változott meg? Keresztények nem úgy foglalták el Rómát, hogy forradalom, meg lázadás, meg lerohanjuk, meg karddal, meg lándzsával. Direkt kérdeztem, hogy volt-e olyan a közel 311-ig olyan lázadás, vagy bármilyen, amikor a keresztények erőszakkal ragadták volna magukhoz a hatalmat. Nem volt. Hogy írtak-e a keresztények ilyen hazudozva mindenféle réntörténeteket mondva a pogányokról? Nem, ez se volt. Tehát Jézus Krisztus azért küldte őket oda, hogy szeressenek. Ez a szolgáló szeretet. Van olyan pogány szerző, aki leírja, hogy maradjanak fent a mi isteneink, ha a Krisztus, hát ugye hívei, keresztények nem csak a maguk öregeit, betegeit, árváit gondozzák, hanem a miénkeket is. És akkor persze ő mondja, hogy a pogány papok is ezt kéne csináljanak, meg azt kéne csináljanak. Ilyen írások maradtak fent. De a keresztények se szóban, se fizikailag nem támadták a pogány Rómát. Egyszerűen szeretettel, szolgáló jelenléttel, ecsületes kitartó munkával, megbízhatósággal, és akár a hitükért vállalt vértanúságukkal elérték azt, hogy ez a pogány Róma, hát ma a katolikus egyház központja lesz. Ott dobog a mi egyházunk szíve. Igen. Tehát ugye, ha megtartanánk ezt az új parancsot, amit Krisztus adott, ugye, szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, akkor én azt gondolom, a családjaink, a közösségeink, a munkahelyen, de a társadalomban is megváltozna. Tehát megvan az a recept, ami alapján egy élhető emberhez méltó világot fel lehet építeni. Hát sajnos azt látjuk, hogy ez várat magára. De én azt gondolom, hogy ez az egy út van, ami tovább veszett. Na de akkor felmerül a kérdés, hogy honnan van az erő? Tehát ehhez, hogy így szeressünk, ekkora áldozatokat vállaljunk, honnan van az erő? És ezért mondanám, hogy Jézus Krisztus második parancsa, ezt cselekedjétek ti is az én emlékezetemre. Mert ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet ti bennetek. Igen. Tehát ha azt szeretnénk, hogy erő legyen bennünk, akkor a liturgiát, a szent áldozást, az oltári szentséget komolyan kell, hogy vegyük. Ugye Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Ha bennem maradtok, bő termést hoztok. Tehát a szőlővessző folyamatosan kapja, nem egyszer egy nagy dózis, aztán utána vége, hanem minden nap egy kicsit kap erőt. És így növekedik, így hozza a gyümölcsét, a termést. De igazából a folyamatos szentségi élet, a kegyelmi élet az, ami megtart a szőlőtőkén. És igazából ezért fontos, hogy szent áldozáshoz, szent gyóláshoz járuljunk. Hogy folyamatosan a szőlőtőkével kapcsolatban legyünk. Élő viszonyunk legyen az élő Istennel. Hát igen, ez egy parancs. Nem csak ajánlat, nem jó, hogy is hívják, hanem ez egy parancs, Krisztus parancsa. Na mostan ugye szeretni, a szeretet parancs az ismerős, hát a kegyelmi életet élés parancsa, ezt is írjuk fel magunkba. De a harmadik parancs is szintén nagyon-nagyon fontos, hát az, hogy hát ugye a mennybe menetel előtt mit mondott Jézus? Menjetek el az egész világra, és tanítsátok meg az embereket arra, amit tanítottam nektek. Tehát a missziós parancs. Tehát sokan úgy gondolják, hogy hát ez csak a papoknak vagy a szerzeteseknek szól. Nem. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Abba a térségben, ahol élsz, és gondoskodol arról, hogy a gyermekednek legyen cipője, meg ruhája, meg étele, gondoskodjál a gyermeked lelki életéről is. Ez elsősorban a te feladatod. Nem a papnak a feladata, hogy gyermekedet hitoktassa a tiéd, te csak kérheted a papnak a segítségét. Mint a gyermeked nevelésének nem az iskola a feladata, az a tiéd. Utolsó ítéleten tőled fogják számon kérni a gyermeked lelkét. Hát, hogy vedd igénybe, mint ahogy kenyeret is. Igen, te kell tápláljad a gyerekedet, te nyugodtan elmehetsz az üzletbe, és vásárolhatsz kenyeret, nem akarsz te magad kenyeret sütni. De nem a péknek a feladata, hogy tápláljon téged. Nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy igen, a missziós küldetés. Tehát van neked egy munkacsoportod, mint felelős vállalkozó vagy. Most nem csak arra kell gondoljál, hogy legyen meg mindenkinek a fizetése, hát hogy ő lelkileg is kibontakozzon, hogy növekedjen, hogy igen, most május van, és azt mondod, hogy gyertek, menjünk egyet zarándokolni valahova el. Most őszinte legyek, én Rómából jövet úgy érzem, hogy a mohamedánoknak elé van írva, hogy egyszer életükben legalább menjenek el a Kába kőhöz, Mekkába. Hát ugyanúgy nekünk keresztényeknek is elég kéne írjuk, hogy évente egyszer legalább menjél el, vagy Rómába, vagy Csíksomlyóra búcsúra, vagy Bariacelbe, vagy valahova, hogy lelkedet feltöltsd. És én azt gondolom, hogy a Mohamed Ali, hogyha tudja vállalni a családjának, a munkatársainak az zarándok útját, hát miért te mondhatnád azt, hogy az idén nincs prémium, hanem megkapjátok ezt a zarándok útat. És Rómába is lehet úgy is menni, hogy de hát Csíksomlyóra is, hogy igazából ez is, az is férjen belé. Legyen alkalom arra, hogy a szentgyónását mindenki elvégezze, szentmisén részt vegyen, de utána minden lehetne elmenni, akár együtt közösen csörözni, vagy akár egy zöld fűbe leülni, és együtt ebédelni, vacsorázni, hasonló. Tehát igen, a céljaid közé ilyen feladatokat is írj fel, mert te is felelős vagy azért, hogy Krisztus evangéliuma jó híre terjedjen a világba. De akár a sajtó misszió is, az is fontos, hogy igen, ha látsz egy olyan könyvet, ami neked sokat adott, hát azt próbáld megvenni a gyermekednek, a barátodnak, névnapjára. Régen mindig könyveket adtunk egymásnak. Hát most mennyi jó, és tényleg lelki irodalom megjelenik. Hát miért ne tudnánk valahogy egymást megajándékozni, hát lelki könyvekkel. Hát én is, ugye most ez a reklám helye, hát elég sok könyvet forgalmazunk. Hát ha valaki ír, hogy most mit ajánlanék én az ő kamasz gyermekének, vagy a nagymamájának, hát biztos, hogy tudok ajánlani, és el is tudjuk postázni, küldeni erre a kiválasztott könyveket. Adná az Isten, hogy tényleg a missziós parancsát Krisztusnak vállaljuk és teljesítsük. Mert szerintem, ha ez nincs misszió, akkor ugye mit jelent? Az, hogy legyen béke Brüsszeltől Moszkváig, vagy legyen béke Washingtontól Teheránig. Ez csak a misszió, ez az evangelizáció tudja elhozni, vagy legyen béke Jeruzsálemtől Gázáig. Igen. Ezeket az evangélium fénye, melege, szeretete, életadó lendülete nélkül nem fognak megvalósulni. És persze mondhatja valaki azt, hogy hát, de hát, ha nem akarják. Hát, hogyha ők másképp gondolják. Hát, hogyha ők ellenségesek. Akkor írjuk fel a negyedik parancsot is, az ellenség szeretete. Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy húzogassátok a vállatokat, és hát, hogy mondjam, amilyen a mosdó legyen, olyan a törülköző, hanem azt mondta, hogy tartsd oda a másik orcádat is, és szeressed az ellenségedet. Hát ez azt hiszem a legnehezebb. De egészen biztos, hogyha az őskeresztények nem szerették volna a Róma népét, akkor Róma, ma is a pogány Róma állna fent. Tehát szeressük ki egymásból a jót. Nem biztos, hogy megérdemli a másik. Az sem biztos, hogy megköszöni. De az ellenség szeretet az Jézus Krisztus kifejezett parancsa. És nagyon jól látjuk, hogy ő ezt nem csak tanácsolja, meg ajánlja, hanem ő is ezen az úton jár. Nagy csütörtök, nagy péntek. Az élete minden percében azt látjuk, hogy ő az ellenséget is szeretni tudja. Ott a kereszten imádkozik értünk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ez az ellenség szeretet parancsa, azt hiszem egyik legnagyobb, legnehezebb, de kezdjük el gyakorolni. Kezdjük el gyakorolni már azzal, hogyha nem mondunk rosszat a másikról. Nézzük meg Márton Áront. Ugye 2026 Márton Áron éve is. Ami főpásztorunk a börtönbe, ugye vannak ilyen feljegyzések, hogy akikkel együtt volt bezárva, vagy ugye akik ugye mikor kikerült, nem mondott senkiről rosszat. Annyira tetszik, ugye szegény Antal atya egy kis adományt is mondjak, hát ugye ő is, hát énekelték a himnuszt, pünkösdi búcsúról jövet, hegyen keresztül. Nos, azért letartóztatták. 27 napig volt, hát a börtönbe bezárva. Hát ugye Zetelaká volt plébános, és ott levitték oda a rendőrség pincébe, és ott tartották a hidegbe. Hát tudjuk jól, egy székelyföldi pincébe, ott a nyáron is hideg van. Hát ez pünkösd után időszakban volt. Hát ugye akkoriban azért hűvös van lent a pincébe. És hát szegény ember bizony közben-közben megverték. Hát, na így, meg úgy, hogy vallja be, hogy például kikezdte a himnuszt, és hát tudom, abban az időben nem sok biztatás kellett ezeknek. És annyira aranyos, mert hát erről nem beszélt Antal atya, hanem arról beszélt, hogy közben-közben éjjel oda a pincének volt egy kis ablaka, és oda jött egy fehér nép, és azt mondja, jaj, atya, tudom, hogy ma a férjem mit csinált magával. Nehogy megátkozza a családunkat, nehogy, jaj, ne haragudjon, nézze, hoztunk egy sült tyúkot, és beadom ez a rácsok között, fogyassz el egészséggel, és bocsásson meg neki. Tehát ebből tudtam meg, hogy Antal atyát bizony megpallották keményen. Gondolom a férfi elmesélte oda-haza, és a felesége megijedt, és vitte neki a a sült tyúkot. Igen, ellenség szeretet. Nehéz idők jönnek, és azt gondolom, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy felírjuk ezt a négy krisztusi parancsot. Igen, nyugodtan a hüttőre annyi mindent felraknak emlékbe. Egy cédulára írd fel. Elsősorban új parancsot adok nektek. Ahogy én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A másik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A rendszeres szentmise áldozat, áldozás, a gyónás, a lelki élet, a kegyelmi élet. A harmadik, ugye azt mondtuk, a misszió, hogy én is hirdessem a magam szintjén, a magam erejével az evangéliumot. Ugye ez a Carlo, ez a fiatal olasz gyermek, itt szenté avattak, szenté avatási perébe döntő erő volt az, hogy ő az oltári szentség apostola volt. Csinált egy honlapot, ahol az eukarisztikus csodákat, meg ezekkel kapcsolatos történeket gyűjtötte, és korabeli fiatalok számára ezt osztotta. Misszió. És ugye a negyedik pont az ellenség szeretet. Igen, a fekete bárányokat is kell, hogy szeressük. Én azt gondolom, hogy kékozló fiúnak, az apjának milyen szép az arca. Fia, hát visszaélt a bizalmával, elköltötte vagyonát, és mégis az atya szeretettel fogadja az ő fiát, és ugye ezt kevesen tudják, hogy mikor azt mondja, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára, hát ugye abban az időben a bankszámla, a pinkód, az a pecsétgyűrű volt. Tehát a hatalomnak, a vagyon fölötti rendelkezésnek a jelképe és szimbóluma is, hát konkrét megvalósítása volt a pecsétgyűrű. Igen. Tehát így szerette az atya az ő fiát. És én azt gondolom, hogy most akkor hasonlattal élve, hát ellenség szeretett, ugye, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ez a választási eredmény, ami Magyarországon volt, hát a fiatalok odaadják a hatalmat, reméljük és hisszük és bízunk benne, hogy ezt jó, de hogyha elpazarolják, akkor is nekünk mi marad meg? A szeretet parancsa. Mindenképpen szeretnénk kell fiatalokat, felnőtteket, az időseket, bármi is történik, a szeretet útjáról nem szabad letérjünk. Na hát ezt a négy parancsot én azt gondolom, hogy a hűtőszekrére szépen felírják maguk számára, de amúgy én ezt most meg is osztom, tehát ugye röviden összefoglaltam, és ugye minden nap megosztok egy tranzitus nevezetű elmélkedést, ugye 2026 Szent Ferenc éve, a tranzitus éve. És igazából Szent Ferenc ugye hát a mulandó világból átköltözött az örökké valóságba, és ezt nevezzük tranzitusnak. És igazából lelkünk mélyén mi is erre vágyunk, hogy ebből a mulandó világból hát lassan, szépen, évről évre, de költözzünk át az örökké valóságba, Isten országába. Hát ez a földi létünk célja. Na és akkor ehhez írok én recepteket minden nap az aznapi evangéliumból. Mert ugye Szent Ferenc azt mondotta nekünk, hogy kisebb testvérek, ferenceseknek feladata élni az evangéliumot. Úgyhogy a anyánk, az egyház minden napra megteríti az ige oltárát, az evangéliumot, és mi abból szépen táplálkozzunk. És a mai evangéliumot próbáltam én a kedves testvéreimnek elmondani, de mondom, ezt le is írom, és aki valaki feliratkozik, azt mondják, Ferences tranzitus, van egy ilyen csoportunk, aki ebbe feliratkozik, az minden nap megkapja ezt a levelet, ezt az elmélkedést. Úgyhogy szeretettel várom a Mária Rádió kedves hallgatóit is, hát a Ferences tranzitus oldalára. Adja az Isten, hogy tényleg béke, szeretet és biztonság legyen mindannyiunk számára, itt Romániába, Kárpát-medencébe, a nagyvilágba, mindenütt. ezért imádkozunk, és ezért dolgozunk. Jó Isten áldása kísérje önöket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mágya Rádió hallgatókat. Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy azonnali eredményeket akarunk. Elvetjük a kedvesség, a türelem vagy az ima magvait, és már délután látni akarjuk a virágokat. De emlékezzünk is Jézus szavaira: Isten országa olyan, mint a földbe vetett mag, amely éjjel és nappal, akár tudunk róla, akár nem, szárba szökken és növekszik. A hit nem siettet. A hit azt jelenti, hogy akkor is tudjuk, hogy Isten dolgozik a háttérben, amikor mi még csak a puszta földet látjuk. Ha ma úgy érzed, hiába teszel jót, ne csüggedj. A gyökerek már erősödnek. A remény az éltető napfény. Ahogy a növénynek szüksége van a fényre, nekünk úgy kell minden reggel Jézus felé fordítani az arcunkat. Ő a mi reménységünk, aki akkor is ad erőt, ha borús felettünk az ég. A szeretet a gondoskodó kéz. Isten nem csak elvetette az életünket, hanem folyamatosan gyomlál, öntöz, óv minket. Tanuljunk meg mi is így fordulni egymáshoz ítélkezés nélkül, segítő szándékkal, tiszta barátsággal. Drága Jézusunk, kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy ma is jó magot vethessünk a szavainkkal és a cselekedeteinkkel. Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy a te terved tökéletes és a te időzítésed a legjobb. Legyen ez a mai nap a remény és az újrakezdés napja mindannyiunk számára. Kedves testvéreim, valóban Isten egyik legnagyobb ajándéka a helyreállítás az emberiség számára. A helyreállítás egyszerűen azt jelenti, hogy valamit visszahozunk az eredeti rendeltetésébe, értékébe vagy állapotába, miután megsérült, elveszett vagy összetört. Ez Isten képessége arra, hogy megjavítsa azt, amit az élet megrongált. Újjáépítse azt, ami összeomlott. És visszaadja azt, ami végleg elveszettnek tűnt. Néha elgondolkodom azon, milyen lenne az élet, ha Isten természetében nem létezne a helyreállítás dimenziója. Mert az igazság az, hogy senki sem megy végig az életen annélkül, hogy valamilyen sérülés ne tapasztalna meg. Az élet nyomokat hagyhat. Vannak, akik érzelmi sebeket hordoznak, vannak, akik lelki sérüléseket élnek át, mások anyagi veszteséget tapasztalnak, mint mások kapcsolati fájdalmat élnek át. Még az is megtörténhet, hogy valaki ártatlanságban kezdi az életét, de aztán az élet elkezd történni vele. Váratlan viharok jönnek, veszteségek történnek, dolgok összetörnek, de hála Istennek, hogy ő nem csak a hatalom istene, ő a helyreállítás istene is. Voltak időszakok az életemben, amikor úgy tűnt, hogy a dolgok kicsúsznak a kezemből. A szolgálatom súlyos támadás alatt állt, és egy ponton úgy tűnt, hogy mindent elveszíthetek, amit felépítettem. De amikor imában Istenhez fordultam, valami különleges történt. Isten helyreállította. Ez a tapasztalat megtanított valamire, amit az ellenség megtámad, az Isten helyre tudja állítani. Nézzünk rá Szent Péter életére. Szent Péter Jézus egyik legközelebbi tanítványa volt, és mégis a legkritikusabb pillanatban háromszor tagadta meg Jézust. Képzeljük el a szégyent, képzeljük el a bűntudatot, képzeljük el azt az érzést, hogy teljesen elbuktál az elhívásodban. De Jézus nem hagyta el Péter apostolt. A feltámadás után újra találkozott vele, és háromszor megkérdezte tőle: szeretsz engem?
Abban a pillanatban Jézus helyreállította Pétert. Ugyanaz az ember, aki megtagadta Krisztus, később bátran prédikált pünkösd napján, és ezrek jutottak a hitre. Ez a helyreállításnak az ereje. Szentírás tele van ilyen történetekkel. Nézzük meg Jobb történetét. Jobb majdnem mindent elveszített. Gyermekeit, vagyonát, egészségét. És mégis a Szentírás azt mondja, hogy a végén Isten helyreállította őt, és többet adott neki, mint amilyen korábban volt. Még a természet is ezt azt elvett tükrözi. Szentírás azt mondja, hogy még ha egy fát is kivágnak, a víz illatára újra kihajt. Más szóval, az élet visszatérhet oda, ahol minden halottnak tűnt. Isten helyre tudja állítani a lelkedet. Isten helyre tudja állítani az elmédet. Isten helyre tudja állítani a kapcsolataidat, még akkor is, amikor elveszítesz valakit, akit szeretsz. Isten talán nem hozza vissza azt a szemét, de helyreállítja az erődet. Meg tudja gyógyítani a szívedet. Bátorságot adhat, hogy hordozd a veszteséget, és mégis céllal élj tovább. Néha még a fájdalmadat is bizonyságtétellé változtatja, amely mások számára reményé válik. Gondoljunk Naomira, elveszítette a férjét, elveszítette a két fiát, az életet teljesen üresnek tűnt, de Isten még nem fejezte be a történetét. Rúton és Boázon, a megváltó rokonon keresztül Isten helyreállította Naomi jövőjét. Ezért próbálja az ellenség annyira elhitetni az emberekkel, nincs remény. Mert amikor a remény eltűnik, az emberek már nem várják a helyreállítást. Pedig az igazság ez. Nincs semmi az életedben, amit elveszítettél, és amit Isten ne tudna helyreállítani. És vannak kulcsfontosságú területek, ahol Isten helyreállítja az életet. Isten helyre tudja állítani az elvesztegetett időt. Isten helyre tudja állítani a megtört kapcsolatokat. Isten helyre tudja állítani az elveszett lehetőségeket. Isten helyre tudja állítani a meggyengült egészséget. Isten helyre tudja állítani a lelkedet és a belső erődet. És talán a legfontosabb, Isten helyre tudja állítani a hozzávaló kapcsolatodat és odaszánásodat. Ha elveszítetted az egészségedet, van gyógyulás Istennél. Ha elveszítetted a pénzügyeidet, van gondviselés Istennél. Ha úgy érzed, elvesztetted az időt, Isten még az időt is helyre tudja állítani. Isten olyan kegyelmet adhat, hogy egy év alatt elérd azt, amit mások 10 évbe. És nézzük Jézus csodáit. A vak Bartimeus visszakapta a látását. A sorvadkezdő ember visszakapta a kezét. A Betesdai tónál fekvő ember 38 évig várta, amikor Jézus találkozott vele, minden megváltozott. Eljött a helyreállítás. Ha tehát úgy érzed, hogy az életedben valami összetört, elveszett vagy megsérült, ne hidd el azt a hazugságot, hogy a történeted véget ért. Vidd Isten elé. És a szűzanya ebben akkora példakép, hogy ő Isten előtt, Istenben élte az életét, és tudta, hogy bármi nehézség is jön, mindig helyreállítja a jó Isten azt, amit kell. Akár a Betlehembe való menést, az ott való szülést, az Egyiptomba való menekülést, és még sorolhatnánk. A szűzanya életének is ez volt a tapasztalata, hogy Isten a helyreállítás Istene. Jézusban erő van, és ebben az erőben ott van a helyreállítás hatalma. A történeted még nem ért véget, és amit Isten helyreállít, az gyakran nagyobb lesz annál, mint amit elvesztettél. Egy kisfiú talált egy pillangót, amely éppen a gubójából próbál kitörni. A fiú úgy döntött, segíteni fog a küszködő lepkének, de amikor felnyitotta a gubót, felfedezte, hogy a lepke összezsugorodott, gyenge állapotban van belül, annyira törékeny állapotban, hogy hamarosan el is pusztult. A fiú nem vette figyelembe, hogy a pillangók fejlődésének nélkülözhetetlen része az, ahogy a gubónak neki feszülnek.
A küzdelem hiány, amit a gubó biztosít számukra, nem lenne erejük az életben maradáshoz, miután kibújnak. Isten soha nem tesz semmit, amivel ártana nekünk. Ezzel együtt az életünkben adódó nehézségeket felhasználja arra, hogy hitre tanítson minket, tisztítsa a jellemünket is, felkészítsen minket az előttünk álló nagyobb kihívásokra. Jeremiás próféta írja, ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Azok számára, akik Krisztushoz tartoznak, csodálatos ígéretük van a Szentírásban, Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik, és akiket a szándéka szerint elhívott, olvassuk a római levélben. Valami fontos dolog történik jelen pillanatban az életedben. A jelenlegi helyzet feszíti a hitedet, és próbára teszi a türelmedet, lelki füleid hangolódnak Isten lelkének a hangjára, meghallására, kételkedéssel és kínzó kérdésekkel nézel szemben, talán nagy küzdelmen mész keresztül, de az a harc része mindannak a folyamatnak, amelyben Isten teljes akarata valósággá lesz az életedben. Isten mindig előre felkészít arra, amit a számunkra tartogat. Meg lehet, kényelmetlen ez a folyamat. Mégis szükség van rá. Készülj fel, mert jó dolgok fognak történni veled. Uram, segíts hittel járnom, és ne félelemmel. A bizalmat választva a szorongás helyett minden alkalommal. Amikor választanom kell, ami folyamatosan egész nap történik, a félelem természetesnek tűnik, automatikus, az alapértelmezett válasz a bizonytalanságra, a hit azonban szándékosságot igényel. Egy tudatos döntést, hogy benned higgyek, és ne abban, amit éppen érzek. Taníts meg arra, hogy a hitben járás nem tünteti el a félelmet, de visszautasítja, hogy a félelem diktálja a lépteimet. Taníts meg, hogy érezhetem magam félinknek, miközben mégis a bizalommal teli továbblépést választom. A hit és a félelem is arra kér, hogy higgyek olyas valamiben, amit nem látok. A félelem azt mondja, a legrosszabb fog történni. A hit azt mondja, te irányítasz, és én dönthetem el, melyik hangra hallgatok. Segíts felismernem, amikor a félelem vezet, amikor a szorongásból hozok döntéseket a bizalom helyett, amikor félelemben járok, és azt bölcsességnek vagy óvatosságnak nevezem. Emlékeztes rá, hogy a hitben járás nem vakmerőség, hanem a legbiztonságosabb út, hogy benned bízni könnyebb, mint a félelmeimben bízni, és hogy a hit iránya mindig jobb, mint a félelemé. Adj erőt, hogy a hitet válasszam, amikor a félelem észszerűbbnek tűnik, hogy bizalommal járjak, amikor a szorongás reálisabbnak látszik, hogy benned higgyek inkább, mint abban, amitől tartok. Hadd járjak ma hitben és ne félelemben, újra és újra a bizalmat választva, olyan hittel teli lépéseket téve, amelyek gyengítik a félelem szorítását, és erősítik a beléd vetett bizalmamat. Isten egyik legnagyobb ajándéka a helyreállításnak az ereje. És ez valóban így van, kedves testvéreim. Nem mindegy, hogyan éljük az életünket. Uram, a lelkem egyedül benned talál nyugalmat. Nem a körülmények változásában, nem a problémák megoldásában, hanem a te jelenlétedben, függetlenül attól, ami körülvesz. Oly sok helyen kerestem a nyugalmat, sikerekben, kapcsolatokban, kényelemben és irányításban, de ezek közül egyik sem csillapítja a bennem lévő mély nyugtalanságot úgy, ahogyan te. Taníts meg a testi pihenés és a lélek nyugalma közötti különbségre. Az átmeneti megkönnyebbülés és a mély béke közötti különbségre, amely abból fakad,
hogy beléd horgonyozom magam. Lelkem neked lett teremtve. És nyugtalan mindaddig, amíg meg nem találja nyugalmát a te jelenlétedben, a te lényedben is, abban a biztonságban, hogy te tartasz engem. Segíts, hogy ne az életem tökéletes irányításával próbáljam elérni a nyugalmat, hanem inkább a neked való átadásban találjam meg azt, elengedve mindazt, amibe kapaszkodom, és letéve mindazt, ami kimerít. Emlékeztes rá, hogy a benned való megnyugvás nem passzivitást jelent, hanem bizalmat, nem feladást, hanem átadást, nem megfutamodást, hanem a lelkem elcsendesítését a te jelenlétedben. Adj bölcsességet, hogy hozzád térjek vissza, amikor elfáradok. Hozzád fussak, amikor szorongok, és benned állapodjak meg, amikor minden kaotikusnak és bizonytalannak tűnik. Hadd találjon lelkem egyedül benned nyugalomra a mai napon, ne az eredményektől vagy a körülményektől függve, hanem a változatlan Istenbe horkonyozva, aki az én valódi menedékem és békességem. Kedves testvéreim, kedves MyRádió hallgatók, azt hiszem, hogy ha a szűzanya lelkületében élünk, akkor ebben a lelkületben kell, hogy éljünk. Ma sokan járkálnak az életben azzal a nehéz hazugsággal a vállukon, hogy túl messzire mentél, túl nagy hibát követtél el, és Isten már végzett veled. De ez a hang nem Istentől származik. A Szentírásban, a Jelenések könyvében azt mondja, hogy az ördög a testvérek vádlója, aki folyamatosan próbálja meggyőzni az embereket arról, hogy hibáik örökre alkalmatlanná tették őket. A szégyen az egyik legerősebb fegyvere. Ha sikerül meggyőznie valakit arról, hogy már nem lehet megváltásra érdemes, megakadályozhatja, hogy valaha is visszatérjen az otthonában. De Isten szíve egészen más történetet mesél el. Jeremiás könyvében az Úr egy meglepő kijelentést tesz: hozzá a házasságom a visszavonulóhoz. Gondolkodj el ezen. Isten nem azt mondja, hogy elhagyta azt, aki eltért, nem azt mondja, hogy leírta, ehelyett úgy szól, mint egy hűséges férj, akinek a szíve még mindig vágyakozik azután, aki elment. Isten szeretete nem törékeny, nem omlik össze abban a pillanatban, amikor valaki elesik. Jézus gyönyörűen ábrázolta ezt a történetet a tékozló fiú példázatában, amit Lukács evangéliumában találunk. Az a fiatalember eltávolodott az apjától, mindent eltékozolt, s olyan döntéseket hozott, amelyek egyenesen a sárba vezették, disznók között táplálkozott, éhezve távol az otthontól. Ez mindig a bűn következménye, előbb-utóbb a disznóhoz vezet, a megbánás az üresség helyére, ahol az ember azon gondolkodik, hogyan kerültem ide. De a történet fordulópontja nem az, amikor az apa fut a fia felé, hanem az, amikor a tékozló fiú ráébred a helyzetére a disznóholban. A szívében döntést hoz, felkelek, visszamegyek az én atyámhoz. Ez minden, amire a mennynek szüksége van, egy megtérő szívre. Figyelj fel, valami erőteljesre a történetben, hogy az apa már figyelte az utat. És amint meglátta fiát távolról közeledni, elfutott hozzá. Nem várt beszédre, nem követelt tökéletességet, futott, átölelte, helyreállította őt. Na ez Jézus szíve. Itt valami, amit az ellenség gyűlöl, amikor egy megtört bűnös visszatér Istenhez, pokol elveszíti az uralmát, egyetlen ördög sem tudja megakadályozni Isten irgalmát, egyetlen démon sem blokkolhatja a bűnbocsánatot, egyetlen múltbeli tett sem erősebb Krisztus vérének hatalmánál. Amint a szív teljesen és őszintén átadja magát az atyának, a lelkekben lévő láncok megszakadnak. És ebben a pillanatban az ellenség vágyai erőtlenül hullanak a földre, és a lélek feletti kötelék megtörik. Már az a tény is megszégyeníti az ördögöt, ha egy megtört ember visszatér. Az ellenség azt akarja, hogy az emberek disznóban maradjanak, meggyőződve arról, hogy nem érdemesek hazatérni. De az atya nem az ajtóban áll elutasítással,
hanem az utat figyeli, várva az első lépést vissza. Lehet, hogy valaki úgy érzi, túl messzire került. Talán eltávolodott Istentől, vagy olyan döntéseket hozott, amelyeket mélyen megbánt. Talán a szégyen évek óta sug a fülében, de hallgasd ezt világosan, nem vagy túl messze, ha még mindig érzed a szívedben a visszatérés vágyát Istenhez. És ez bizonyíték arra, hogy a lelke még mindig hív. Ha megteszel akár egyetlen lépést felé, fedezd fel, amit mások is megtapasztaltak, az atya futva megy vissza a megtérő gyermekéhez. Még a disznó olban is vár rád. Bárhol talál is meg a szíved, amikor végre iránta fordul, ott lesz. Amikor helyreállít, az nyilvános vereség az ellenség számára, aki azt próbálta elhitetni veled, hogy a történeted véget ért. Mert Istennél az irgalom mindig a végső szó. Szóval állj fel, rázd le a szégyent és a port a lábadról, fordítsd vissza a szíved az atyához, ő nyitott karokkal vár, hogy befogadjon, helyreállítson és megtisztítson mindentől. Kedves Mágy Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! A láthatatlan növekedés csodája, az életemet átalakító és helyretevő Istennek a megtapasztalása.

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor, Dévai plébános. A múlt műsorban elkezdtük a vágyakról beszélgetni. Anselm Grün Vágyaink című könyve alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a kérdést a bevezetőben a Bence és Atya. És a mai műsorban ennek a könyvnek az ismertetését tovább folytatom. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így fogalmaz, a vágy tárgyá alacsonyítja az embert. Az Új és az Új Szövetség abban egyetért, hogy az embereket óvaintik a birtoklás vágyától, mert az annak a jele, hogy az embernek nem Istenben van az élete alapja. Mivel életének nincs szilárd alapja, mely hordozza, mindig keresi az egyre többet, hogy kitöltse belső ürességét. Ám ez a vágy végeredményben a szabadság elvesztéséhez és kudarchoz vezeti őket. A kapzsiság, bálványimádás, hamis vallásosság. Az ember nem Istenhez kötődik, hanem földi dolgokhoz. Ez azonban nem tesz jót a lelkének, mert az határozza meg a lelket, amihez az ember kötődik. Az anyagi dolgokhoz való kötődés magát az embert is tárgyá teheti. Ezért nem meglepő, hogy a kapzsiság korunkban az embereket oda vezette, hogy egymással tárgyként bánjanak. Erik Fromm Birtokolni vagy létezni című könyvében a következőket fogalmazza meg. A tárgyasítás a birtoklás magatartásának a következménye. A legnagyobb tulajdon nem maga a pénz, hanem az emberek. Fromm ezt a magatartást a patriarchális társadalomnak tulajdonítja, és így ír róla. A patriarchális társadalomban a legszegényebb férfi is tulajdonosa volt a feleségének, a gyermekeinek és a jószágának. Azok abszolút urának érezhette magát. Korunkban ez ahhoz vezetett, hogy a cégek az emberekre termelési tőkeként tekintenek és tekintettek. Fromm ezt a birtoklási gondolatot, szándékot olyan megfogalmazásokban is meglátja, amikor az ember az orvosáról, az ügyvédjéről vagy az alkalmazottairól beszél. Ezen felül egészségünkre is gyakran tulajdonként tekintünk. Úgy véljük, mindent birtokolhatunk, amit akarunk. Ez a magatartás annak a vágynak a jele, hogy minden felett átvegyük az uralmat. Mindent kézben tartsunk, és semmit sem engedjünk ki a kezünkből. Jézus az evangéliumban beszél ennek a szabaddá válásnak az útjáról, és Anselm Grün atya 14 példabeszédet tár fel ebből a szemszögből, hogy az ember hogyan válik szabaddá, vagy hogyan tudja jól kezelni, jól megélni, és hogyan tudja vágyait úgy összenyalábolni, hogy az életét előbbre vigyék. Az első az a fogyasztásnak a vágya, amelyről a Máté evangéliumában olvashatunk, Jézus megkísértésénél. Idézném az evangéliumi részt, akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte, meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van. parancsot adott angyalainak, a kezükben hordoznak, nehogy kőbe jussd a lábad. Jézus ezt válaszolta, az is meg van írva, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, és felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ez mind neked adom, mondta, ha leborulsz és imádsz engem. Jézus elutasította, távoz ördög, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek az ő szolgálatára. Az első megkísértés ebben az a szükségleteinkre való vágy. Ebben a megkísértés történetben Máté megmutatja nekünk, hogy Jézus háromszoros vágyat győzött le. Jézust megkísérti a gonosz lélek, az ördög, a diabolosz, aki mindent összekavar. Aki összekavarja az emberi gondolkodást, aki a jót összemossa a rosszal, aki minden emberi tevékenységbe és szükségletbe belekeveri a vágyat. Az első megkísértés lényege a vágy és az étkezés egybeolvasztása. Az életben maradáshoz mindenkinek ennie kell, mindenkinek fogyasztania kell, hogy valamit adni tudjon. A megkísértés lényege ebben az esetben az, hogy mindent magunkénak akarunk tudni, mindent elfogyasztunk. Korunkra alkalmazva ez nem csak azt jelenti, hogy lehetőleg mindenből ehető ételt készítünk, majd megesszük, sokkal inkább azt, hogy ez a legveszélyesebb kísértés, hogy mindent elfogyasztunk, még a szentséget is a magunk tetszése szerint használjuk. Mert a kövek, amelyeket Jézusnak kenyérre kellett volna változtatnia, a szentség szimbólumai. Keménysége miatt az ókorban a követ gyakran az örök és megváltoztathatatlan isteni hatalmakkal hozták kapcsolatba. Sok kultúrában vannak szent kövek. A szent a világtól elvont. A világ nem rendelkezhet felette. Ám a mindenképpen létezik az a kísértés, amely magát a szentséget is hasznosíthatóvá szeretné tenni, amely szerint magának a vallásnak is hoznia kell valamit. Amerikában olyasmit hirdetnek, amit sikerteológiának is nevezhetünk. Istent arra használják fel, hogy sok pénzt keressenek. Imádkozz és légy gazdag, hangzik az ilyenféle tipikus amerikai könyvek egyikének a címe, amely szerint általában nem tudnak ellenállni az első kísértésnek. Ebben az esetben ráadásul a vágyat emelik a vallás magaslatára. Az ima a mohóságot szolgálja, gazdaggá teszi az embert. Mindenki, amit vallási területen teszünk, valamit hoznia kell. Sikerhez kell vezetnie. Mindent a hasznosságon mérnek le. Minden minket szolgál, és a szükségleteink kielégítését. Elfelejtjük a szentséget, meghagyni a szentnek. Érinthetetlennek, ami kivételt képez, hogy a hozzáférésünk ne terjedjen ki rá. A fent említett bibliai helyen Jézusnak a kísértő szerint arra kellene felhasználnia az Isten kapcsolatát, hogy kielégítse a szükségleteit. Ami az írás szavára figyelmezteti a kísértőt. Az ember azokkal az igékkel él, amelyek az Isten szájából származnak. Az ember valódi éhsége lelki. Azokkal az igékkel, melyekkel Isten mond, táplálja őt, annak azokkal élni lehet. Az igék valóban táplálni tudják a lelkünket. A második megkísértés az Isten kisajátítására vágyakozni. A második kísértés Isten kisajátításáról szól. Azt mondhatnánk, írja az atya, ez annak a vágya, hogy Istent is fogyasszuk. Istent a magunk tetszése szerint használjuk fel. Itt az elismerés és a hírnév utáni vágy fejeződik ki, hogy azt már korábban láttuk, beszéltünk vele. nem csak az egyre több vagyon birtoklása, hanem az egyre több elismerés a csodálatra irányuló vágyra is vonatkozik. Istent azért gyalázzuk meg, hogy saját önértékelésünket növeljük, magunkat különlegesnek érezzük, és a többiek felé helyezzük. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a második megkísértés az a grandiozitás kérdése. A pszichológia szerint a grandiozitásba történő menekülés tipikusan narcisztikus viselkedés. Az ember szeretne elmenekülni saját elhagyatottsága elől azáltal, hogy grandiózus elképzelésekben talál menedéket. A spiritualitás ehhez jó alapanyagnak kínálkozik, hogy a grandiozitásba meneküljünk. Jézus azonban elutasítja ezt a menekülést. Ebben a megkísértésben a bibliai ígékkel való visszaélés jelent veszélyt. Az ördög Jézus második megkísértésekor éppen arra a Zsoltára utal, amelyben Isten megparancsolta angyalainak, hogy tenyerükön hordozzák az embert. Felhasználhatjuk arra Istent, hogy az embereknél elismerést arassunk. Ekkor azonban nem Isten a fontos, hanem csak a saját énünk. Ha visszaélünk a szentséggel, akkor az ember számára legértékesebbet romboljuk le. Ez a veszély ma nagy. Meggyalázzuk Istent az ellenséggel vívott saját harcunk érdekében. Istennek kellene segíteni, hogy legyőzzük az ellenséget, mi meg belerántjuk őt abba, hogy megindokoljuk saját akaratosságunkat. Jézus nem bukott el ebben a kísértésben sem. Egy másik bibliai igével válaszolt, ne kísérsz uradat, Istenedet. A lelki utamat arra használom, hogy az emberek előtt különleges mutatványokat vigyek végbe, vagy olyan képességeket fejlesszek ki, amelyekkel föléjük helyezem magam, akkor, ahogyan Jézus mondja, Istent kísértem. Istent felhasználom a saját magam számára, a saját énem számára. Sok mindent, amit ma a spirituális piacon nagyobb tapasztalathoz vezető útként kínálnak, csupán az ént erősíti, ahelyett, hogy Istenre nyitná meg. Mindez az önmegtapasztalás, önmegismerés utáni vágynak köszönhető, melynek egyre különlegesebb formái egyre nagyobbra nőtt énhez vezetnek el, de nem az Istenre való nyitottsághoz. A harmadik kísértés az a hatalom utáni vágy. A harmadik megkísértés az a hatalomra hív. Ennek a kísértése, hogy az embereket használjuk, hatalmat gyakoroljunk felettük, és egyre több hatalomra tegyünk szert, hogy minél több ember felett uralkodhassunk. A hatalom növeli a sóvárgásunkat, és még több birtoklásra késztet bennünket. Az ember soha nem elégedett azzal a hatalommal, amivel emberként rendelkezik. Az ördög megmutatja Jézusnak a világ minden országát. Jézus uralkodhatna rajtuk, ha leborulna a kísértő előtt, és imádná őt. Ez a kísértés talán ismerős számunkra egy másik összefüggésbe. Sok mesében az ember szövetségre lép az ördöggel. Úgy véli, növeli hatalmát azáltal, hogy szerződést ír alá vele. Ám mindennek megvan a maga ára. Az ember elveszti a szabadságát, és elég gyakran a szeretetet is. Hideggé válik, és lelki halottá. Máté számára ez a hatalomra hívó harmadik kísértés a legveszélyesebb. És ez ezért evangéliumban olyannak írja le Jézust, aki minden hatalomról és uralomról lemond, aki erőszakmentesen reagál az emberi hatalomvágyra, és éppen a mennyei atyába vetett bizalmával bizonyítja fiúságát. Jézus elutasítja a hatalommal való megkísértést azáltal, hogy idézi a második törvénykönyv igéjét, amellyel Mózes és Izrael népét intette az igaz szolgálatra. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, mondja a Szentírás. Feltűnő, hogy mind a három ige amellyel Jézus ellenáll a gonosz léleknek, a második törvénykönyvből származik. Máté ezzel azt is megmutatja, hogy Jézus ugyanannak a kísértésnek volt kitéve, mint Izrael népe az egyiptomi kivonulás idején. Jézus ellenáll a kísértésnek, így lesz Isten új népének alapítója, aki követik őt a megigazulás útján. Jézus éles parancsára távoz ördög. Az ördög ténylegesen meghátrál. A kísértések azonban, amelyeket Jézus működésének kezdetétől ismerünk, még nem értek véget. Máté evangéliumának két további helye is erre mutat rá. A távol sátán fordulat szó szerint bukkan fel még egyszer. Jézus ezt a mondatot mondja Péternek, amikor a tanítvány vissza akarja tartani Jézust attól, hogy a szenvedés útját járja. A másik helyen a bevezető mondat, amelyet Máté mind a három kísértésnél használ, tér vissza, ha Isten fia vagy. Hogy a keresztnél hangzik el, amikor Jézus a gúnyoló emberek szólítják fel őt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A megkísértés a kereszten csúcsosodik ki. Teljesen és véglegesen ott szenvedi el Jézus. Amikor Jézus ellenállt a pusztában a három kísértésnek, az ördög meghátrált, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki. Jézus a kísértés hegye, így a paradicsom hegyévé válik. Ez azt is jelenti, hogy ha ellenállunk a kísértésnek, ott van számunkra a paradicsom. Ott tapasztaljuk meg Isten gyógyító és szerető közelségét, ami az angyalokon keresztül válik világossá és valósággá. Mivel Jézus a kereszten sem enged az utolsó kísértésnek, a feltámadásban Isten a paradicsomba, az Atya dicsőségébe helyezi őt. Megfosztani a vágyat a hatalmától. Lukács a megkísértés elbeszélésének más sorrendjét alkalmazza az evangéliumban. A második megkísértés szól a hatalomról, a harmadik pedig az Isten grandiozitásával való visszaélésről. Máté háttérrel rendelkezett vele entétben, Lukács, aki görög volt. Az ő kultúrájában nem a hatalom számított a legnagyobb kísértésnek, hanem a tudás, amely az ember kérkedhet, vagy az, ha a tudása és különleges képességei miatt mások fölé helyezheti magát. A zsidók és a görögök tehát mindnyájan más veszélyeknek voltak kitéve. A mai emberek közül a zsidókhoz hasonlóan egyeseket jobban veszélyeztet a hatalom kísértése, mások a görögökhöz hasonlóan a grandiozitásba menekülnek, elnyomják saját elhagyatottságukat, és különlegesnek vélt spiritualitásuk miatt más emberek fölé helyezik magukat. Mindkét kísértés annak a vágynak a kifejeződése, hogy egyre több hatalommal és megbecsüléssel rendelkezzenek, és önmagukat a többi ember fölé tudják helyezni. Végeredményben ez annak a vágya, hogy Istent és az embereket is a hatalmunkba tartsák, más szóval fogyasszák. Minden és mindenki csak a saját nagyságukat és a hatalmukat szolgálja. Ez a vágy kísértésének kell ellenállnunk. Hogy ez hogyan lehetséges, az Jézus a megkísértés történetében mutatja meg nekünk, amelyet Máté és Lukács is ránk hagyott. A vágyat úgy tudjuk legyőzni, ha Jézussal együtt megvizsgáljuk annak rejtett okait, és a bibliai igéről úgy elmélkedünk, hogy általa megfosztjuk magunkban a vágyat túlzott hatalmától. Ha Jézust hívom segítségül a kísértés idején, és a Szentírás igéit, akkor ez a vágy elveszíti felettem az ő hatalmát. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő műsor alkalmával. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
0: Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja,
1: mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk.
1: Úristen, ki szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örökbírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát, s véle egy fiát, s a szent lelket, ki egy velünk, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem.
1: Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál, taníts meg rendelkezéseidre.
0: Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Dult lelkem könnyes a kintól, igéddel emelj föl engem.
0: De tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet.
1: Döntöttem a hús, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam.
0: Döntéseidhez tapadok, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak.
1: Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szolgáltas nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom.
1: Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem, tisztítsd meg szívemet, lelkemet.
0: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, igazságod szerint járok kelek.
1: Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosakkal nem járok együtt.
0: Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé.
1: Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram,
0: hogy hangos szóval zengjem dicséreted, és hirdessem csodás tetteidet.
1: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát.
0: Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel.
1: Teli az ő markok gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
0: Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg és könyörülj rajtam.
1: Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan.
1: Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
0: Hallgass meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok, kezemet szent templomod felé tárom.
1: Ne védj egy sorba a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek.
0: De rosszat forralnak szívükben. Áldott az Úr, aki meghallgatja a könyörgésem szavát.
1: Erőm az Úr és védő pajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített.
0: Örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki.
1: Népének erőssége az Úr, fölkentjének szabadulása és menedéke.
0: Szabadíts meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Légy pásztora, és te vezesd mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Rövid olvasmány. Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, de mindannyian egyek lettetek Krisztus Jézusban.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak most ebben a déli órában. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal folytatjuk. Akik önökkel imádkoztak,
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvenciájában.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat szeretettel, tisztelettel. Ezúttal is az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából a mai Déli Magazin szerkesztői
1: Gürgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Kedves hallgatóink! A Déli Magazin című műsorunk kezdődik. A következő 45 percet igyekszünk érdekessé, szórakoztatóvá tenni az önök számára, és nézzük, hogy mit is ajánlunk önöknek ebben a időben. Hamarosan a hírekkel jelentkezünk, ezt az időjárás jelentéssel folytatjuk, majd meghallgatjuk a nap örömhírét, a hozzáfűzött elmélkedést, ami ma reggel hangzott el a reggeli ébresztőben, Tatár Zoltán atya tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében pedig a keresztény szó lapszemle fog elhangzani, Bodó Márta szerkesztő ajánlja önöknek, hogy mi is olvasható a hasábjain. Adásidőnk végén pedig a délutáni műsort ismertetjük önökkel. Mindannyiuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk. Köszönjük, hogy minket választottak!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Egy éve választották meg Leó pápát. Egy éve, 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdésekkel foglalkozott az első nagy ipari forradalom összefüggésében. Az egyház pedig ma mindenkinek felajánlja az ő szociális tanításának örökségét, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, melyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát! Közös ünneplésre hív a Vörös Kereszt.
1: Ma van a Vörös Kereszt világnapja, amelyet idén a Hargita megyei Vörös Kereszt a közösséggel együtt ünnepel. A 150 éves romániai szervezet és az önkéntesség erejét hirdető eseménynek a Csíkszeredai Szabadságtér ad otthont ma délután 4 órától kezdődően. A program középpontjában a találkozás és az egészség megőrzés áll. Az önkéntesek ingyenes vérnyomás és vércukorszint méréssel várják az arra járókat, akik megismerhetik a szervezet sokrétű munkáját, betekinthetnek a kulisszák mögé, és akár azonnal jelentkezhetnek önkéntesnek is. A helyszínen felállított üzenőfalon bárki megoszthatja jó kívánságait, a szervezők pedig egy jelképes kéréssel fordulnak a résztvevőkhöz. Aki teheti, egy piros ruhadarabbal fejezze ki szolidaritását. A nap során az udvarhelyi és gyergyói zónák önkéntesei is népszerűsítik a Vörös Keresztet és az önkéntességet saját helyszíneiken. Önkéntes fiatalokat vár a Hargita megyei tűzoltóság.
0: A Hargita megyei tűzoltóság csütörtökön bemutatta a sajtónak a maroshévi Zé Platon Alexandrát, aki 11. osztályos tanuló, 16 évesen kezdte el az önkéntességet. Ezt annak apropóján tették, hogy helyi és országos szinten is 10 éve indították el az életmentő szenvedéllyel, román fordításban Salvator din Passione önkéntes programot. Monoráru Vasile Rádu, a Hargita megyei tűzoltóság parancsnoka az önkéntes programról beszélt bővebben. Mint magyarázta, ez a program a 16 és 65 év közötti jelentkezőknek szól, de különösen népszerű a középiskolások körében. Jelentkezni önkéntesnek a tűzoltósághoz benyújtott igényléssel és egyéb okiratok leadásával lehet. Személyigazolvány másolat, erkölcsi bizonyítvány, pszichológiai szakvélemény, iskolai és orvosi igazolás, valamint a 18 év alattiaknak szülői beleegyezés szükséges. Nyárig gyűjtik be a kéréseket, ezután indítják el a képzéseket. Előadás Szovátán.
1: Ma este 7 órától a Szovátai Domokos Kázmér Művelődési Házban mutatják be a Bekecs Táncszínház Lizelott és a Május című prózai előadását. A felnőtt jegy 40 lejbe, a diák és nyugdíjas jegy 30 lejbe kerül. Előzetes jegyfoglalás a 0762 254 729-es telefonszámon lehetséges. Megismétlem a telefonszámot: 0762 254 729, Az előadást a 16 év fölötti nézőknek ajánlják. Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön.
0: A Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtárban május 12-én kedden 18 órától mutatják be Kovács Levente marosvásárhelyi író, egyetemi tanár, Tüzek és Hamvak című legutóbbi regényét. A rendezvényen a szerzőbeszélgető társa László Zsuzsa színművész. A kötetből felolvasnak Gecse Noémi, László Zsuzsa, Tuli Téva és Varsányi Szabolcs színművészek. Házigazda Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Imaest Zetelakán.
1: Az Élet a lélekben ima közösség, ha Zetelaki Szent Kereszt megtalálása templomban május 29-én délután 4 órai kezdettel imaestet tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtételek, ima szolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel várnak. Erdélyi gyermekre vágyók lelki gyakorlata Kolozsváron.
0: Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron, a Manréza Lelkiségi Központban a gyermekre vágyók lelki gyakorlata július 24-e és 26-a között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincs gyermeke, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani több elismert szakember bevonásával. További részleteket az erdélyi gyermekre vágyok kukac@gmail.com e-mail címen keresztül lehet kapni. Hát még egyszer az e-mail cím, egybeírva erdélyi gyermekre vágyok kukac@gmail.com.

Végezetül pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Ma többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Országszerte záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél, leginkább a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13 fokot mértünk, délután 20 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délnyugaton eshet kevés eső, majd napközben helyenként kialakulhatnak záporok és egy-egy zivatar is. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemes időre van kilátás, 17 és 24 fok közötti maximumokra. Ma reggel, illetve ma délben 12 órakor Zimnicsán volt a legmelegebb, itt 24 fokot mértek. De 21 fok volt Temesváron is, 22 Gyulafehérváron, 20 fokot mértek Aradon, Resicabányán, és itt Sepsiszentgyörgyön is 20 fok volt.

0: 16 fokot mértek Besztercén, Csíkszeredában, Dicsőszentmártonban. 16 fok volt Dicsőszentmártonban, 14 fokot mértek Maroshévízen, és Gyergyóalfaluban is 14 fok volt.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Nagyobb szeretettel senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondanak titeket többé szolgának, mert a

0: szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok. Maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgató! Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Hallottuk a mai evangéliumban. Milyen furcsa, Jézus parancsba adja, hogy szeressünk. Pedig, ha belegondolunk, magától érthető, természetes kellene, hogy legyen az, hogy szerető emberként éljünk. A szeretet annyira magától érthető kellene, hogy legyen, mint a lélegzés. Testemnek szüksége van a levegőre, lelkemnek pedig arra, hogy szeressen, és így szeretve legyen. Szobavirágaink, virágos kertjeink attól szépe, ha gondoskodunk róluk. Szeretve öntözgetjük, kapáljuk, neveljük őket. És így szépen virágoznak, szépségükkel megvidámítanak. Jézus azt mondja, hogy barátai vagyunk, ha megtesszük, amit mond nekünk, ha hallgatunk rá, és azt szerint is élünk. Az Isten barátom akar lenni, és csak rajtam, rajtunk áll, hogy mi is Jézus barátai leszünk. Ő már bebizonyította, hogy igazán szeret bennünket, hogy igazán a legjobb barátunk. Nagyobb szeretettel senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Igen, Jézus életét adta érettünk. Kedves testvérem, mennyire tudok szeretni? Mennyire tudok nap mint nap szerető ember lenni? Igen, nem könnyű mindig szeretni. Nem könnyű egyes embereket szeretni. Azokat, akik szívünket megsebezték, akik becsaptak, megbántottak, azokat nehéz szeretni. Nehéz szeretni azt az embert, aki gyűlöl engem. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézus nevében bármit kérni. Egészséget, lottónyereményt, nyugdíjemelést, de azt is kérhetem, hogy tudjak megbocsátani. Tudjam szeretni azt az embertársamat, akire nagyon haragszom, akit nagyon gyűlölök, aki nagyon megbántott. Jézus barátja akarok lenni, akkor tegyem meg, amit kér tőlem. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Szeressük egymást, mert a szeretet teszi világunkat szebbé és boldoggá. Amen.
1: Tatár Zoltán atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Kedves hallgatóink, 12 óra és 35 perc a pontos idő. Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Isten hozta önöket, és köszönjük, hogy csatlakoztak. A Déli Magazin című műsorunk folytatódik. Hallgatunk egy rövid zenét, majd a zene után kezdetét veszi a keresztény szó lapszemle, amint a bevezetőben is mondtam, Bodó Márta szerkesztésében. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak!

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, önök a Keresztény Szó lapszemlét hallgatják, a mikrofonnál köszönti önöket a szerkesztő Bodó Márta. A Keresztény Szó 1990 elején, rögtön a romániai változások után alakult, talán emlékeznek erre, és azóta sokféle változáson ment át, jelenleg egy 3 havonként megjelenő katolikus folyóirat, amely egyformán tartalmaz teológiai ismereteket és érdekes a katolikus egyházhoz köthető olvasmányokat. Ebben az évben a Keresztény Szó is a Márton Áron évhez igazodva, Márton Áronról és Márton Árontól származó képeket, anyagokat közöl. Rögtön a címlapon a nagyon szép Gyulafehérváron látható szobra köszönti az olvasót. Gergely Zoltán kolozsvári szobrász, művész, nagyon kifejező és az egyik legjobb Márton Áron szobrot alkotta meg, amely ugye a gyulafehérvári érsekség udvarán látható, egy pad is van mellé tervezve, ahova le lehet ülni és egy kicsit együtt gondolkodni, illetve egy irányba nézni nagypüspökünkkel. Erre ma is nagy szükség van, hiszen elég változatos események, egy megbojdult világ közepén élünk, és eligazítóak lehetnek Márton Áron gondolatai. Mint ahogy ebben a lapszámban Márton Áron 1945-ben írt húsvéti szózatát, illetve arról olvashatnak, hiszen a II. Világháború utolsó heteiben olyan dolgokat fogalmazott meg, amelyek nem veszítették érvényességüket. Még tartott a II. Világháború, amikor Márton Áron a háborús bőti szenvedést megtapasztalt ember reményeit megfogalmazva 1945. március 24-én húsvét békéjéről beszélt. Tudta, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a számvetést mindenki magán kezdi. A történelmi időket megtapasztalt püspök minden korszakfordulón, így 1945-ben is tudott a jelekből következtetni, tudta, hogy a háború sorsforduló elé állította az embert. És egy idézet Márton Árontól: a hátunk mögé zuhanó korszak küzdelmeinek, a súlyos áldozatoknak és szenvedéseknek nyomán a lelkekben új felismerések és vágyak születtek. Wirth László gondolatait olvashatjuk ennek a húsvéti körlevélnek a margójára, és egy rövid részletet ebből a körlevélből a Keresztény Szó hát oldalán is olvashatnak. Ugyanakkor pedig Márton Áronhoz köthető képeket láthatnak, Lackóvas Robert fotózta őket, és Via Summi Sacerdotis címen egy rövid elmélkedést is írt ezekhez. Így fogalmazott: úton útfélen ott halad a püspök lábnyoma, körbe kell gyalogolnunk Erdélyt, ha meg akarunk érteni belőle valamit. Kőkövön itt az egyház, a meg nem futamodók verejtékével összehabarcsolva. Minden imádság egy mérműves ablak, amelyen a kegyelem átszivárog hozzánk. Ez vált meg mindent körülöttünk. Boltíveinket a legnagyobbak tartják, ők a megmaradás mestergerendái. Vihar előtti csend van, a szunnyadozók csendje, de mennydörögnek bennünk a püspök szavai, a jövő azoké, akik szeretnek, és nem azoké, akik gyűlölnek. Hát ehhez tartsuk magunkat mi is, és így forgatjuk tovább a Keresztény Szó idei 2. lapszámát, ahol Koncz Attila irodalomtörténész és televíziós újságíró, teológus sorozatának utolsó részét olvashatják, Kapuja a mennynek a címe, és úgynevezett kolozsvári katedrálisokról, folytonosságról és újításról gondolkozik, és ezeket a gondolatait ajánlja mi figyelmünkbe is. Interjút olvashatnak Szerdahelyi Csongorral, aki Cseh Tamásról, a hozzáfűződő barátságáról beszél. Cseh Tamás számára egész életében nagyon fontos volt a hit. Hát erről szól ez az interjú. Ha tovább lapoznak, akkor érdekes írást, szintén egy második részt találnak ebben a lapszámban is. Bálint Róbert gyimesi iskolaigazgató, Híd az isteni szó és eukarisztia között, ezen a címen arról gondolkozik, hogy a padsorokból hogyan szól a homília, mit tudunk erről a különböző egyházi előírások szerint, és ugyanakkor hát azt is mondja, hogy a homiliáról sosem elég pápai szemmel, hiszen ehhez a témához a pápák is újra és újra visszatérnek, nem véletlenül, vasárnaptól vasárnapra idől el, hogy az evangélium valóban megszólítja a híveket, vagy csak szép szöveg marad. Azt hiszem, hogy ez is egy érdekes és mindennapjainkban aktuális írás. Elgondolkozunk, mi mindannyian hívek, akik hallgatjuk a jó humiliát és a lelkünket építi, és hát ezek a közös gondolatok találkoznak ezúttal a keresztény szó hasábjain. Egy másik folytatás, személyes reflexiók Jób könyve margójára. Ferenc Emese folytatja gondolatait, mégpedig többek között a tehetetlenségről, a betegségről, a reménytelenségről, a nyomorúságról, a hiába valóságról, és mindazokról a témákról, amik a Jób könyvében benne vannak, és amelyek mindannyiunk életét minden korszakban érintik. De hogy hogyan tudjunk ezekhez jól viszonyulni, hát ebben is segít Ferenc Emese reflexió sorozata. Mint ahogy az a Pannasz Zsoltár is, amit a mindennapi közömbösséghez intéz, és amelyben többek között ilyen sorok olvashatók: Uram, taníts látnunk újra, mikor mindenki más már csak néz, de nem lát. Taníts érezni, amikor a világ érzéstelen. Taníts szívvel gondolkodni, amikor mindenhol algoritmus dönti el, mi a fontos. Igen, hát nagyon aktuális gondolatok ezek, és ez nem egyszerűen egy vers, ez valóban az imánk lehet a mindennapokban. Végül, de nem utolsó sorban, hogy vidámabban fejezzük be lapszemlénket is, és vidámabban induljunk tovább, bár ezek a szomorú gondolatok egyáltalán nem azért vannak, hogy panaszkodjunk, vagy hogy lehúzzon minket a szenvedés, hanem pont azért, hogy megtanuljunk ezeken felül emelkedni. No de Kis Olivérrel beszélget Dénes Gabriella élményekről, értékekről, újságíró utazó, utazó újságíró címen, hiszen Kis Olivér egy kolozsvári, az itteni Napilap, a Szabadság munkatársaként ismert, és egyik legkedvesebb tevékenysége munka mellett, munkához kötődően is az, hogy utazik. Nem turista, mondja magáról, nem pusztán az idegenforgalmi érdekességek felkeresése vezérli, hanem az emberi történetek, a társadalom, a helyiek szokásai kerülnek fókuszába. Hát erről az utazó életformáról, az emberformáló pozitív és negatív élményekről, meglátásokról beszélget a keresztény szó hasábjain, és egy pár úti cél, ahol megfordult Irán, de hát Afganisztán, Pakisztán, Palesztina is, és hát természetesen vannak azért közelebbi célpontjai is, amikről mind beszélgetnek ebben a Keresztény Szó hasábjain olvasható interjúban. Azt hiszem, hogy érdekes az is tudni, hogy mi minden van körülöttünk, és hogy igen, egy erdélyi ember is eljuthat, és véleményt alkothat, bemutathatja ezeket a számunkra. Talán ez így érdekesebb is, mert egy a mieink közül, talán egy kicsit a mi szemünkkel látja a világot. Végül, de nem utolsó sorban, Sorbán Angella is egy verssel jelentkezik, ezt is figyelmükbe ajánlom. Azt hiszem, hogy ez az idei második lapszám is, hát olvasni valóban, és érdekes, minket is érintő témákban gazdag, ezért nagyon remélem, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét is felkeltettem a lapszemlével, és remélem, hogy nem felejtik el, hogy a Keresztény Szó is három havonta egyszer megjelenik tájainkon, és érdekességeket kínál, amelyekről érdemes olvasni, ezért hát vásárolják meg, vegyék kézbe a Keresztény Szót is, amelynek lapszemléje végén búcsúzik önöktől a szerkesztő Bodó Márta. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Köszönjük szépen Bodó Márta szerkesztőnek a Keresztény Szó lapszemléjét. Köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket, hogy mit is érdemes elolvasni, belenézni. Tehát valóban érdemes. Tegyük meg mindannyian, ha tehetjük.

0: Kedves hallgatók, műsoridőnk végéhez érkezünk, de búcsúzás előtt engedjék meg, hogy röviden a délutáni műsort ismertessük önökkel. Néhány perc múlva imára hívjuk hallgatóinkat, a szeretett láng rózsafűzért, majd ezt követően a békéért imádkozunk.
1: 13 óra 30 perctől a zenés köszöntő veszi kezdetét, 14 órától Zalder Éva Mária számít az önök figyelmére Angyalok citeráján című műsorával. 14 óra 30 perctől pedig olvassuk a Szentírást Tibor atyával.
0: 14 óra 37 perctől a medzsugorjei üzenetet hallják ismétlésben, 14 óra 40 perctől a székelyudvarhelyi stúdióból fogadják az önök ima szándékaikat, majd délután 3 órától, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzák, csatlakozzanak önök is, imádkozzunk együtt.
1: 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat című műsorával, Boldizsár Ferenc atya jelentkezik, 16 órától pedig az igézőt hallhatják. 16 óra 5 perctől a nap katekézisével újra Karácsony Tibor atya várja önöket.
0: 16 óra és 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, 17 órától ima szándékokat fogadunk, majd 17 óra és 15 perctől a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, amelyet a Lorettói Litánia követ, a rózsafűzért a székelyudvarhelyi stúdióból, kápolnából imádkozzák.
1: 18 órától szentmisét közvetítünk Cserna keresztúrról, ezt követi a hét plébániája, majd a Mennyek királyné asszonyát imádkozhatjuk együtt 19 órától.
0: 19 óra és 5 perctől Tibor atya elmélkedéseiből válogattunk, és ezt követően egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel 8 órától közvetítünk szentmisét Vajdahunyadról, majd délután 3 órától innen Sepsiszentgyörgyről a Szent József templomból, hiszen holnap itt ünnepeljük a Mária Rádió 20 éves születésnapját, és egyben a Sepsiszentgyörgyi stúdió fennállásának a 12. születésnapját is. Délután 4 órától lesz szentségimádás, majd innen Sepsiszentgyörgyről Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahol a Mária áhítat kezdődik, az engesztelői maóra, szentmise és rózsafűzér. Megköszönjük minden kedves hallgató figyelmét, köszönjük, hogy velünk tartottak, a sepsiszentgyörgyieknek, a környékbelieknek pedig szeretettel hívjuk, várjuk, hogyha tehetik, holnap jöjjenek el, ünnepeljünk együtt. Az ünnepség egy rövid agapéval végződik itt a plébánián, a Szent József plébánián, ami közel van a Mária Rádió stúdióhoz, akár be is nézhetnek a stúdióba.
1: Olyanok, akik még nem jártak, kíváncsiak, jöjjenek, szeretettel várjuk, nézzenek meg, látogassanak meg bennünket.
0: Igen, tudni kell, hogy én nagyon gyorsan munkát kapok, úgyhogy ha úgy van, és betekintenek, valami munkát is kaphatunk. Én köszönöm neked is, Jutka, hogy itt voltál velem, és segítettél a mai Déli Magazin szerkesztésében. Kedves Timea kolléganőmnek és Szilágyi László kollégámnak pedig jó utat kívánok, hiszen ők már elindultak. A Jóisten áldását kérem életükre, mindazokra, akik ide jönnek. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Találkozzunk holnap.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
6: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: hallgasd meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgasd meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett egy gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária,
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. 2026. május 8-án a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjainál
1: Bíró Éva
0: és Simó Katalin technikai munkatársunk József Ferenc nevében is. A Zenés Köszöntő című műsorunk kezdődik. A mai napon a Mihály Győző és Anna Mária ünneplik névnapjukat. Kedves hallgatóink is élhetnek ezzel a lehetőséggel, hogy köszöntsék a névnaposokat, szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat jó kívánságaikkal, és hozzácsatolva még egy éneket vagy dalt, amit választottunk ma önöknek. Minden kedves hallgatót köszöntünk, akik ma ünnepelnek, vagy névnapot, születésnapot, vagy házassági évfordulót, bármilyen számukra fontos eseményt. Kedves hallgatóink is hívjanak bennünket, és mondják el jó kívánságaikat az önöknek fontos személyek számára. Hívjanak bennünket
1: 0259 420 555-ös, 0359 420 555-ös telefonszámokon, üzenetet írhatnak a 0758 420 555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro cím alatt.
0: A jó kívánságaik mellett ezekből az énekekből választhatnak. Az első, Veled járok, második, Győzelmünk hangja, a Golgota dicsőítés, a harmadik, Santa Maria Andrea Bocelli előadásában, negyedik, Sie Jenőtől Feltámadt, Alleluja, az ötödik, Az Úr hallja imám, a hatodik, László Attila előadásában, Bár tudnék így szeretni címmel. A tegnapi nap volt Gizella napja, őket is köszönthetik még nagy szeretettel. Én szeretettel köszöntöm Szovátán Fábián Meleg Gizellát, volt osztálytársamat, Farkas Lakán Márton Gizellát, szintén volt osztálytársamat, Székelyudvarhelyen Szombatfalván Kuszta Gizi komasszonyomat, kívánok neki erőt és kitartást betegsége elviselésében. A Jóisten áldja meg minden napját és családját, hogy tudjanak mellette állni és tudják őt gondozni ilyen szeretettel. Érkezett-e SMS-ünk, mert telefonálunk nincs.
1: Üzenetünk
0: sincsen. Akkor válasszunk egy dolt.
1: Szerintem is.
0: Én László Attila párti vagyok, de hát hogyha akkor legyen a hatos, László Attilától, Bár tudnék
1: de
0: így szeretni.
1: Közben van egy telefonáló.
0: Akkor köszöntsük őt, tessék, halló.
2: Halló.
0: Igen, tessék mondani.
2: Igen, halló.
0: Valamiért nem hall jól a betelefonáló. Tessék újra próbálkozni.
2: Halló.
0: Igen. Halló, tessék mondani.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
2: Nagy nagy tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, a jó Mária áldja meg áldásod munkájukért, és köszöntöm tőlem is Csíkszem Marton és Csekápoly Csekresnőnket, Bodó Kizikét. Kívánunk a Jóistánkunk sok névnapot, egészséget, kedves családjával együtt. A jó Isten tudassa meg áldásos munkájától, Isten tartott táncol mindok. Isten éltassa, és köszöntöm még szintén Csíkszem Martonon. György Gizikét, Bocskó Gizikét, minden névnapos gyermekeimet, unokáimot, dédunokáimot, szomszédjaimot, a betegeket, a Jóisten adjon segítő kegyelmet, a betegeknek, minnyájuknak segítő kegyelmet. Isten tudása, az egész dolgot kérünk szépen, további szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és eszembe jutott közben, hogy a mai nap Győző névnap is van. Van nekünk egy nagyon kedves betelefonálónk, őt köszöntjük Győző névnap alkalmával. A Jóisten éltessen, nagyon sokáig adjon erőt, egészséget, hogy még tudjon olyan szép szavakat formálni és felköszönteni a kedves hallgatókat a rádió hullám hosszán keresztül. Hallgassuk szeret. Nem, még van egy betelefonálunk. Halló!
2: Dicsekvesek az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket, és szeretettel köszöntöm Csíkszent Tamáson, Térma keresztanyámot, Ambrus Jenőni, kizajlan a pajkolmával, a Jóisten éltesse sokáig erőbe, egészségbe, szerettei körébe. Dicsekvesek az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen a bejutást, a László Attila dalát kérném szépen.
0: Jó. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, a Jóisten éltesse köszöntötteit.
1: Közben érkezett egy üzenetünk is. Szeretném köszönteni Csíkszent Imre és Sebestyén Gizikét, kívánok neki jó egészséget, sok szeretetet családja körében. Csíkszeredából írta Anikó, Isten éltesse a Gizikét. A László Attila dalt kérjük.

0: Halló, köszöntöm a telefonálót.
1: Halló, picsér, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen.
1: Köszöntöm Önöket, mind a két hölgyet a stúdióba. Köszönöm. És máma egy éve szentelték a pápánkat, 14. Leó pápát. Áldja meg a Jóisten, és kívánok jó egészséget, neki szeretetet, és egyetértést az összes nemzettel együtt véve. Minden jó kereszténynek, és mindenkinek békét, szeretetet kívánok a szívébe. Továbbra is az udvarhelyeket nagy szeretettel köszöntöm. Magdi néni vagyok, Csíkszeredából. Köszönöm szépen, a tolasszámot kérném szépen erre az alkalomra, ha lehetséges.
0: A Santa Maria Andrea Bocellitől?
1: Igen.
0: Jó.
1: Igen, Bocellitől. Igen, igen. Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Jó. Nagyon köszönöm. Szívesen. Mi is köszönjük, hogy tetszett hívni.
2: Hát ugyanehhez a köszöntéshez kapcsolódik a következő üzenet is, amit a kedves hallgatónk írt. Leó pápa megválasztása évfordulója alkalmából köszöntjük és imádkozunk érte. Tarts meg Isten szent atyánkat. És nagyon érdekes, hogy én is, ugye a kedves hallgatók nem jelölt ki dalt, viszont én is erre a Santa Maria Andrea Bocelli számra gondoltam, úgyhogy van egy telefonálunk közben, és utána gondolom, hogy ez a szám fog következni.
0: Köszöntöm a telefonálót, hallom.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus, én csak most kapcsolódtam be, és nem is igen tudom, miről van szó, csak mint ahogy hallottam, hogy Leó atyát köszönték születésnapjára, vagy ilyesmi?
0: A felszentelésének évfordulójára a pápának.
3: Igen. Na hát én is köszöntöm nagyon sok szeretettel, minden jó terült egészséget kívánok, és önöknek is, mert most pontosan nem is tudom, hogy kivel beszélek, de nem baj, mert nagyon régóta nem jutottam be, Felsőbánya valahogy kimaradt, nem jutottunk be sehogy se. A műsorban nagyon nehezen ment, és annyira sajnáltam, hogy nem tudok beszélni önökkel egyáltalán, és ezért mostan örvendek, hogy bejutottam, és sok szeretettel köszöntöm önöket. És akkor kivel beszéltem? Én Gájer Jolán vagyok, Felsőbányáról, Joli néni.
0: Igen, én, vagy mi, Évikével a Székely udvarai stúdióból vagyunk, és József Ferenc technikai munkatársunkkal.
3: Igen, hát köszöntöm önöket nagyon sok szeretettel, és kívánok minden jót. Előtt egészséget, és csak örvendek, hogy tudtam önökkel beszélni, mindegy, hogy mit, vagy hogy milyen szám következik, mindegyik, amelyik következik, mindegyikkel köszöntöm önöket, és Leó atyát is nagyon sok szeretettel. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörök elmen. Köszönjük szépen Juli néninek, hogy hívott, és hallgassa ön is nagy szeretettel a Santa Maria Andrea Bocelli előadását.

0: Köszöntöm szeretettel a betelefonálót. Halló!
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Köszöntöm a műsorvezetőket, és a Mörvonz összes dallal szeretném köszönteni Csíkszeredába Dobos Gizikét, Csató Gizikét, Gyűjtő Gizikét, Szabó Csilla Gizikét, Márton Gizinénit, Csíkbánkfalván Tankó Gizit, Gyűjtő Gizit, Tekse Gizella Ildikót. Továbbá szeretném köszönteni Gápolnáson Lőrinc Anna Máriát, Bosovába Gerét Anna Máriát, Csíkszent Királyon Sipos Anna Máriát, és köszöntöm Csíkszentgyörgy Bánkfalván az első áldozókot. Köszöntöm mindannyiukot, de szeretném köszönteni Tonko Ádámkát, a szomszéd fiúcskát, hogy a drága Isten segítse, hogy magához vehesse az oltári szentséget, és kísérje élettáv útján. Továbbá köszöntöm az idősöket, a betegeket, és mindenkinek küldöm az összes elhangzó dalt, aki hallgatja a Mária Rádiót. Isten kívánsa, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és köszönjük te az ismerősöket. Se SMS-ünk, sem betelefonálunk nincsen. Akkor ismét kellene válasszunk egy éneket.
2: Hát a Sia Jenő föltámadt, halleluja, szerintem az nagyon így időszerű. Van.
0: Akkor ezt kérjük Ferikétől, a negyedik éneket, hogy játssza be és hallgassa minden kedves hallgató is köszöntött, aki köszöntötte szeretteit, ő is, és legyen egy áldott szép délutánjuk. Közben van egy telefonálunk, őt még köszöntöm előre. Halló!
3: Halló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Csíkszeredáról látom Adit néni. És szeretném köszönteni Csíkszered a állomás 40 utcába, Hamburgi Gizikenégit. Áldja meg a jó Isten, adjon sok erőt, egészséget neki, özvetsége eltőt is térsibe. Szeretném köszönteni Szentegyházán a drága unokámot, két családjával és két fiókájával, Simó Kingát. Adjon a jó Isten erőt, egészséget nekik, békességet, szeretetet. Anna néni Tülkébe, Vertuskát, Szövéde, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Minden Mária Rádió hallgatót és támogatót. Áldjon meg a jó Isten mindnyájunkat. És az atyát is köszöntöm, a pápát.
0: Így van.
3: Máma van neki is, a 14. pápának a
0: felszentelésének első évfordulója.
3: Éneket olyan, amilyen maguk akarnak, magukra bízom. Adjon meg a drága jó Úristen, adjon egészséget, békességet, szeretetet.
0: Köszönjük szépen jó kívánságait, és önnek is viszont kívánjuk is, hogy áldott szép délután kívánunk önnek. Úgyhogy akkor következik a négyes énekünk Sia Jenő előadásában, föltámadt, alleluja.

0: Köszöntöm a betelefonálót, hallom?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket, az Székely udvari a helyeket, hogyha nem tévedek.
0: Így van, ők mi vagyunk.
1: Igen, áldja meg a Jóisten mindegyiküket, minden szépen jóval, és főleg jó egészséggel.
0: Köszönjük.
1: Szívem meleg szeretetével köszöntöm 14. Leó pápát, a felszentelésének az első évfordulója, amivel én le is jegyeztem még akkor, még egy évvel ezelőtt, ugyanazt kell, hogy tudjam. Áldja meg a Jóisten őt is minden szépen jóval, jó egészséggel, és őrizze meg a rossz aktus, a rossz emberek szándékától. Távoztassa el tőle a rosszakot, a drága jóságos Jóisten. És a Jóisten tartsa meg, áldja meg, még egyszer arra kérem a mindenható Jóisten, segje meg a munkájába. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtettek hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és az a szép délután kívánok mindenkinek. Gyimes felsővök, ugra patakról.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Önnek is kívánunk áldott szép délutánt. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, de maradjanak önök a rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Kevés olyan közismert és népszerű alakja van a magyar történelemnek, mint az Árpádházból származós, utóbb szenté avatott első László király. Talán csak Szent István alakja vetekedhetik vele, de míg István alakját ellentmondásos vélemények kísérték, Szent László alakja megmaradt az egyfajta közös lelkiség, a hagyomány és a hagyomány tisztelet kifejezőjének. A legtöbb ember emlékezetében a daliás termetű kockázatot is vállaló, bátor és hős lovak király eszményképe vert gyökeret, ám személyének emléke a nép emlékezetében épp úgy fennmaradt, miként az írott források és egyházi hagyományok emlékeiben. Az ő esetében, illetve az ő tiszteletében a hivatalos egyházi szent kultusz összefonódik a néphagyománnyal és a hiedelmek világával. Már életében elindult körülötte a legenda képződés, hogy aztán kiforrott formájában feltűnjék a templomok falain és a mondák szövegeiben. Szent növények, állatok, források, sziklák jelennek meg a legendákban, s ezzel párhuzamosan a király egyházpártoló, alapító, hittérítő tevékenysége, a pogányok elleni harca is feltűnik. Abban fénylik, amit felemelt, a váradi várban, s egyházában, mely Mária temploma lett. Ottan a márványkő sír mélyén nyugszik a teste, boldog csontjairól fel-fel villan a fény. S ami csodás, olyan illatot áraszt szerte a sírbolt, mint balzsam, tömjén vagy levendulaszag.

Szent László a haza bajnoka és a kereszténység védelmezője. Szűz Mária választott vitéze, a keresztény lovagoknak oszlopa, mint ahogy a régi írások emlegetik. Ezt a címet adja Magyar Zoltán is könyvének, amely Szent László alakját mutatja be a magyar kultúrtörténet viszonylatában. Ember és uralkodó, szent és harcokban kitűnt lovag volt Szent László. S mindaz, amit az utókor ráruházott később. Tekintsünk bele a Szent László irodalomba, és abba, hogyan jelenik meg László alakja a néphagyományokban, szép irodalomban és egyházi szövegekben. László kalandos életű Árpád fi, bihari herceg, utóbb pedig céltudatos, határozott uralkodó. Élettörténete teljesebben a képes krónikában olvasható. Ezek közül számunkra a legértékesebb a Gesta Ladislai Régis címen emlegetett regényes történet, amely első Endre és öccse Béla között támadt viszályról, Kálmán uralkodásának elejéig kísérte végig az eseményeket, Salamon és a hercegek küzdelmét, illetve László király alakját. Az elbeszélést művészi eszközökkel szerkesztették össze, a jeleneteket valódi költői tehetséggel alkotta a szerző. Műfaja hőskköltemény. Ez a legrégebbi és legteljesebb Lászlóról szóló életírás. A szövegek László ifjúkoráról, a hercegségben, hadvezérségben eltöltött évekről, haditetteiről szólnak. Íme hogyan jelenik meg a krónikákban a Szent Király alakja. Ezután a pogánykunok áttörték a gyepüket, és a messzes kapu felső részénél berontottak Magyarországba. Bihar városáig kegyetlenül végigprédálták az egész nyírséget, véghetetlen sokasságú férfiakat, asszonyokat és állatokat vittek magukkal, akadálytalanul átkeltek a lápos patakon és a szamos folyón, majd visszahúzódtak. Salamon király tehát és Géza herceg öccsével, Lászlóval összeszedték seregüket, nagy sietve elindultak, áthaladtak a messzes kapu, mielőtt a kunok átkelhettek volna a hegyeken. Doboka városában közel egy hétig várakoztak a pogányok érkezésére. A király és a hercegek seregükkel a közeledők elébe nyargaltak, és éjszakára a kunok közelében telepedtek meg. Pénteken kora hajnalban fölserkentek, mind az oltári szentség vételével erősítették meg magukat, elrendezték csapataikat, és ütközetre vonultak a pogányok el.

amikor ezt meglátta a pogány harcosok Ozul nevű hadnagya, aki Gyula vezérembere volt, mivel hogy gőgösség igen eltöltötte, és nagyon sokat tartott magáról, így szólt embereihez. Menjenek az ifjak a gyámoltalan magyarok ellen, és csak úgy játszva vívjanak meg velük. Nem is hitte ugyanis, hogy van valakinek bátorsága elébük állni. A pogányok tehát kivonultak a magyarok ellen, s látták, milyen rettentő sereggel jöttek. Azonnal megjelentették azt hadnagyuknak, Ozulnak. Salamon király vitézei mind egyforma patyolat zászlót viseltek. A pogányok mind a hegy tetején tömörültek össze, bátrabb, vakmerőbb íjászaik leszálltak a hegy lejtőjének közepéig, hogy a magyarokat a lejtőről nyilazzák. Mint a záporeső, oly sűrűn hullottak nyilaik a király és a herceg csapataira. Némely jeles magyar vitéznek azután rárontottak ezekre az íjászokra, s közülük sokakat megöltek a hegyoldalban, csak nehezen is vajmi kevesen hághattak fel újra a társaikhoz, íjaikkal verték, úgy ösztökélték lovaikat. László az első támadásnál négyet ölt meg a legvitézebb kunok közül, az ötödik nyíllal súlyosan megsebesítette, de utóbb azt is megölte. Isten irgalmából azután hamarosan kigyógyult sebeiből. Ezután következik a már többször idézett, hősi énekekre visszamenő szövegrész. Egyszer csak meglátja a boldog emlékezetű László herceg, hogy egy pogány egy szép magyar lányt hurcol a lován. Azt gondolta tehát Szent László herceg, hogy az a váradi püspök lánya, és ám bár nehézsebben volt, mégis nagy hamar üldözőbe vette lova hátán, akit szögnek nevezett. Midőn pedig utolérte, hogy lándzsájával leszúrja, képtelen volt reá, mivel sem az ő lova nem vágtathatott gyorsabban, sem amazénem maradt vissza semmit sem, hanem mint egy kartávolság maradt a lándzsa és a kun háta között. Rákiáltott tehát Szent László herceg a lányra, és mondá, szép húgom, ragad meg a kunt az övénél fogva, és vesd a földre. Az meg is tette. Időn a földön hevert, Szent László herceg távolról lándzsát akart belévetni, hogy végezzen vele. De a lány nagyon könyörgött neki, hogy ne ölje meg, hanem bocsássa szabadon. Sinka István lengyel László című verse, bár az ősi gyermekjáték ihletésére született, voltaképpen ő is így hitte, Szent Lászlóról szól. Gyermekkorunk elveszett tisztaságát idézi ez a népi ihletésű, megkapóan kedves költemény.

élt egy nagyszemű király. Hol vagy, édes királyunk? Előtte táncot járnánk, te meg szép olló báránt vacsoráznál mi nálunk. Hasippal is sípolnánk, csörgőkkel is csörögnénk, ó, mi boldogok lennénk, jégesők ellen mennénk, s körülötted pörögnénk. Adnánk dobot dobolnál. Király egy ősmesében, s dobot hangja donogna kopogó nagy cseppje a csendesség tengerében. Élt egy király váradon, s hol a hold tüzet rakott, berkükben a szent fáknak, s boldog asszonyanyánknak egyszerre imádkozott. A 15. századból származik a Dubricai krónika, amely a László hagyomány egyik legmaradandó, egyik legszebb csodáját meséli el. A székelyek az úr 1345. évében Vízkeresztáján egynéhány magyarral kiszállván a tatárokra számtalan pogányt kardra hánytak. Harc három álló napig tartott, és beszélik, hogy míg az üldözés tartott, Szent László király fejét a váradi egyházban sehol nem találták. Az egyház őre negyed nap újból bement a keresésére, akkor már ott volt a szokott helyén, de átizzadva, mintha élve, nehéz munkából vagy forróságból tért volna vissza. Az őr elmondta a csodát a kanonoknak és egyéb jámbor embereknek, egy öreg tatár pedig megerősítette állítását. Azt beszélte ugyanis, hogy őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, hanem a ma László, akit mindig segítségül hívnak. És a többi tatár szintén bizonykodott, hogy mikor a székelység rajtok ment, egy hatalmas termetű vitéz járt előtte, magas lovon, fejében aranykorona, kezében szekerce, és mindnyájuknak elfogyott rettenetes csapásaival és vagdalkozásaival az élete. A vitéz feje fölött pedig a levegőben egy szépséges asszony személy tündökölt csodálatos fényességében, fejében aranykorona. Világos ebből, hogy a székelyeket Krisztusként harcoltukban maga a boldogságos Szűz Mária és Szent László segítette a pogányok ellen, akik saját erejükbe és sokasságokba vetették bizodalmukat. Ezt a csodás történetet dolgozza fel Arany János is a Toldi estéje című elbeszélő költeményében. Eredete minden bizonnyal arra a nemzetközi motivumra vezethető vissza, amely hegybe vonult hadvezérekről, királyokról szól, akik évszázadokon át alusznak fegyvereseikkel, szellem alakban, várva az alkalmat, hogy népük segítségére siethessenek. Ilyen Artúr király, a kerekasztal lovagja, a Szent Grál bajnoka, s ilyen a székely nép Csaba királyfia, akik még most is könnyes szemmel idézünk, ha a székely himnuszt halljuk, énekeljük. A Szent Király alakja a legmaradandóbban mégis az egyházi hagyományokban él. Nagyobb legendája egy Bécsben és Münchenben őrzött kódexből ismert, kisebb legendája egy gyulafehérvári kódex. A krónika írók László életét és csodás látomásait örökítették meg a legendaírók, pedig elsősorban a halála után a sírjánál történt csodákat. László testi mi voltában lenyűgöző, és így ír róla a krónikás. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak hatalmas keze, lába. Óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott. Szellemét pedig így ecseteli. Hűséges és odaadó volt tehát a teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban. Jó akaratú népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak, irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, álhatatos az ígéretekben. Igazságos az ítélkezésben, derűs a korholásban. Az ítéletet mérlegelésekor nem annyira ítélni vélt,
mint megítéltetni. Úgy hitte, őt magát inkább fenyegeti a rettenetes ítélet, mint azokat, akiket ő ítélt meg. Ezért az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hogy alattvalói inkább szerették, mint félték. Így szól a képes krónika, egy beszédes részlete. S végül, mint egy befejezésképpen, búcsúzzunk Szent Lászlótól a nevével és emlékével olyan szorosan összefonódott Nagyváradot felidézve, láttatva és megidézve Csé Szabó László költői úti esszéjével. Ez a város szobraiban viseli sorsát. Erdély kapujában sütkérezik s három oldalát, kitakarja az alföldnek. Két nagy táj határán, vásárövben s fő hadi úton fekszik. Minden ellenség meglátogatta. Kétszer is elsiratták, Rogériusz a közeli erdőben bujkálva látta a tatárdúlást, Szalárdi, a másik sírató, sebesült, rongyos várőrséggel vonult ki a török sorfal között. Mire a török is, kuruc is, labanc is kitakarodott, a régi kövek hamuvá lettek, az ősi várat szétrepült a rabló szélben, mint Szent Genovéva hambai. Mondják, hogy 70 temploma volt az Árpádok alatt. Váradott olasz kőfaragók és francia szerzetesek rakták a magyaroknak. Kora ifjúságában olyan francia-olasz város lehetett, mint Lyon. A műértő püspökök később is kis olasz udvarrá változtatták, egyikük egy szabadtéri lovas szobrot kért a kolozsvári testvérektől. Szent Lászlót ábrázolt a felevelt harci várdal. Amikor felállították, Donatello 4 éves volt. De a király a váradi sírjában is várdot viselt, talpig vasban kikijárt vitézitettekre, harci izzadásra. A török jobban félt tőle, mint az eleven őrségtől. Az elejtett városban is sírját kereste és kiforgatta. Várad soha se heverte ki az élők bosszúját a halottakon. Szent László francia-olasz városa elmerült, csak néhány rejtélyes név úszott az örvény tetején. Külváros és kerületnevek. Olaszi, Velence. A király hamvait a szobra is követte. Azóta új Szent László szobrok készültek, s új irodalmi alkotások kapcsolódnak László nevéhez. Helye azonban még mindig a kiválasztottak helye minden keresztény magyar ember szívében, lelkében. Áldott legyen neve. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citerája.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nehemiás első könyvénél vagyunk, első vers, első fejezet, első 11 versében. Nehemiás imájánál nézzük meg, hogy milyen imádságot mondott Nehemiás, amikor elkezdett az Úr előtt panaszkodni, azok miatt, a rossz hírek miatt, a sorsuk miatt. És mondta, kérlek Uram, menj nek Istene, nagy és rettenetes Isten, az 5. versben. Mikor mi az Úr elé állunk imádságban, akkor látnunk kell, hogy látni fogjuk, ha az Úr előtt vagyunk igazán, hogy Isten, nagy Isten. Atyánk is, bár ezt még Nehemiás nem mondhatta el, mi már elmondhatjuk, hogy atyánk is. De nagy és rettenetes Isten is, szerető Isten is, ő is beszél erről, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Irgalmas Isten is. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, de nagy is, rettenetes is, igazságos is, és nem olyan egyszerű dolog az, hogy ő figyelmez a mi imádságunkra. Ezért mondja, hogy legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallhassd a te szolgádnak könyörgését, amellyel én könyörgök most előtte. Tehát a 6. versben olvastuk ezt. Ne gondoljuk, hogy Isten olyan Isten, akitől mi követelhetjük, hogy álljon rendelkezésünkre. Aki azért van, hogy hallgasson meg minket. Isten meghallgat, mert szeret, mert irgalmas. De nem azért, mert nekünk ehhez jogunk van, vagy neki ez a dolga, hanem mert irgalmas és kegyelmes Isten. Nem természetes dolog, hogy meghallgat. Ezt különösen akkor érzi az ember, amikor tényleg úgy az Úr elé áll imádságban, mert a következő szava mindjárt ez volt Nehemiásnak, és tanúságot teszek Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az atyámnak háza is vétkeztünk. Tehát a

étkeztünk felette, tehát annak, hogy most mi nyomorúságban vagyunk, meg a maradék, akit te már megszabadítottál, akik már visszatértek, hogy nyomorúságban vannak, megvan az oka, vétkeztünk. Azért is jó, amikor egy ember az Úr előtt önti ki a panaszát, mert emberek előtt öntjük ki panaszunkat, soha nem jutunk el arra a felismerésre, hogy vétkeztünk. Mindig másokat hibáztatunk, vagy ha nem is embereket, legalább a körülményeket, végső soron Istent. Aki rendezi a körülményeket és az életútunkat, mindig más a hibás. Ez volt rossz, az volt rossz, most a szomszéd ezt csinálta, a fiam így volt, a főnököm az volt, tehát mindig más, és amiatt nyomorúságban vagyok. De amikor valaki az Isten elé áll, akkor meglátja, és azt mondja, vétkeztünk, én is vétkeztem. És azt olvastuk, hogy tanúságot teszek, és Izrael fiainak bűneiről, amelyel vétkeztünk, te ellened. Tehát, hogy vallást tette, ez azt jelenti, hogy konkrétan tudta és felsorolta Isten előtt, hogy ezt át is hágtuk, ezt sem jól tettük. Itt is engedetlenek voltunk, itt is a mi makacságunk, a mi hűtlenségünk, ez is a mi vétkünk, pontosan tudta. Ha valaki a nagy bánatával, lehet, hogy először önsajnálkozó bánatával Isten elé áll, majd ő előtte meg fogja látni, hogy én vagyok az oka, én vétkeztem, ez az én bűnöm, akkor lehet tanúságot tenni a bűnéről is. Nem csak úgy általában, hogy bűnösök vagyunk, hanem ahogy Dávid is nagyon jól tudta, amikor vétkezett, hogy mi az ő bűne. Az én vétkem szüntelen előttem forog, mert az Isten szín előtt az ember világosan lát, ott tudja Isten fényében, hogy mi az ő bűne. Vallást tesz és elmondja, ezek után az embereknek is el lehet mondani a bűnünket, de anélkül, hogy az Isten előtt ne tegyünk vallást, ott ne lássuk meg, anélkül elmondani másoknak nem tudom, hogy mennyi az ereje. De ha Isten előtt lelepleződünk, és úgy mondjuk el másoknak a bűneinket, annak biztos, hogy van ereje. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a székelyudvarhelyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Bíró Éva,
2: Simó Katalin,
0: Pál Piroska, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Imádkozunk, irgalmaság Rózsa Füzére előtt fogadjuk az ima szándékokat, imádkozunk az Anyaszentegyházunkért, pápáért, püspökökért, szerzetesekért, papi hivatásokért, Mária Rádió önkénteseiért, adományozójáért, munkatársaiért, betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, özvegyekért, árvákért, úton lévőkért, a fiataljainkért, a békéért, a háború megszűnéséért, halottaink lelküdvéért, az egyedülállókért, és mindenkiért, akiért nem imádkozik senki. Hívhatnak bennünket.
2: Kedves hallgatóink, hívjanak bennünket, és mondják el imakéréseiket, ima szándékaikat, hogy miért szeretnék a Irgalmaság Rózsa Füzérét felajánlani. Hogyha hívnak bennünket a vonalas telefonszámainkon a 0259-420-555-ös vagy a 0359-420-555-ös számon, SMS-ben is megírhassák, röviden megfogalmazva a 0758-420-555-ös telefonszámra. E-mail címünk a www.mariaradio.ro, és ott az imaszándék gombocskára kattintva tehetik meg. Telefonálót köszöntök, halló!
3: Halló!
2: Igen, tessék mondani élőben. Mindörökkel men.
3: A Rózsa Füzérének imádkozatért szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmetét a boldogságos Szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a Szűzany oltalmát és az ő közben járása a gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, az ő munkájáért, neki egy hozzáillő szeretőtársét. Ármi szívem lelke üdvéért, a családomban a betegek gyógyulásáért, a sérelem és a jó magam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, az élő hit kegyelméért, önökért a Mária Rádió nagy közösségéért, bűneink bocsánatáért, testi lelki gyógyulásunkért, a fontos szándékért is a pápa szándékára. Isten fizess, hogy bejutotta, meghallgattak, Jézusom bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökkel, mert maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt. Én is felszeretném ajánlani imáimat a család meghaltjaiért, nővéreimért, adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat, a barátnőmért, Székely Gizelláért, a jó Isten bocsássa meg bűneiket, s vegye fel az ő szent országába.
1: Én is személyesen fel szeretném ajánlani az Irgalmaság Rózsa Füzérét Monika férjéért, akit nemrég leukémiával diagnosztizáltak. Jézusom, bízom benned.
0: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Mindörökké, amen.
4: Én se szeretném elmenni ezt a Rózsa Füzérét ajánlani, akik úton vannak kirándulásra, a férjemért, akik dolgoznak, a fiamért, a külföldi fiamért, és mindazokért, akikért imádkozni tartozni, és a tessék a Jézus.
0: Imádkozunk. Közösen együtt ezen szándékokra.
1: Ima szándékok érkeztek, minden imát és szentmiséget felajánló Fábián Teréz lelki üdvéért, nyugodjon békébe Jézus és Mária Szent nevében. Unokatestvéret kéri az imát, ő érte. Minden imát és szentmiséget felajánlom kis Ildikó és szülei lelki üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus Szent nevében. Minden elhangzott imákat felajánlom minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm, hogy megteszed. Ezt az imát és szentmiséket felajánlom testvéreim, gyermekei megtérésükért. Hallgass meg, Uram! Minden imát és a szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért. Adjon a jó Isten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
2: Betelefonálót köszöntök, halló!
5: Halló, halló!
2: Igen, tessék mondani!
5: Halló! Kicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
5: A Rózsa Füzér és a további összes imákat, szentmiséket fel szeretném ajánlani. egészségemét, hogy megadjon a Jóisten lehetőséget, hogy tudjak mozogni. Drága gyermekeim, egészségükért, szerencséjükért. Az unokám készülünk lakodalomra, Jóisten adja, hogy szerencsés legyen, boldog legyen. Minden beteg emberét, Jóisten, kérem, hogy lazítson a szenvedésüket. És minden jó indulatú emberi. A Mária Rádió fennmaradásáért és az összes munkatársát. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott és imádkozik velünk és értünk is.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy nagyon fontos szándékra, Jézuson bízom benned, minden kapott kegyelemért, egészségért, a világ békéért és minden betegért. Isten fizesse, Zsuzsi voltam Csíkszeredából.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
5: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Hát a Szent Úrnak úgy felajánlom önöknek, hogy gyémánja tartja meg a egészségbe, és felajánlom apóstolmét, anyósomét, időskeresztes Péterét és a Kolumbiái halál évfordulója alkalmával, és tegnap lett volna a férjemnek 85. halálának évfordulója. A Jóisten adjon a boldogságot neki, nem halálának, hanem születésnapja megkérdeztette. És 20. évvel pihán a Csíkszent Mártoni temetőbe. A Jóisten adjon örök boldogságot, mi ugyanak békébe, az Úr Jézus Szent nevébe, az összes halottainért, élőkét, gyermekeinért, testvéreinért, a betegekért, a Jóisten adjon örök boldogságot, a meghaltaknak, az élőknek segítsék, hogy elme betegét meggyógyulást,
0: köszönjük szépen, hogy hívott. Egy áldott szép délután kívánunk.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom mindenkiért, azokért imádkozni tartozom, akik úton vannak a férjem megtéréséért, az úton lévőkért, Isten fizesse. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom hálából szüleim lelküküpükért, anyósomé, testvéremért, és egy sikeres vizsgáért.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
6: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt az érzelmaság rózsafűzét önökkel imádkozva én szeretném ajánlani a felnőtt hozzám tartozóim, szüleim, nagyszüleim, feleségem, volt egy élettársam, az is most 3 éve pont máma volt meg, hogy Isten örök nyugodalmat nekik, valamint Magyarországon van most a temetése egy jó ismerősömnek, a feleségemnek, az élettársának, az édesanyja, és kívánom neki a jó Isten legyen örök boldogságot, és csendes pihenést, és a gyermekeimnek pedig szebb jövőt, és az unokáimnak sikeres vizsgálatot az iskolában, a pápáit, a háború megszűnéseit, a beteg gyógyulásait, a Mária Rádió fennmaradásait és a dolgozóiért, hogy a Jóisten adja egészségét nekik, hogy tudják tenni az ő kötelességüket. További áldott szép napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Imádkozzunk közösen mindezek szándékokra, egy áldott szép délután kívánunk, mindörökké, amen.
6: Köszönöm szépen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom Szűzanyának, a saját magam gyógyulásomért, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánljuk György Jutka gyógyulásáért. Imád kérek, hogy nagylányom tudja végigcsinálni, ami előtte áll, s hogy legyen egészséges unokánk.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Tervezete vagyok Gergyó Szent Miklósról. Nagyon szépen kérem, hogy mindenki, aki ismer édesanyámot, imádkozom érte, hogy a gyógyulásáért. Szeretném, hogy mellette van egy Enikő kedves asszonka, aki segít nekünk. Adja neki jó egészséget. A tegnap volt a születésnapja, és a Jóisten étesse sokáig. Tegnap kezdte nálunk. Viszont nem utolsó sorban a drága fiam, férjem, édesapám, lelki nyugodalmukért, a Mária Rádió fennmaradásáért, mert önökkel kelek és fekszik. Jó Isten adjon egészséget mindenkinek, békességet a földön. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Jó Isten, hallgasson meg.
7: Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Viszont kívánjuk önnek is.
2: Imád kérek, hogy nagylányom tudja végigcsinálni, ami előtte áll. A rózsafűzért felszeretném ajánlani László megtéréséért és a gonosz távozásáért. A rózsafűzért a szentmisét felajánlom családom élő és az elhuntjaimért. Köszönöm szépen.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
8: Halló, igen.
0: Tessék mondani.
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Az irgalmas Rózsafűzért felajánlom állából a kapott kegyelmetért, családom egészségét, békességét, testi lelki gyógyulásunkért, unokáim gyógyulásaikért, holottaim lelki küdvéért, világ békéért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, egy áldott szép délután kívánunk. Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért, és a gonosz távozásáért, Isten fizesse. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről írta egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesanyám lelki üdvéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásomért, Isten fizesse. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, és a gyermekeimet óvd meg minden rossztól, és találjanak egy jó munkát.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Megakettel is. Tisztelettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzést felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért. Családom minden egyes tagjai, szeretet, egészség, békesség legyen a családba, valamint egy kedves ismerősöm családjának a békességének a helyreállításáért, minden beteg bazba jutott embertársam, mi Mária Rádió nagy családjáért, világ békéjéért, hitünk erősödéséért, lelki testvéreimért, és csatlakozom a felsorolt ima szándékokhoz. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük.
9: Isten fizesse a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, egy áldott hétvégét kívánunk.
2: Fiam gyógyulásáért, a depresszió betegségből, az ő hite megerősödéséért, a Szentlélek vezetéséért az életére, nehéz anyagi gondjaink javulásáért, az édesanya imádkozik érte, köszönöm.
0: Telefonálót köszöntünk. Halló, halló.
10: Halló, dicsérteszék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: A irgalmasság rózsafűzért fel szeretném ajánlani, elsősorban családomért, de mindenkiért, aki köszöntött, vagy imádkozott értem, fel szeretném még ajánlani Hevele Katalinért szintén születésnapja alkalmából, és még felajánlanám Jakab Ibolya és Irénke, és Kovacsik Erika és Zoltán és családjukért, az ő gyógyulásukért, és önökért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott napot kívánok, Balogh Mária voltam egy önkéntes.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott. Egy áldott szép délután kívánunk.
2: Imád kérek családi békéért, apusom lelkéért. Köszönöm. Rózsika óvőnéniért és Imréért imádkozok, és kérek imád.
0: Ima szándékunk végéhez értünk. Istentől megáldott hétvégét kívánunk minden kedves hallgatónak. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdióból a kedves hallgatókat. Megkérjük, imádkozzák velünk együtt az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért magunk és az egész világ számára. Gondoljunk mély áhítattal Jézus kényszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben.

0: mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért

0: Világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Jézusom,
0: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Amen.
3: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik a mai napon önökkel imádkoztak.
1: Bíró Éva,
4: Pál Ferenc,
1: Márta Zsófi,
2: Pál Piroska,
3: Simó Katalin, s technikai munkatársunk József Ferenc nevében is egy áldott szép délutánt kívánva búcsúzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai együtt elmélkedésben arra hívom meg, hogy egy kicsit a papság témában gondolkozzunk együtt. Père François Pothez könyvét veszem a kezembe, az öröm súlya, alcímként pedig papnak lenni napjainkban. Valamikor 16 évvel ezelőtt a papi vizsgadolgozatomat a cölibátusról írtam, a papi nőtlenségről, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy minden, ami papsággal kapcsolatos tematika, azt mind meg fogom vásárolni, és szeretettel fogom olvasni. Nagyon megszerettem a papság témáját, a cölibátus, a papi nőtlenség vizsgálata folytán. Így került a kezembe ez a Szent István Társulat által kiadott 2024-es könyv is. Amikor megláttam a papi címet, akkor azt mondtam, ez mindenféleképpen jön velem. És arra hívom meg a kedves hallgatókat, hogy együtt gondolkozzunk ennek a könyvnek a kapcsán a papi életről, papi elhívásról. Bevezetésképp egy Benoit nevezetű személyt szólít meg ez a pap, Père François Pothez, és ezt írja. Régóta őrzök egy nagyon eleven képet emlékeimben. A székesegyházban vonultunk pappá szentelésed napján. Fenséges, ünnepélyes menet volt. A szeminaristák, a szentelendők, a papok, a püspökök és a nagy tömeg, amely teli torokból zengte Isten dicsőségét az ő templomában. Meghatódva lépdeltem melletted, és büszke voltam, hogy most épp úgy vetetlek az oltárhoz, ahogyan egy apa kíséri a fiát élete nagy randevújára. Mindkettőnk szeme könnyektől csillogott. Arra is pontosan emlékszem, hogy valami szent félelemből egészen elérzékenyülve füledbe sugtam, nézd, milyen gyönyörű a mennyasszonyod. Igen, te ezen a napon tényleg vőlegény lettél. Közben pedig Keresztelő János hálaadó énekére gondoltam, a mennyasszony a vőlegényi, a vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Sokszor jutnak eszembe órákig tartó beszélgetéseink. Akkoriban még egészen fiatal voltál. Már jóval szentelésed előtt kezdtünk találkozni, és mind a mai napig rendszeresen beszélgetünk. Micsoda út! Most már több mint 10 éve szolgálsz papként. Mindent összevéve boldog vagy. Azonban, mint mindenki, te is elfáradtál, és válladra nehezedik az élet súlya. Ez az őrös világunkban, és korunk viszontagságokkal küzdő egyházában, nyilván nem más, mint a szolgálat nehézsége és természetes fáradtság, emberi életünk szokásos tapasztalata. Ha próbálunk hűségesek lenni Isten tervéhez, akkor a viharos hullámokon nehéz küzdelemmel tudjuk életünk hajóját kormányozni. Az élet tényleg szép, de egyszer s mind nagyon kemény. Az évek múltával azért én mindig egyre szebbnek találom, meg egyre nehezebbnek. Ezt sokszor ki is fejezzük. Nem csak a te személyes életedről szólva, hanem úgy általánosságban mindarról, ami a papi élettel, az egyház életével és a világgal kapcsolatos. Mondjuk ki, mi nagyon szeretjük átalakítani a világot. Tudod, mennyire szívesen diskurálok ezekről. Ilyenkor próbáljuk értelmezni az eseményeket, igyekszünk kiolvasni belőlük a lélek útjait. Ő pedig ott fúj, ahol akar. Nem mindig egyszerű sugallata szerint élni. Más papokhoz hasonlóan a közelmúltban kérted, hogy írjak le néhány dolgot ezekből a beszélgetésekből. Olvasni is szeretnéd, hogy nyugodtan, tiszta fejjel gondolhassd át őket. Bevallom neked, bizony nehéz volt legyőzni ellenérzéseimet. Bár jó beszélgető partner vagyok, és bármiről könnyen eldiskurálok,
de leírni egészen más dolog. Egy szó, mint száz, kérésedre megpróbáltam összeszedni

úton, amely az Úrhoz a mennyországba vedett. Az igazat megvalva szívesen beszállnék ugyanabba a liftbe, amelyikbe a kis Teréz, hogy gyorsabban felérjek. Lásd a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz imáját Jézushoz. De ehhez nagy alázat kell, és én még nem tartok ott. Neked címeztem a leveleket, mert végig meg akartam őrizni a közvetlenséget. De azonnal rá fogsz jönni, hogy ez a te nem csak neked szól. Sok más paptársad szintén igényt tart erre a pótapaságra. Néhányan még egészen fiatalok, nálad is fiatalabbak. Mások kissé előrébb járnak korban és tapasztalatban. Meg annyi kedves arc, meg annyi kedves mosoly. Szívemben őrzöm, és lelki szemeimmel látom mindnyájukat, miközben a sorokat írom. Mindegyikükhöz fűződik egy-egy anekdóta, vagy beszélgetés, esetleg élmény, ami összekapcsol minket. Aztán eszembe jutott, hogy esetleg a laikusokat is érdekelhetik a levelek. Lehetőségük lenne jobban megismerni a papi életet, sőt, mi több talán ösztönözni őket, hogy némi megértéssel, irgalmas jóindulattal viselkedtessenek ezek iránt az abszolút átlagos férfiak iránt, akiket Isten arra választott ki, hogy olyan egészen különleges kegyelmek hordozói legyenek, amelyek teljességgel meghaladják őket. Kedves Benoát, te tudod, hogy a barátod vagyok, és hűségesen imádkozom érted, minden nap a szeplőtelen szűz anyai gondoskodására bízlak. Az ő gyengéd ölelésében őrizlek téged, és egész szívemből küldöm áldásomat, per François Potez atya. Hát kedves testvérek, erre a kalandra hívom meg most kedves minnyájukat, hogy a papi témákban, papi élet sajátosságokban kicsit elmélyüljünk, és remélem, hogy ez arra is indítja majd a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak értünk papokért. Mindig megható, amikor értünk papokért imádkoznak a hívek. Mindig csodálattal nézem a híveimet, hogy annyi keménységem, durvaságom ellenére is imádkoznak az ő papjukért. Imádkoznak, hogy jó papjuk legyek. Hogy ne olyan pap legyek, akit ők megérdemelnek, hanem aki Isten szíve szerint vezeti a nyájat az üdvösség felé vezető úton. És hogy ez mennyire fog sikerülni, mennyire nem, az nem csak az emberi felkészültségünktől függ, hanem főleg a megtartó imától. A Fatima című filmet néztem, a három pásztor gyermeknek megjelenő szűzanya témáját dolgozza fel a film, és ebben olyan csodálattal néztem, ahogy kitartóan imádkozik a közösség. Amikor a három pásztor leánykát nem engedik szabadon, akkor a rendőrséget körbeveszi az imádkozó tömeg, és hangosan imádkozzák az üdvözlégy Máriákat, a rózsafűzér imádságot. Behallatszik ez a vastag falakon, ablakokon, és bent a gyermekeket megnyugtatja, hogy értük imádkoznak. S ők is kapcsolódnak ebbe az imádságba. És az egyik kommunista, az egyik hát vallásellenes polgármester csodálattal nézi, vagy jegyzi meg a játékfilm szerint, hogy tud ennyi embert, több ezreket, három tanulatlan leányka így lefegyverezni. Amikor hiteles az imádság, kedves testvéreim, annak átütő ereje van. Ha nem is kényszerít térdre, de megindítja az embert. És a szüzanya ebben a filmben mondja a játékfilmben a gyermekeknek, hogy sokak megtérnek, de vannak, akik sohasem térnek meg, még akkor sem, amikor Isten színe előtt állnak, Isten színe elé járulnak. Ez az emberi megáltalkodottság az egyik legnehezebb, legelviselhetetlenebb keresztünk az élet folyamán. Talán családokból ismerjük az elakadt életutakat, az alkoholizmussal, drogfüggőséggel, játékszenvedéllyel, vagy más gyengeségekkel küzdők életét. Lehet ez például a szexuális téren, a gyönyörök hajhászása,
vagy az ön

kielégítés, vagy bármi, ami egyszer megkötözi az embert és rabbá teszi, és ezekben a kínokban vergődnek nagyon sokan. És ezért nagyon szükségünk van lelki útmutatásra, lelki tanácsadókra, ha úgy tetszik, jó papokra, akik az életünkben a Szent Jónásban a feloldozás szavait átadják nekünk, akik a bűntől való megtisztulásnak az útjára vezessenek, akik a szentségekkel tápláljanak, a szentségi életünket erősítsék. Ezért, kedves testvérek, a hitvalló életútra kell lépnünk. Páter Gurdó egy vallomását néztem a napokban, nem tudom, hogy jól mondom a nevet, de a Facebook oldalamon is megosztottam a videót, úgyhogy aki szeretne egy papi életnek a hivatásában, vagy a hitvallásában, tanúságtételében részesülni, azt megnézheti. Hát ennek az atyának a tanúságtétele így kezdődik, hogy ő soha nem akart beszélni önmagáról. De miután találkozott egy paptestvérrel, aki az életéről beszélt, egy hiteles ember, hogy milyen erős tanúságtételt tett a Jóisten mellett, akkor döbbent rá, hogy mennyi embert tud megérinteni egy ilyen tanúságtétel, és ekkor döntött el, hogy ő is bármit kérdeznek az életéről, tanúságot fog tenni. Egy kommunista időben meghurcolt jezsuita páterről van szó, aki korábban élete elején nagyon nagy önfegyelmezéssel próbálta kordába tartani a testét. Viccesen mondja, hogy ahogy Szalézi Ferenc mondta, hogy a szamár testünket, a testet szamárnak nevezte, meg kellett fékezni, kordába kellett tartani, és azt mondja, most már idős vagyok, ez a szamár szépen gyalogol előre, végzi a dolgát, a kötelességét. Úgyhogy a mostani életére ez a megnyugvás és ez a kitartó hűség jellemzi, és ezek a tanúságtételek azok, amelyek számomra útmutatást, eligazítást adnak. És ennek az atyának is jó volt a tanúságtételét hallgatni, és sokszor megfűszerezte egy kis pikantériával, egy kis hát úgymond meg sokkoló kifejezésekkel, így például a testet is, amikor szamárnak nevezte, az úgy döbbenet volt számomra. Aztán, amikor megértettem a lelkiségét, akkor már én is mosolyogtam, és az lassan célba ügető szamárnak a képe bennem is megmaradt, hogy nekem hűséges nem kell lennem, és teljesítenem a gazdámtól, uramtól rám bízott feladatot. És ez a jó Isten, aki ránk bíz egy földi feladatot, és ha mi ezt hűséggel teljesítsük, akkor valóban úgy fogunk gondolkodni magunkról, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem az, akit szolgálunk, ez a szerető jó Isten. A Père François Potez az Öröm súlya című könyvét fogjuk elmélkedni, és ennek az első fejezetének a címe A pap a súlyos öröm embere. A pap a súlyos öröm embere. Mindig ez az író megszólít egy pap testvért, de a te kifejezés az több este, tehát mindegyikünknek szól, úgyhogy ki értse majd a hozzáfűződő üzeneteket saját magára is, illetve lelkesedjen ezeken a gondolatokon. Kedves Benoát, sokszor hallhattál már tőlem az öröm súlyáról. Beszélgetéseinkben gyakran visszatért a kifejezés. Csak nem szlogenné vált, kvázi az ismertető jelünk lett. Egy alkalommal még azt is említetted, hogy miután egy prédikációban az öröm súlyáról beszéltél, kimenet találkoztál az ajtóban egy férfival, aki rákérdezett, hogy egészen véletlenül
nem ugyanahhoz az atyához jártok-e? Engedd meg, hadd beszéljek neked erről kicsit részletesebben. Ez az öröm annyira, de annyira fontos nekem, a súlyos öröm. Mintha meghatározna minden mást. Meggyőződésem, hogy egy papnak valóban az öröm emberének kell lennie, az öröm apostolának. A szentelésem napja előtti este történt. Hazatérve a lelki gyakorlatból egy halom levél várt a postaládában. Jó néhány barátom így akarta szeretetét kifejezni és imájáról biztosítani. Összeszedettségre és belső csendre vágytam, ezért kibontatlanul az asztalon szándékoztam hagyni, hogy majd csak a nagy napon olvasom el őket. Az egyik boríték azonban magára vonta a figyelmemet. Nagyon kedves ismerősöm egy apáca kézírása állt rajta. Számos pótanyám közül az egyik, aki mély hatást gyakorolt életemre. Úgy döntöttem, ezt a borítékot kinyitom. Benne egy lap volt, rajta egyetlen mondat: François, érezd át az öröm súlyát. Ez a felszólítás jelmondattá vált számomra: Ferenc, érezd át az öröm súlyát. S állandóan visszatérő mottó lett a mindennapjaimban: François, érezd át az öröm súlyát. Vezérfonal, mely irányítja egész papságomat azóta is: érezd át az öröm súlyát. Azóta is végig kísér egész életemben az apácának ezen buzdító mondata. Öröm. Az öröm mindig jellemző volt rám. Gyermekkori emlékeimre visszagondolva, otthoni életünk többnyire jókedvűen telt. Legfőképpen édesanyámnak volt igazán vidám természete. Sokat énekeltünk szüleimmel. Különösen szép emlékeket őrzök például az együtt töltött karácsony estékről. Az ünnepi dallamokat felváltva is közösen énekeltünk. Apám fuvolán kísért. Elmondtunk egy-egy verset vagy szöveget kívülről. Szüleim két szólamban énekeltek. A nagy slágerük Rameau-tól az éjszakai himnusz volt. Ott él bennem annak emléke is, amikor a tanítási szünetekben, a véget nem érő éjszakában nyúló estéken elénekeltük kedvenc dalainkat, történeteket meséltünk, vagy hallgattuk apám jó ízűen előadott sztoriait. Ezek örömteli, vidám emlékek, amelyeket némi komolyság is jellemzett. Orvos édesapám szüntelenül aggódva gondolt betegeire. Szüleim nem a könnyű életet választották, a nehézségek nem hiányoztak mindennapjaikból. Problémák és gondok, amelyek engem mégsem akadályoztak abban, hogy megőrizzem a lendületet, mindig előre tekintsek. Óriási lelkesedés volt bennem az élet iránt. A világ megújításáról álmodoztunk, az élet a nehézségek közepette is igazán kalandosnak tűnt. A 8-as tengerészgyalogsági ejtőernyős ezredért külön rajongtam, és az ő imájukat mondogattam minden áldott nap. Szintén a függelékben hozzá ezt az imádságot. Valami nagy misztérium jelenlétét sejtettem meg benne, ami borzasztóan vonzott. Krisztusban szeretett kedves testvérek, az öröm mellett ott van az életünkben a fájdalom is. Erről így ír Père François Potez atya: nekem leginkább és mindmáig Assisi Szent Ferenc mutatta meg az örömet. Mindent védőszentemnek köszönhetek. Tőle kaptam a hivatásomat még gyermekkoromban. Szenvedélyesen olvastam történetét, és radikalizmusáról álmodoztam. Rögtön lenyűgözött és mélyen belém ivódott az, amit Leó testvérnek magyarázott a tökéletes örömről. Talán ismerjük ezt a történetet, amikor tartanak egy kolostor felé, és mesél Leó testvérnek, hogy mennyi mindennek örülhetünk. Például, ha megázva köszönünk a kapus testvérnek, s az visszamorog, és mi mégis
szeretettel, mosolyogva köszönjük meg, hogy beengedett, ó, mennyire örvendezhetünk. Rögtön lenyűgözött, s mélyen belém ivódott az, amit Assisi Szent Ferenc Leó testvérnek magyarázott a tökéletes örömről. Szent Ferencnek, ennek a rendkívül vidám embernek az öröme, ugyanis egyáltalán nem a természet bolond és gondtalan jókedve, amilyennek gyakran beállítják, hanem szédületesen igényes, egészen földön túli öröm. Radikális, felfele irányuló érzés, ami a teljes önmegtagadás, a végletekig felvállalt szegénység gyümölcse. Néhány évvel ezelőtt egy Assisibe szervezett plébániai zarándokaton meg akartuk keresni Szent Ferenc örömének forrását. Én pedig megrökönyödtem Alverna hegyén. Itt kapta meg Jézus szenvedésének jeleit, a stigmát. Imájában azt a kegyelmet kérte, hogy egészen átélje a megfeszített Krisztus érzéseit, az atya iránti égető szeretetét, a bűnösök iránti magát egészen felemésztő szerelmét, és ugyanakkor a bűn szörnyűségét is. Egy hideg, nedves barlang mélyén, hosszú böjtölés után végül meghallgatást nyert, kívánsága messze menőleg teljesült. Mi lenyűgöző misztérium. És az öröm egyben legyen súlyos öröm is. Mindezt egybefoglalja a szokatlan erős szókapcsolat, súlyos öröm. A két kifejezés egymáshoz rendelése valóban meglepő, de nagy jelentőséggel bír. Ez a sajátos érzés ugyanis fölött áll minden másfajta örömnek, annyival nagyobb és mélyebb mindegyiknél. Ott van az optimizmus, esetleg a vidámság, ami temperamentum kérdése. Van az egész testemet átjáró öröm, az a múló érzelem, amelyet akkor élünk át, ha valami kellemes dolog történik velünk, ami egész egyszerűen jól esik. Ott van aztán a megosztott öröm, amelyet akkor tapasztalunk, ha saját magunkból adunk másoknak, például megbocsátunk. Megosztott öröm, dupla öröm, tartja a mondásunk is. De amikor megbocsátunk, már bizonyára sokkal nagyobb és erősebb öröm, és a szenvedéssel vagy a szomorúsággal nehezen összeegyeztethető. És végül van a lelki öröm, a legtökéletesebb keresztény öröm, amit természetfelettinek is nevezhetünk, abban az értelemben, hogy föntről származik. Természetfeletti lelki öröm. Olyan, mint egy erény, a lélek igazi szövete. Valójában ez jellemzi a keresztény embert. Szent Pál is ezt állítja elénk feladatként. Úgy vélem, hogy kötelessége ránk, papokra még erősebben vonatkozik. Örüljünk, legyünk az öröm emberei. Szerintem ezt az örömet nagyszerűen ki lehet fejezni a két szóval, súlyos öröm. Mert igazi öröm, s ezért súlyos. A feltámadást, az élet halál feletti győzelmét zengő újongás ez. Az igazság, hazugság fölött aratott győzelmének boldogsága. Örvendezés, melyet az Istenbe vetett hit és a remény tart fönn. Ez Mária rendkívüli derűje a vizitáció jelenetében. Szívem újong, megváltó Istenemben. Kedves Benoit, ha elfeledkezel erről az újongásról, akkor az élet nehézségei szinte azon nyomban egy értelmetlen, halál uralta élet szorongattatásába húznak le. Az efféle csüggedés és lelki gyötrelem egyáltalán nem keresztény. Ennélkül az újongás nélkül előfordulhat, hogy még a teljes kétségbeesés is hatalmába kerít, mint oly sok kortársunkat, akik, hogy ezt a szorongatást és kétségbeesést elkerüljék, könnyű élvezetekbe merülnek, és csak azért isznak, hogy elfelejtsék, mennyire szomjasak. De minél többet iszunk, annál szomjasabbak leszünk. Ráadásul fel sem ismerjük e szomjúság valódi okát. Ördögi kör ez.
Most, hogy erről írok, azokra a papokra gondolok, akik szörnyen szenvednek a magánytól és az unalomtól. Azokra, akik este bekapcsolják a tévét, vagy a YouTube-ot nézik, hogy elüssék az időt. Mi szánalmas szenvedés. Ez az újongás súlyos, mert sohasem veszíti szem elől a bűn terhét és következményeit. Sohasem feledkezik meg a világ szenvedésének súlyáról. Nem felejti, hogy Jézus meghalt, mielőtt feltámadt. Ez pedig tényleg komoly történet, aminek terhe ránk nehezedik. Ezt a komolyságot a szeretet tartja fönn, az a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódjunk. Hagyj fel ezzel a komolysággal, és újongó örömöd kisvártatva a túláradó érzelem kitörésé válik, de akkor már nem lesz keresztény. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a papi témákban és a papi életérzésekbe próbálunk betekinteni. Nagy szeretettel várom a következő adásomban is. Egy kicsit nézzünk bele a papi lelkületbe, ezen a mai adásban az öröm lelkületével ismerkedtünk. Legyél örömteljes, ez a súlyos öröm, és egy apácának a mondatát elmélkedtük át, aki a paptestvért bátorította, François, érezd át az öröm súlyát. Hát ezt kívánom én is a kedves hallgatóknak, további áldott rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Számomra azért fontos ez, mert megmutatja azt, hogy sokfélék vagyunk mi emberek. Sokféle adománnyal, sokféle hivatással, sokféle rendeltetéssel. De hogyha megtaláljuk a helyünket az életben, és megkeressük azt, hogy mi Isten akarata a mi életünkre nézve, akkor kiteljesedhetünk, mert Isten megadja ehhez a segítséget nekünk. És egyúttal benne van számomra az is, hogy mivel itt egy testről van szó, és a lélekről, hogy ennek az egy testnek sok tagja van, írja is utána később a Korintusi levélben Pál, és hogy ezeknek a részeknek együtt kell működni. Eljön számomra is majd előbb-utóbb már a nyugdíjazás ideje, nem feltétlenül szeretnék tovább dolgozni, a mai eszemmel legalábbis nem. De valamilyen karitatív munkát szeretnék végezni, akár lehet ez egy hospiszházban lévő szolgálat, akár valamilyen más karitatív munka, amihez úgy gondolom, hogy előbb-utóbb megtalálom a megfelelő kapcsolatokat, és majd megtalál a feladat.
1: Dr. Agócs Klára orvos gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Javában zajlik itt Nagyváradon a Varadinum rendezvénysorozat, melyet minden évben megtartanak itt a Pece Party Párizsban Nagyváradon. Egy érdekes programra szeretnénk a kedves hallgatók figyelmét felhívni. Szeretettel egy év válva nevelni könyvbemutató és foglalkozás itt Nagyváradon. Csergő Csilla és Ferenc Dóra óvónők szeretettel egy év válva nevelni kézikönyv a Szeretet dobókocka alkalmazásához című kötetének bemutatójára és egyben foglalkozására várják és várjuk az érdeklődőket. A szerzők egy keresztény szemléletű, újszerű nevelési módszertant mutatnak be, amely a szeretet tudatos megélésére és az erények felismerésére, fejlesztésére épül. A program során a résztvevők a szeretet dobókocka gyakorlati alkalmazásával is megismerkedhetnek, amely a családi és pedagógiai nevelésben egyaránt használható eszköz, a helyszín pedig az evangélikus óvoda tornaterme itt Nagyváradon, a Körös utcán, az időpont pedig május 11-e hétfőn este 6 óra. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most elsőként Portikhegyi Kelemen atyával, akit nagy szeretettel köszöntök a telefonvonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Bizonyára legtöbben értesültek már a Nagyváradon zajló ünnepségekről. Nagyváradi magyarság egyik legfontosabb közösségi eseményéről van szó. Történelmi egyházok, iskolák, kulturális intézmények és civil szervezetek összefogásából született a rendezvénysorozat, amelynek a magyar kultúrájé a főszerep. Ezen belül lesz egy nem csak érdekes, hanem nagyon hasznos program is, amire a figyelmet szeretném felhívni, különösen azoknak, akik ott vannak, Váradon vagy közel vannak hozzá. Hétfőn este 6 órától 8 óráig tart ez a program, egy könyvbemutatóról van szó, egybe kötve egy kis műhely munkával. Erről bővebben pár gondolatot elmondanak a szerzők. Csergő Csilla és Ferenc Dóra. A könyv címe Szeretettel egy év válva nevelni. Mivel én is báboskodtam ennek a könyvnek a megszületésén, ezért engem is felkértek a szerzők, hogy egy rövid felvezetőt tartsak a könyvben mutatunk. Szívesen megteszem, mivel úgy látom, hogy ez is egy lehetőség, hogy a szépet, a jót bemutassuk, és továbbadjuk másoknak is, és ezáltal segítsük egymást a boldogulás felé vezető úton. Vagyis ez is egy lehetőség az evangelizálásra. Ez a rövid kétórás együttlét is fel tud lelkesíteni és bátorítani, hogy érdemes a jót megélni és továbbadni. Érdemes komolyan venni a mások, sőt önmagunk nevelését. Érdemes lelkiekben és szellemiekben való fejlődésünkre időt és energiát szánni. E könyv mögött egy olyan lelkiség áll, amelyet az egyházunk hivatalosan Mária művének nevez, népiesen Fokolár Mozgalom, amely az egységre törekszik, arra az egységre, amiért Jézus imádkozott a főpap imájában. Ezt Isten tudja megadni azoknak, akik Jézus parancsát igyekszenek megélni. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Tehát a mi kölcsönös szeretetünk által tudunk együtt működni Istennel, hogy Isten létrehozza az egységet. Könnyel való ismerkedés alatt elég hamar arra is fény derül, hogy ez nehéz is, meg könnyű is. Könnyű mondhatjuk, mert még az óvodás gyerekek is meg tudják élni. Nehéz, mert önmagunk megtagadására, önmagunknak való meghalásra és mások konkrét szeretet szolgálatára van szükség. Ez nehéz, de megéri. Sőt, aki Jézus követőjeként akar élni, vagyis keresztényként, így érdemes élni. Ez tesz boldoggá, ez vezet a boldogságra. Mindez egészen emberi és egészen isteni. Nem annyira szóbeszédre épül, sokkal inkább az életre. Erről tanúskodnak a könyvben leírt tapasztalatok, tanúságtételek is. E könyvet én is használom, úgy, mint lelki olvasmány, és a plébániai katekézisben, a keresztény életben való bevezetésben. Sok gyerek és felnőtt megélt tapasztalata a tanúságtétel, ami le van írva, tanúskodik, hogy lehet élni Jézus igéjét. Nagy lelki haszonnal lehet ezeket olvasgatni. Könyvből szeretnék idézni. A könyv egyik fejezete így hangzik, elsőként szeretek. Cím után rögtön egy kis tapasztalat olvasható. Egyik nap az óvodában az óvonéni figyelmeztetett minket, hogy a könyvtárban rendetlenség van. Én elsőként odaszaladtam, és szépen rendet csináltam. Továbbá elhangzik ez a felhívás is a könyv belül, légy kezdeményező a szeretetben. Ez magába foglalja az adakozást is. Az adakozás egy olyan erkölcsi érték, olvashatjuk a könyvben, amely igencsak próbára teszi a személyiséget. Adni nagyon nehéz, de elfogadni sem könnyű. Mindkettőt meg kell tanulni. Most idézem az óvónők beszámolóját. Mikulás ünnepére készült a csoportunk. Több napon át a bevezető ráhangoló foglalkozásokon az ajándékozásról nagyon sok szó esett. Megbeszéltük azt is, hogy ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem lehet készíteni is, és ugyanakkor le lehet mondani valamiről is, és azt is lehet adni. December 5-ére, pont Mikulás napjára ajándékozó foglalkozást terveztünk. Előzőleg szülőkkel, gyerekekkel egyeztetve kisorsoltuk, hogy ki kit fog meglepni. Csomag összeállításánál néhány szabályt be kellett tartani. Szülő és a gyerek együtt dolgozva rakják össze a csomagot. Jelképes összegre is együtt vásárolják meg az édességeket. Csomag kellett tartalmazzon egy olyan játékot, amiről le kellett mondani, ami esztétikailag is megfelelő volt, nem egy selejtes darab. Nagyon sok érdekes beszámolót kaptunk a szülőktől és a gyerekektől egyaránt. Egyik legérdekesebb talán az volt, amikor viszonylag problémás gyerek lemondott a kedvenc autójáról, és azt elhozta annak ellenére, hogy a szülő előzőleg próbálta lebeszélni róla. Az egyik szülő többek között ezt írta, ezt is a könyvben olvashatjuk, idézem, ez a módszer igen hatásos és látványos eredményeket ért el a gyerekemnél, amire igencsak rácsodálkoztam. Számomra a legnagyobb meglepetés a türelem, az odafigyelés, a környezetre és mások elfogadására, elfogadásának megtanulása és alkalmazása volt. Nem csak a napköziben, hanem itthon is nagyon ügyesen belopta a mindennapokba, és még minket felnőtteket is figyelmeztetett időként. Segítő készsége ámulatba ejtően megváltozott. Minden odaadó alkalommal élt a lehetőséggel, hogy hasznossá tegye magát. Anélkül, hogy kérném, rendet adj maga után, például eltesz a tányért, amiből evett, udvarias lett, ajtót nyit, és előre engedt a bevásárláskor, sőt, segít cipelni is. A felebaráti szeretet, a kisebb segítése, és emellett a szép választékos beszéd is fontos szerepet foglal el. Sokkal odafigyelőbb, körültekintőbb, kiegyensúlyozottabbá vált a viselkedése. Egy sikeresen alkalmazható módszer ez, amit bármikor ajánlani tudok bárkinek, írja egy szülő. Akinek lehetősége van, azt mondom én, vegyen részt a könyv bemutatón, vásárolhat a könyvből is, amely ezer példányban jelent meg, még van belőle. Van a szeretett dobókockából és annak használati útmutatásából is, ebből is lehet vásárolni, hogy otthon lehessen gyakorlatba ültetni, vagy esetleg aki olyan helyen dolgozik, a munkahelyén is.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, kedves atya, hogy a rendelkezésünkre állt, ezeket az információkat elmondta erről a gyönyörű könyvről. További áldott szép napot kívánunk, és áldott szolgálatot. Kedves hallgatóink, a következő vendégünk a mai műsorban pedig nem más, mint Csergő Csilla, egy könyv egyik szerzője, akit köszöntök itt a műsorban, és megkérem, hogy néhány szóban mutassa be ezt a könyvet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Csergő Csilla vagyok Gyergyó Szent Miklósról, és a Szeretettel egy év állva nevelni kézikönyv a Szeretett dobókocka alkalmazásához című kötetet szeretném ajánlani minden kedves hallgatónak, amelyet Ferenc Dóra kolléganővel írtunk, és amelynek bemutatása Nagyváradon lesz május 11-én. A könyvben egy új keresztény szemléletű nevelési módszert mutatunk be, amely a szeretet tudatos megélésére épül. A szeretet művészetét Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítójának gondolatai és példája nyomán ismertünk meg. Tehát erre az alapra épül a szeretet dobókocka. Egy játékos, mégis mély tartalmú nevelési eszköz, amely a szeretet különböző megnyilvánulásait mutatja be a kocka hat oldalán. Ezek mindenkit szeretek, elsőként szeretek, úgy szeretem a másikat, mint önmagamat, kölcsönösen szeretjük egymást, Jézus szeretem a másikban, és szeretem az ellenséget. A kocka üzenetei egyszerűek, de mégis bölcsek, segítik a gyerekeket abban, hogy a szeretetet ne csak megértsék, hanem meg is éljék a mindennapokban. Tehát tapasztalataink szerint a gyerekek nagyon szeretik, és örömmel, könnyedén kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. A szeretett dobókocka nagy mértékben segít nekik abban, hogy pozitív irányba változzanak, persze nem csak az óvodában, hanem otthon is. A szeretett művészet gyakorlására kidolgoztuk a szeretettel egyéválva nevelni módszert, hát ez a nevelési megközelítés együtt érez a gyermekkel, egyéválik örömeivel, fájdalmaival, nehézségeivel. Tehát az egyéválás azt jelenti, hogy megpróbáljuk a másik érzéseit a sajátunként megélni, és aszerint cselekedni. Hát ez a módszer nem kényeztet, hanem rendre, fegyelemre, önfegyelemre tanít, segíti a gyerekeket abban, hogy kibontakoztassák értékeiket és képességeiket, hogy jobb emberekké váljanak. A szeretet művészete segít olyan nevelést megvalósítani, amely képessé teszi a gyermekeket fegyelmezettségre, önfegyelemre, önálló gondolkodásra, helyes döntéshozatalra és észszerű cselekvésre. Tehát szilárd jellemük révén ellen tudnak állni a negatív hatásoknak is. Ez az új nevelési módszer az óvodai pedagógiai munkánk során született meg, eredményesen alkalmazzuk az óvodai környezetben, és ugyanígy használható a hitoktatásban, az iskolai nevelésben és a családi életben is. Tehát a mai pedagógiában olyan nevelésre van szükség, amely nem csak a szellemet, hanem a lelket is táplálja, és nem csak ismereteket ad át, hanem felelősségteljes, tisztességes, becsületes embereket formál. A szeretett dobókockát mi 2012-től kezdtük használni az óvodai csoportunkban, amely eredményesnek és hatékonynak bizonyult. Nagyon sok élményben és meglepetésben volt részünk. Megtapasztaltuk, hogy mi mindenre képes a szeretet, milyen változásokat hoz létre az életünkben, ha elkezdünk szeretni úgy, ahogy a kocka üzenetei ajánlják. Persze ez mindennapos tanulást és gyakorlást jelent. És azt is láttuk, hogy ez úgy lesz igazán hatékony, ha a gyakorlás segítségével alakítja a gondolkodásunkat, beszédünket és a cselekedetünket is. Közben felfedeztük, hogy a szeretett művészet játékos élésével sikerült megelőzni a konfliktusok nagy részét, és megfelelően tudtuk kezelni a kialakult konfliktusokat is. A szeretet légköre, amit tudatosan lépésről lépésre igyekeztünk kialakítani, egy igazi közösségé formálta a csoportunkat, és megváltoztatta nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek viselkedését is. A gyerekek minden reggel dobnak a kockával. Napközben arra törekednek, hogy azt megéljék, különböző tevékenységekbe beleértve a játékokat is. Napközben visszatérnek a reggeli induláshoz, és ez segíti őket, hogyha szükséges, újra meghozzák a jó elhatározásukat, amelyet a dobókocka üzenete alapján hoztak. Tehát ilyenkor, ha nem az elhatározást követve viselkedtek, rosszalkodtak, egymást is figyelmeztetik és buzdítják a jóra. Tehát ezáltal megelőzik az újabb konfliktusok kialakulását, illetve a meglévők megoldását. Ilyen helyzetek elég gyakran előfordulnak, ők maguk figyelmeztetik egymást, és segítenek a megoldásban is. Hát ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen a mi beavatkozásunk nélkül oldják meg a konfliktus helyzeteket. Hát ezzel kapcsolatosan egy tapasztalatot szeretnék megosztani, ami a könyvben is benne van. Egyik nap a kisebb gyerekek Legóval szerettek volna játszani. Ábel nem akarta engedni, mert ő előző nap az egész Legóból házat épített, autót, kertet, és akkor azt szét kellett szedni. Így a két lánynak határozottan kijelentette, hogy nem adja oda. Bejuska észrevette ezt a jelenetet, oda ment Ábelhez, és azt mondta neki. Ábel, ha nem adod oda a Legót a lányoknak, akkor önző vagy. Tudod, mit dobtunk a kockával? Úgy szeretem a másikat, mint önmagamat. Ha te lennél a helyükben, te is meg szeretnéd kapni a Legót, hogy játszass vele. Azt tedd másnak, amit szeretnéd, hogy neked is tegyenek. Add oda nekik a Legót, és ne légy önző. A szeretett dobókocka, illetve a módszer használata számunkra minden nap egy csoda, egy új kihívás, egy új kaland, egy új lehetőség. És a csoda abban rejlik, hogy minden pillanatban szerethetünk, csak észre kell vegyük, hogy kinek, mikor, mit segíthetünk, hol tudunk jót tenni. És ha így neveljük a gyerekeket, akkor ők is megtanulnak helyesen szeretni, és ezáltal boldogak lesznek. Hát a könyv bemutatására Nagyváradon a Festum Varadinum rendezvénysorozat keretén belül kerül sor május 11-én, hétfőn, délután 18 órai kezdettel az evangélikus óvoda torna termében. A cím Tudor Vladimirescu 26, illetve Kőrös utca 26 szám. Hát még annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy a bemutató után workshop is lesz, ahol lehetőség lesz megismerni, illetve elmélyíteni a szeretett dobókocka oldalainak üzenetét. És hát szeretettel várunk minden érdeklődőt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Nagyon szépen köszönjük, drága Csilla, hogy ezeket elmondta nekünk. És akkor összefoglalva a hallgatóknak még egyszer várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Varadinum rendezvénysorozat keretében megtartandó könyv bemutatóra, melyet a Nagyváradi Evangélikus Óvoda tornatermében tartanak majd hétfőn, május 11-én este 6 órától. Cselgő Csilla és Ferenc Dóra óvónők szeretettel egyé válva nevelni kézikönyve szeretett dobókocka alkalmazásához című kötetének bemutatójára és egy szép műhely foglalkozásra. Önnek is, és kedves Portihegyi Kelemen atyának is megköszönve a munkájukat, az áldozatos szolgálatokat. Most búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, további áldott rádió hallgatást kívánok!

Hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok,

És megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Feltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione
0: elvetica. Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
1: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
0: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a Vatikáni Rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A Vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa, Robert Prevost néven, a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a Vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a Vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a Vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a Pápai Patrisztikai Intézetben, az Augustinianumban, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a Vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakossábbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
0: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
4: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közelézi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejbenélés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A szent lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti: én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is. És bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
0: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Székelyudvarhelyről köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a mikrofonnál Geri Banikó technikai munkatársam Józsa Ferenc. Az elkövetkezendő negyed órában együtt lehetünk, és elmondhatjuk, felajánlhatjuk imáinkat, és ezt megtehetik, hogyha hívnak bennünket a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Előtte persze kikapcsolva a rádiókészüléket, megírhatják nekünk szöveges üzenetben a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro is ezen belül az ima szándékok rubrikára kattintva. Imádkozzunk ma is együtt, adjunk hálát a mindenható Jóistennek a héten kapott minden kegyelemért. Ajánljuk fel egymásért, ajánljuk fel Anyaszent Egyházunkért, annak vezetőiért, szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért. Különösen hozzuk ide a beteg papjainkat. Imádkozzunk a kántorokért, a diakónusokért, a papnevelő intézetben tanulókért, szerzetesekért, szerzetesnőkért. Imádkozzunk együtt hivatásokért. Családjainkért, a betegekért, a betegek gyógyulásáért, az élőhit kegyelméért, és már is hallgatom az első betelefonálónkat. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm.
1: Halló, tetszik ki hallani?
0: Én hallom önt.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzőt szeretném felajánlani hálából a kapott kegyelmekét, a gyógyulásomért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért, a világ békéjét, a családomért, és egy alkalmas időjárásért, a bűneim bocsánatára, és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Ezt az imát és szentmiséket felajánlom testvéreim, gyermekei megtérésükért. Hallgass meg, Uram, kéréseinket, hozzuk ide az ifjúságot és mindazokat, akik még nem találkoztak a Jóistennel, hogy hozzá térjenek. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, írja egy másik hallgató. A mai rózsafűzéreket felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, gyermekáldásért és megfelelő társért. Magdi írja nekünk Székelyudvarhelyről, köszöntöm a következő telefonálót, aki élőben van. Halló!
2: Halló!
0: Élőadásban tetszik lenni, hallgatom az ima szándékát.
2: Nem hallik, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Tetszik hallani?
0: Én hallom, tessék mondani az ima szándékot.
2: Rózsafűzőt, a szemmiségét felajánlom a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és még egyszer a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért és az egész halottaimért, család békességért, a két unokámért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjunk együtt, imádkozzunk együtt. Az első áldozásra készülő gyermekekért és szüleikért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Én is csatlakozok ehhez a szándékhoz, felajánlom egyházközségünk Szombatfalvi Szent György plébánia gyermekeiért, akik vasárnap járulnak szent áldozáshoz. Uram, áld meg őket és szüleiket, köszöntöm a következő betelefonálót. Halló! Megszakadt a vonal, bátorítom, hogy hívjon újra, kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyállábam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, békéért, egy mindennapos hallgató, Isten fizesse hidegségről. Ezt a rózsafűzért önökkel és a Mária Rádió nagy családjával imádkozva felajánlom a betegekért, a daganatos betegekért, felajánlom Anna néniért, valamint Istvánért, Endréért, édesanyámért, az ők gyógyulásukért, legyen meg Isten szent akarata az életükben. Ezt a rózsafűzért felajánlom a nehézséggel küszködő családokért, akár anyagi, lelki vagy kapcsolati nehézségben vannak. Uram, áld meg őket, szabadítsd meg abból a rabságból, amiben vannak, és adj békét családjainkban. Köszöntöm a telefonálót, halló!
3: Halló, a Mária Rádió?
0: Igen, élőadásban tetszik lenni.
3: Jézus Krisztus! Önökkel imádkozok, ha rózsafüzért és az imádságokat, felajánlom a katolikus anyaszentegyházunkért, püspökeinkért, papjainkért, papi hivatásokért, a nagyvilág békért, a keresztények egységért, fiataljainkért, a három fontos szándékért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, minden jó akaratú emberért, ellenségeinkért, saját magamért, a Mária Rádió fennmaradásáért, azokért, akik nem imádkoznak, az úton lévő zarándokokért. Önökkel imádkozok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékra, családomért, testi-lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért, a rossz ember szándékától, valamint idegenbe dolgozó fiam és ismerőseimet az üzanya oltalmazza és óvja meg minden bajtól. A héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, a magam gyógyulásáért, a Mária Rádió minden betegéért. Udvarhelyről írja nekünk Margit. Köszöntöm a kedves betelefonálót, halló!
4: Imádkozom, Zájlom, a Jóistennek, a Szüzenyának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Hozó Ferenc lelke üdvét, akit hónap helyeznek örök nyugalomra délelőtt 10 órakor a Csíkszentmártoni temetőben. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, családjának és szeretteinek adjon lelki megnyugvást. Családom minden élő és meghalt tagjáért, Anna néni, sok-sok beteg társam és a magam gyógyulásáért, a háborúk megszűnését, egyházközségünk plébánosáért, minden egyes lakójáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és hallgatójáért. Isten fizesse, hogy megtetszett hallgatni, egy áldott estét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt az imában. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről egy hallgató. Én is felajánlom ezt a rózsafűzért a közös élő és elhalt lelkekért, de azokért is, akikért imádsággal tartozók, meg felajánlom Deák Erzsébet lelkiért, akinek következik a negyedik haláli évfordulója. Billivók Mária lelkiről is, az irgalmas Isten könyörüljön meg rajta. Emléke legyen csendes egy eldott hallgató Gyimesből. Telefonálunk, élőben van, köszöntöm.
5: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Imádnak egy kéni élő álmunk tagjaim, a család békéig, komoly szándék kirejtéséig, a Mária Rádió megmaradása, imádkozó tisztaszére együtt egymás, Isten figyelsebe jutottam. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Ruzsika óvónéniért és Imréért imádkozok és kérek imád. A rózsafűzért felajánlom, egy édesapja szeresse a fiát és bocsássanak meg egymásnak, higgy el az apa mindkét gyermekének és feleségének. Imádkozzunk számára és mindenki számára megbocsájtás kegyelméért. Imád kérünk szerencsét egy dolog megoldásáért. Jézusom, bízom benned. Köszöntök egy telefonálót, halló. Halló.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: A háti rózsa füzéreket és miséket felajánlom Kézdi Szentlélekre Pál Árpád halálának 15. évfordulójáról. Felesége, gyermekei, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. A rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Somlyói segítő Szűz Mária takarja be védőpalástjával, a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt a rózsafűzét és szentmiséket felajánlom a lelki békémért, a munkatársam lelki békéjéért, Éva írja nekünk. Köszöntöm az élőben velünk levő telefonálót, haló.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
7: Én is felajánlom azt a rózsafűzést, a másik szentmisét, minden jótevő emberi, a közös halottjaimért, azokért, amelyek a kontomáci temetébe alusszak örök almikot, a családom számára, a szereteté, az unokáimért, és minden fiatalságé, hogy legyen imádságos lelkületesek, szentlélek, árajá szállja meg őket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádkozok mindig.
0: Köszönjük, hogy együtt imádkozunk. Ez így legyen most is. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, írja nekünk Péter Szovátáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom Kápolnás faluban, öcsiért és Beátáért, házasságuk első évfordulója alkalmából, kívánva számukra sok számos évet és Isten áldását, gyermek áldását életükben. Ezt a rózsafűzért felajánlom lengyelfalvi önkéntes társunk Major Gizikéért és családjáért, valamint Simós Anyipa bácsiért. Imád kérek a fiamért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneim bocsánatáért, egy mindennapos hallgató. Köszöntöm az élőben lévő hallgatónkat. Haló?
8: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, adjam nekem segítség, kegyelmet, segítséget a férjemnek, öcsémnek, és három fiúcskának az egészségét, a húgom egészségét, kérek imád, a gonosz lélek távozásáért, kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, gyógyítson engemet, adjon erőt, egészséget nekem. Édesapámnak, édesanyámnak örök nyugdalmat, és a gonosz lélek távozásáért kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet.
0: Így legyen.
8: Adjon segítséget elnök nekem.
0: Imádkozzunk együtt. Köszönjük, hogy velünk tart, és velünk imádkozik. Felajánlom a rózsafűzért, gyermekem megtéréséért, írja nekünk egy édesanyám. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy házvásárlásért, Szentlélek vezetéséért, Isten akaratáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom családi békéért, szabadulásért az italrabságából. Ezt a rózsafűzért felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a hitetlenekért, akik nem az Istent keresik, hanem bármi egyébben menekülnek. Köszöntök egy betelefonálót. Haló?
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Levrész családért, Nagyváradra, Székelyhídra, Servit családért, Szalacsra, Jágos családért, Pintér családért, a Mária Rádió munkatársaért, önkénteseért, és a világ békéért, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. És én lassan elköszönök a kedves hallgatóktól, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan ezekért a szándékokért és minden el nem hangzott szándékért együtt fogunk imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívom imára a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzuk együtt ma is a dicsőséges rózsafűzért, minden szándékért, ami a szívünkben, szánkban megfogalmazódott, amit hangosan kimondtunk az elmúlt negyed órában. Hozzuk ide a mi szándékainkat is. Ma este az imában a korondi hívek vezetnek bennünket. Csatlakozzunk hozzájuk, imádkozzunk együtt minden szándékért, egymásért.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben most.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnözőknek, és nem így minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Szerelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony!

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszony!

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mi éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszony.

0: koronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe megkoronázott.

0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj értünk.
0: Béke királynője,
1: könyörögj értünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj értünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj értünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
2: Szentséges szűz Mária,
1: könyörögj értünk.
2: Istennek szent anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Szűzek szent szűze,
1: könyörögj értünk.
2: Krisztus szent anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Egyházunk anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Isteni kegyelem anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Tisztaságos anya,
1: könyörögj értünk.
2: Szeplőtelen szűz anya,
1: könyörögj értünk.
2: Sérelem nélkül való anya,
1: könyörögj értünk.
2: Szűz virág szent anya,
1: könyörögj értünk.
2: Szeretetre méltó anya,
1: könyörögj értünk.
2: Csodálatos anya,
1: könyörögj értünk.
2: Jó tanács anya,
1: könyörögj értünk.
2: Teremtőnk anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Üdvözítőnk anyja,
1: könyörögj értünk.
2: Nagy okosságú szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Tisztelendő szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Dicsérendő szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Nagy hatalmú szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Irgalmas szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Hűséges szűz,
1: könyörögj értünk.
2: Igazság tükre,
1: könyörögj értünk.
2: Bölcsesség széke,
1: könyörögj értünk.
2: Örömünk oka,
1: könyörögj értünk.
2: Lelki edény,
1: könyörögj értünk.
2: Tiszteletes edény,
1: könyörögj értünk.
2: Ájtatosság jeles edénye,
1: könyörögj értünk.
2: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörögj értünk.
2: Dávid király tornya,
1: könyörögj értünk.
2: Elefánt csontorony,
1: könyörögj értünk.
2: Mária aranyház,
1: könyörögj értünk.
2: Frígynek szent szekrénye,
1: könyörögj értünk.
2: Mennyország ajtaja,
1: könyörögj értünk.
2: Hajnali csillag,
1: könyörögj értünk.
2: Betegek gyógyítója,
1: könyörögj értünk.
2: Bűnösök menedéke,
1: könyörögj értünk.
2: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörögj értünk.
2: Keresztények segítsége,
1: könyörögj értünk.
2: Angyalok királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Pátriárkák királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Proféták királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Apostolok királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Vértanúk királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Hitvallók királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Szűzek királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Minden szentek királynéja,
1: könyörögj értünk.
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörülj érettünk.
2: Mennyekbe felvett királyné,
1: könyörülj érettünk.
2: Szent olvasó királynéja,
1: könyörülj érettünk.
2: Béke királynéja,
1: könyörülj érettünk.
2: Magyarország nagyasszonya,
1: könyörülj érettünk.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, add, Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendezhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek, szent anyja,
1: könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem

0: hozzászólnom, engedszel meg nekünk, Szent Fiadat, ajánl minket, Szent Fiadnak, mutass el minket, Szent Fiadnak. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazság

0: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előbbe.
0: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
2: Hálát adva mindenható Istennek, köszönjük meg a lehetőséget, hogy együtt imádkozhattunk. Én megköszönöm a korondi híveknek, hogy időt és fáradtságot nem kímélve eljöttek, és vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldását kérjük életükre, munkájukra, szándékaikra, és mindig találjon imájuk meghallgatásra, máskor is el tudjanak jönni, és együtt tudjunk imádkozni. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából, kívánva egy további áldott estét, egy szép hétvégét. A mikrofonnál Gerép Anikó, technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Cserna keresztúrról, a Szent Kereszt felmagasztalása a plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szemcsuk Jakab. Lélekben kapcsolódjanak be és imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Húsvét 5. hetében, pénteken a bevezető ének a jelenések könyvéből, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság és a bölcsesség, az erő és a tisztelet, alleluja. Mai evangéliumban Jézus az apostolokat, valójában mindannyiunkat, akik benne hiszünk, őt követjük, barátainak nevez, barátainak hív. És azt is elmondja nekik, hogy nem ti választottatok engem, hogy a barátotok legyek, hanem én választottalak titeket, barátaimnak. Nézzünk önmagunkba, szentmise elején, mennyire érzem én, hogy Jézus az én barátom. Mennyire kérem a barátomnak a segítségét. Bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat ezen a téren, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait, a szent misét egy szándékra ajánljuk fel házasság évforduló alkalmával. Isten kegyelméből tud megmaradni egy igazi barátság is, felépülni és egy szentségi házasság is. Gyónom,
1: mindenható Istennek, és neked testvéreim, sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én békem, én békem, én igen nagy békem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, kérünk a tudja húsvéti misztériumokhoz méltón éljünk, és amiket örömmel ünneplünk, folytonosan

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhányat kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiókiába küldik. Mégpedig Júdást, más néven Barnabást meg Szílást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiókiában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülük néhányan megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket, és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva, jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk egy-két férfit, a számunkra igen kedves Pállal és Barnabással, akik egészen a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szílást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráználkodástól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A levél vívői tehát elbúcsúztak és lementek Antiókiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget és átadták a levelet. Azok örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Az utolsó vacsorán így tanított Jézus. Ez az én parancsom, szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak nevezlek titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom, szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, mai evangéliumban Jézus két olyan kijelentést tesz. Érdekes, hogy itt parancsokról is beszél. Úgy elég keményen kijelenti, hogy az az én parancsom. Nem csak, hogy megkér, vagy mond valamit. Az apostolok sokszor visszaemlékeznek erre a két kijelentésére Jézusnak. Az egyik az, hogy barátainak nevezi őket. Másik pedig a küldetésükre vonatkozik, hogy nem a tanítványok választották Jézust, hanem Jézus választotta ki a tanítványokat. A kettő összefügg egymással, de mielőtt még erről a jézusi barátságról és küldetésről beszélnék, vagy kiválasztásról, röviden látunk-e olyan példákat a Szentírásban, a Bibliában, ahol ami elgondolkodtató, és ami példamutató lehet a mi számunkra? Hát vegyünk egyet az Ószövetségből, és egyet az Új Szövetségből. Nagyon csodálom ezt a barátságot, ami Jónatán és Dávid között volt. Egyik legismertebb történet is. Megható. Szoros barátság szövődik köztük, miután Dávid ugye legyőzi Góliátot. Lehet, hogy Jónatán azt is nézte, hogy hát olyant választok magamnak barátul, aki jobb, mint én. Aki győzött, akiben ott van Istennek a lelke. Akinek nagy a hite. Barátság nem mindig azt kell nézni, hogy olyan barátot választani, aki jobb, mint én. Kitől tanulhatok. Növekedhetek jóságban. Milyen volt ez a barátság? Hát hűség és önfeláldozás volt Jónatán részéről. De Jónatán támogatta Dávidot apja Saul király irigységével és haragjával szemben. Tehát Jónatán Saul királynak volt a fia. És ebben a barátságban nem azt nézte, hogy neki milyen előnye van. Képzeljük el, hogy ő lemondott arról, hogy király legyen. Ő lett volna a trónörökös Saul után. És Jónatán lemondott erről. Egy barátságot kötött, és egy ilyen szerződés erősítette, vagy kötötte Dávidhoz. És ez neki többet ért, mint a trón. Aztán sokszor kellett Saullal szemben, az apjával szemben védelmezze Dávidot. Sokszor kellett figyelmeztesse, hogy Saul ilyen kemény vérmérsékletű volt, néha depresszióba esett akkor, néha ilyen idegességében, mérgében olyan dolgokat tett, amit másképpen nem tett volna meg. Tudjuk, hogy az életére is tört Dávidnak, meg akart egy adott pillanatban ölni. Aztán azt is tudjuk, hogy egyszer a lándzsával majdnem, hogy a falhoz fogja, a lándzsáját dobta Dávid felé. Saul. Csak észrevette az árnyékát is, ugye félrehúzódott. Pedig Dávid zsoltárokat énekelt, komponált, és felvidította sokszor a királyt, Saul. Jónatán tehát ragaszkodott ehhez a barátsághoz, mert megerősítette őt az Istenbe vetett hitében. És megmenekítette többször. Szólt, né, figyázz, mert édesapám megint haragszik rád, megint így, meg úgy. És volt úgy, hogy el is menekült Dávid és Saul utána. Tehát ez a barátság úgy alakult, hogy hitében megerősödött Jónatán, egy olyan valakivel kötött barátságot, aki úgy érezte, hogy jobb, mint ő, akitől tanulhat, Istenbe vetett hitet, bizalmat, bátorságot, sok mindent. És ezért védte is őt, védelmezte őt az apjával szemben. És aztán tudjuk, hogy sajnos, hogy Jónatán a filiszteusok elleni csatában elesett a Gilboa hegyén. És Dávid ezt komolyan meggyászolta, és egy ilyen gyász éneket komponált az ő barátjának az emlékére. Tehát látjuk ebben a néhány mondatból, ki világlik, hogy milyen értékes és milyen szoros volt ez a barátság Jónatán számára is, és Dávid számára is. Igazi barátság volt, lelki barátság lehetne mondani. Aztán az új szövetségben ott van, Jézus baráti szálak főzik a Betániában élő Lázárhoz, az egész családhoz. Márta, Mária, Lázár. Azt is tudjuk, hogy pár kilométerre van Jeruzsálemtől, Jézus sokszor megszállott, sokszor vacsorát kap, fogadják vendégszeretettel. És azt is tudjuk, hogy közben Jézus messze van, és Lázár meghal. Most itt lehet találgatni, hogy Jézus szándékosan nem ment hamarabb, vagy egyszerűen nem tudott, akkor nem voltak még telefonok, meg mi egymás, vagy olyan feladata volt, amit be kellett végeznie, nem tudjuk, találgatjuk csak, hogy miért ment Jézus pár napos késéssel. Nincs kizárva az sem, hogy szándékosan, hogy legyen még egy példa. A főpapok írástudók előtt, hogy ne, igenis, hát itt mindenki ismerte Lázár, közismert személyiség volt, ott közel nagyon Jeruzsálemhez. Hogy 4 napos halott volt, már szaga volt, és Jézus ugye feltámasztotta a halálból. És azt is tudjuk, hogy nem akármilyen barátság volt Jézus és Lázár között, mert mikor Jézus megérkezett, és oda vezették a sírjához, barátjának, Lázárnak a sírjához, akkor Jézus sírt. Tehát kevésszer látunk ilyen helyzetet az evangéliumban, hogy Jézus könnyezik. Tehát megsíratta a barátját. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak sírni. Mások azt mondják, hogy nem sírok, mert az valamilyen ilyen-olyan, mit tudom mi, gyermek vagy asszony dolog, nem. Férfiak is mondják ezt, és ez butaság, mert néha jobb sírni, mint nem sírni. És van úgy, hogy megkönnyebbülünk egy jó sírás után. Akár még lelkileg is megtisztulunk. Tehát Jézus segít az ő barátján, és feltámasztja őt, és megsíratja, együtt érez a családdal. És szomorú, amikor halljuk, hogy Júdást, amikor jön, hogy őt elárulja, Jézus barátjának nevezi Júdást is. Azt mondja neki, hogy barátom, de csokkal árulod el az ember fiát. És akkor térjünk vissza az evangéliumhoz. Jézusnak ez a 2 kijelentése, hogy barátainak nevezi őket, és ő választotta ki a tanítványokat barátainak, nem fordítva, nagyon összefüggnek egymással. Mikor a tanítványa a küldetését végzi, és nehézségekkel küszködik, akkor az ő barátjától, Jézustól elvárhatja, és kérheti a megerősítést, a segítést, segítséget. És ez a megerősítés és biztos támpont Jézusnak a barátsága. És hogy ő a küldetést ad, barátainak nevez, akkor segítséget is ad. Érdekes, hogy parancsolja nekik. Nem csak úgy kéri, hogy így meg úgy meg nem tudom mi a küldetést, amikor adja. És a nagy parancs az, hogy szeressétek egymást. Ez a legnagyobb, ez mindennél nagyobb. És az evangéliumban kiderül, hogy mi Jézus barátságának és minden barátságnak a végső alapja. Az, hogy az ember teljesen átadja önmagát, és így fordul a másik felé. Jézus ezt mondja, hallottuk, mindent, amit atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Tehát a hangsúlya a mindenen van, mindent. Tehát a barát nem érlegeli, hogy mi az, amit még ad magából, mi az, ami még megéri, mi az, ami nem éri meg, de nem érlegel, nem centizik. Nem arra törekszik, hogy mindent elmondjon, mindent továbbadjon. Mindent megosszon, ha így mondhatom, a szívében, ami ott van a barátjával. És Jézus tényleg a mindenét, az életét is odaadta az apostolokért és mindannyiunkért. Igen, mindent megtett értük. És így küldi barátként tovább, barátaiként az apostolokat. Hát ebben az időszakban, ebben a korban, vagy a mai világban a barátságnak különleges jelentősége lehet. A segítségnyújtás ilyen helyzetekben sokszor milyen áldozatokat kíván a segíteni kívánó embertől. Sokszor barátok segítenek embereken. Néha jobban, vagy lelki testvérek, mondjam így, hogy halljuk, hogy az apostolok cselekedeteiben minden keresztényt testvérnek neveztek. Sőt, Szent Pál minden megkereszteltet szentnek is hív az első időszakban. Utána csak a vértanúk, ki vértanúk lettek, vérüket ontották Krisztusért, azokat hívták szenteknek, ugye. Hát megható sokszor, hogy milyen sokan gondoskodnak szüleikről, testvéreikről, környezetükben élő elhagyatottakról, akiknek szükségük van együttérzésre, szükségük van szeretetre, szükségük van egy baráti szóra, gesztusra, segítségre. Ha nem is mondjuk, de ha ezt őszintén tesszük szívvel, lélekkel, akkor Jézus követjük. Még azok is, akik ezt nem hitbeli meggyőződésből, hanem együttérzésből, belső indítatásból teszik, hát azok is Jézusnak a parancsát követik, hogy szeressétek egymást. Ez az én parancsom. Jézusnak ez a legnagyobb parancsa. Milyen jó, hogy barátai lehetünk. Szerintem mindannyiunkat meghívott az ő barátságába. Jézusnak akkora a szíve, hogy oda belefér mindenki. Ő akkora barát, hogy mindenkivel kapcsolatot fent tudja tartani. Néha van úgy, hogy annyi ismerettségünk van, annyi ismerős, annyi barát, hogy most el kell döntsem, hogy kivel tartom még a kapcsolatot, kit nevezek, vagy kit hívhatok még igazán, vagy tartatok barátomnak, kit nem. Mert azért több száz emberrel mélyebb barátságot, lelki barátságot nem lehet folytatni. És nagyon sokszor nem csak egyoldalú a barátság, hogy nem csak neked kell akarni, hanem a másiknak is. Mind a két fél fenn kell, hogy tartsa ezt a kapcsolatot, ezt a barátságot. Igen, Jézus elfogadott minket, meghívott minket, ha így mondhatom, barátainak. És kegyelmi életünk a Szent Háromságos Istentől van, a kegyelmi isteni életünk. És ha mi is próbálunk minél többet odaadni magunkból, akkor Jézushoz hasonlítunk. Mindent úttól adtam nektek, mindent megtettem érettetek. Mindent, amit atyámtól láttam, hallottam. Amit az atyával, a Szent Lélekkel megtapasztaltam. Hát adja Isten, hogy valamit megértsünk Jézusnak ebből a barátságából, ebből a szeretetéből, és mi is ezt próbáljuk megélni, átélni és továbbadni. És köszönjük meg Jézusnak, hogy barátai lehetünk, és az ének szerint is, hogy ő mi hű barátunk és fájdalmunkat viseli, örömünkben, bánatunkban mindig együtt érez velünk, és együtt van velünk, és segít rajtunk, segíteni akar rajtunk, ha engedjük. Amen. Testvérek, imádkozzunk Jézus Krisztushoz, aki barátainak nevez bennünket. Isten egyházáért óv meg minden belső zavartól, békétlenségtől és viszálykodástól.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: Minden megkeresztelt emberért tősd el őket a szeretet szent lelkével.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: A népek vezetőiért, hogy odafigyeljenek az egyszerű emberekre, odafigyeljenek a lelkiismereti és vallásszabadságra is.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: Hitközségünk és családjainkért védj meg minket minden test és lelki bajtól, veszedelemtől.
1: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: A házastársaknak pedig adjál kitartást, hűséget Isten mellett és egymás mellett is. Hallgass meg, Urunk.
1: Kérjünk téged, hallgass meg.
0: Mindenható Istenünk, a te jóságod olyan sokszor megtapasztaljuk határtalan. Fordulj felénk nap, mint nap segítségeddel, megbocsátó szereteteddel és irgalmaddal, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Ahogy már megszokhatták, nem sokára a gyerekeket várjuk a rádiókészülékek elé, ugyanis kezdődik az esti mese. Ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, Veress Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő víz folyói, Mörgulescu Kotizom műsorát hallhatják, kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás ima a nemzetért. Ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől szülők iskolája, Farkas Szilvia műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától a Zsolozsma befejező ima óráját imádkozzuk. 22 óra 10 perckor kezdődik a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától Kertész Marika és Tibor műsora lesz hallható, ima a családért. És 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este halálkomáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Volt egyszer egy szegény ember meg a felesége. Egy szép napon gyermekük született. Keresztelőt akartak tartani, de senki sem vállalta a komaságot. Az apa koma után járt, eltöltött egy hetet, kettőt, ám hiába. Ahogy ment, mendegélt, találkozott egy öregasszonnyal, s elpanaszolta neki nagy bánatát. Leszek a komád, ajánlkozott az anyóka, csak kapunk a templomban egy papot, s megkereszteljük a gyermeket. Rendben van, örvendezett az apa, úgy is tettek, a gyermeket templomba vitték, megkeresztelték, utána meg asztalt terítettek, s ettek, ittak. A lakoma után így szól az öregasszony. Ha már összekomásodtunk, orvos csinálok belőled, ahogy meghallod, hogy valaki kornyadozik, beteg, szedj össze mindenféle füvet, s erígy a beteghez. Ha a beteg lábánál látsz engem, add oda, igya meg az orvosságot, s attól meggyógyul. Ha az ágy fejénél látsz, akkor minden hiába, meg kell halnia. Az öregasszony maga a halál volt. Búcsút vett komájától, s elindult, hogy kaszájával lekaszálja az embereket. Kit elpusztít, kit meghagy. Sok betegséget küld az emberekre, csak hogy ne üljön tétlenül a komája. Az orvos pedig rögtön ott terem az orvossággal. Ha azt látja, hogy a halál a beteg lábánál áll, azonnal ad az italból, és már kutya baja sincs. Ha a halált a beteg fejénél találta, karjait széttárta, s ezeket mondotta. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Messzire szállt az orvos híre, jócskán kapott pénzt, élelmet. Tetteiről hallott a király is. Magához hívatta, mert lánya nagy nyavajába esett, s utolsó reménysége a szegény ember volt. Ott is van már a királylánynál, komáját a beteg fejénél találja. Megsajnálta a szép király kisasszonyt, s rögtön megparancsolta, készítsenek egy lábon forgó ágyat, hogy mindenfelé fordíthassa. Már kész is az ágy, s a beteg lányt belefektették. Látta az orvos, komája az ágy fejénél áll, s rögtön elfordította az ágyat. Így forgatta pár napon át, míg a halál megunta a sok ugrálást, s az ágy lábánál maradt. Ekkor az orvos gyorsan oda nyújtotta az orvosságot, s a lány abban a minutumban meggyógyult. A király rengeteg pénzt adott neki, s az ember elindult haza. Amint megy, mendegél, szembe jön a halál, s ezt mondja. Komám, nem hallgattál rám, ezért meg kell halnod. Hát vedd el az életemet, ha akarod, egyezett bele a szegény ember. De várj 3 napig. Hadd tákoljak magamnak össze egy koporsót. Rendben van, legyen kész a koporsó. 3 nap múlva készen volt a kemény, súlyos fedelű koporsó. Feküdj bele, komám, mérd meg, jó lesz-e nekem, kérte a szegény ember. Te nyúlj el benne, ellenkezik a halál. Ej, az élők nem feküsznek bele a koporsóba, mondta a szegény ember. A halál belebújt, az orvos pedig gyorsan rácsukta a nehéz fedelet. Leszegezte, kivitte a mezőre, földbe ásta, s egy nagy halomkövet hordott rá. Aztán hazatért, mint aki jól végezte dolgát, s gyógyította tovább a betegeket. Teltek, múltak az évek, elszállt 10, 20, 50 esztendő, de nem hal meg senki. Néhányan már 200 évesek, de késik a halál, s már olyanok, mint a molleptetuskók. Hiába hívták a kaszást. Hasztalan könyörögtek, szánja meg őket, vigye el, már csak teher életük, nem volt semmi foganatja. Egyszer egy parasztnak kő kellett, kemencét akart rakni. Hordani kezdte a követ a mezőről, s egy kőrakás alatt rábukkant a koporsóra. Ahogy kivette, a halál valahogy szétfeszítette a deszkákat, s kiszökött. Ahogy kiszabadult szörnyű fogságából, először a komájához ment, aztán a többi öreghez látott. Még mesélnék, ha az orvos élne, na de ezzel itt a mese vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Örök királyunk, Szent Urunk, Atyával trónoló Fiú, Ádám ősünket egy szavad, alkotta, mint képmásodat.
1: S midőn az ördög, földiek ős ellensége megcsúfolt, szűz által testi életet vállaltál értünk, földi sort.
0: Velünk, hogy lakva testben is, Istennel minket egybekös, s kerességben bocsánatot, megváltásképpen adj nekünk.
1: Kereszt halált az emberek, üdvéért haltál kegyesen, és ontottad szent véredet üdvünknek váltságdíjaként.
0: Fel is támadtál, glóriát készített néked szent atyád, hogy sírból felkelünk mi is, hívőn megvallja tiszta szív.
1: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Krisztus értünk szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Alleluja. Boldog, aki gondol a szűkölködőre, annak az Úr megmentője lesz a rossz napokban.
0: Megőrzi őt az Úr, és életben tartja, boldoggá teszi a földön, és nem adja át ellenségei dühének.
1: Beteg ágyán segítséget hoz neki az Úr, és enyhülést ad minden betegségében.
0: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Ellenségeim rám átkot szórnak. Mikor hal meg már, és neve mikor vészel?
0: És ha egyik bejön, hogy meglátogasson, hazugságot beszél, gonoszságát szívébe gyűjti, és gyalázni kezd, amikor távozik.
1: Összesugromlásomra minden ellenségem, rosszat forralnak ellenem.
0: Halálos kór van már benne, ágynak esett, nem is kell fel soha többé.
1: Még barátom is, akiben pedig bíztam, aki együtt ette kenyerét velem, sarkát emelt ellenem.
0: De te, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, hadd fizessek meg nekik.
1: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem.
0: Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre.
1: Áldott az Úr Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Krisztus értünk szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Alleluja.
0: Csörgedező patakok vidítják Isten városát. Alleluja. Isten, ami menedékünk, ami erős várunk, biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket.
1: Nem félünk azért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
0: Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek.
1: Csörgedező patakok védítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét.
0: Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban.
1: Nemzetek tomboltak, országok inogtak, az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld.
0: Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene.
1: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbe vitt.
0: Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, láncsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti.
1: legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.
0: Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Csörgedező patakok vidítják Isten városát.
0: Alleluja.
1: Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk. Ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztus, annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt tette főpappá, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Alleluja.
1: Krisztus az út, az igazság és az élet, kérjük őt hangos szóval.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Urunk, imádkozunk hozzád egyházad minden szolgájáért, hogy amikor az élet kenyerét megtörik testvéreiknek, őket is, magukat is tápláld és erősítsd.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Imádkozunk hozzád egész keresztény népedért, hogy példaadóan teljesítse hivatását, és tartsa meg lelki egységben a béke köteléke.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Imádkozunk hozzád azokért, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy feladatukat igazságosan és megértéssel végezzék, és így minden nép között erősödjék az egyetértés és a béke.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Kérünk, hogy minket, akik őszinte szívvel ünneplünk téged, tégy méltóvá a szentek közösségére, elhunyt testvéreinkkel együtt, akiket kegyelmedbe ajánlunk.
0: élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kihagyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha szeretjük embertestvéreinket, és mindenkivel békében tudunk élni, biztos jele ez annak, hogy jó úton haladunk, mondta Merici Szent Angéla.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten hisz az
1: én szívem. Békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. A mai műsorunkban egy olyan témát járunk körül, ami mindannyiunkat érint, akár tudatosan foglalkozunk vele, akár nem. Mi érdekli ma az átlagembert? Milyen kérdések, témák, gondolatok töltik ki a mindennapjainkat a politikán és a gazdasági válságon kívül? És vajon ezek mennyiben különböznek attól, amit az emberiségről, az ember vágyairól és az érdeklődéséről a Biblia mond? Többek között ma ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. A mai világunkról sok mindent el lehet mondani, de hogyha egy szóval szeretnénk kifejezni ezt a sok mindent, azt a szót használhatnánk, hogy érdekes. Ha csak a 15-20 évvel ezelőtti világunkhoz hasonlítjuk a mait, azt látjuk, hogy a fejlődés talán eddig soha nem látott mértékben határozza meg az életünket. Elég, ha csak olyan fogalmakra gondolunk, mint például a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, közösségi média, folyamatos információ áradat. A University of California kutatása szerint 2010 környékén egy úgynevezett átlagemberhez körülbelül 34 gigabájtnyi információ jutott el egy nap alatt. Ebben benne volt a tévénézés, a rádió, nyomtatott sajtó, internet, akkor még jóval kevesebb videóval, SMS, e-mail és ehhez hasonlók. Ez a 34 gigabájtnyi információ mérete körülbelül 5-8 akkori felbontású, HD felbontású film hosszúságát jelentette abban az időben egy nap alatt. Ma már nincsen ennyire egységesen elfogadott szám, de az irány egyértelmű. Becslések szerint 100-150, sőt ennél több gigabájtnyi információ is érhet minket naponta. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi mindent elolvasunk, hanem hogy ennyi adat átmegy rajtunk. Például képek, videók, hangok, értesítések. Mi növelte meg ennyire a számokat? Például a rövid videók, melyeket a különböző platformok előszeretettel használnak, a folyamatos értesítések, az interneten történő megosztások és egyebek. De vajon csak ez foglalkoztatja ma az embereket? Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az egyik legerősebb érdeklődési terület valóban a technológia. Nem csak a szakembereket érdekli, hanem a hétköznapi embereket is. Egyre többen használják például a mesterséges intelligenciát a munkában, a tanulásban, a szórakozásban. Ezzel szembesülve sokan teszik fel a kérdést, hogy az új eszköz mire lesz még képes. Elveszi-e a munkánkat, világhatalomra töre, segít vagy inkább függővé tesz minket? Ez a fajta kíváncsiság nem új. Az ember mindig is szeretett volna többet tudni, többet érteni, sőt szerette volna uralma alá hajtani a környezetét. A Biblia már a kezdeteknél beszél erről. A Teremtés könyvében, az első emberpár történetében megjelenik a tudás iránti vágy. A kérdés viszont ebben az esetben nem az, hogy akarunk-e tudni, vagy többet akarunk-e tudni, hanem az, hogy mire használjuk a tudást, és milyen hatással van az ránk. A mai világban a másik hatalmas érdeklődési terület, ha már a technológiáról beszélünk, a közösségi média. Úgy tűnik, hogy az emberek figyelnek egymásra, követik egymás életét, véleményét, stílusát. Rövid videókat, képeket, történeteket osztanak meg, melyek többsége mosolygós, jókedvű családot ábrázol, mintha semmi baj nem lenne. Minden gyors, minden azonnali, de közben mégis ott van egy ellentmondás. Annak ellenére, hogy egyre több emberhez kapcsolódunk, mégis rohamosan nő a magukat magányosabbnak, egyre magányosabbnak érzők száma. Ez a kettőség szintén nem új. A Szentírás többször beszél az emberi kapcsolatokról, a közösségről és arról, hogy mennyire fontos az őszinteség és a szeretet. Például a Példabeszédek könyve 10. részének 19. versében olvassuk azt, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, ami mai nyelven talán azt jelentené, hogy minél többet kommunikálunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem értjük, félreértjük egymást, vagy felszínessé válunk, és ezzel együtt felszínessé válnak a kapcsolataink is. A harmadik nagy terület, ami foglalkoztatja ma az embereket, az élet minőségének a kérdése. Egyre többen és egyre többet beszélnek ma már a stresszről, a kiégésről, a szorongásról. Az emberek keresik az egyensúlyt az életben, miközben egyre több a bejegyzés a naptárakban, egyre több mindent kell elvégezni, hogy lépést tartsunk, egyre több irányba kell megfelelni. A Szentírás ezt a felgyorsulást egyszerűen oldja meg. A Biblia nem csak Mózes könyveiben, hanem folyamatosan hangsúlyozza a nyugalom fontosságát. A Zsoltárok könyvében például gyakran találkozunk azzal a gondolattal, hogy az embernek szüksége van arra, hogy megálljon, elcsendesedjen, hogy újra megtalálja a belső egyensúlyát, mert ma annyiféle technikával, keleti vallási irányzatokhoz tartozó, ellenőrizhetetlen, istentelen, pogány gyökerekből táplálkozó praktikákkal próbálnak elérni az emberek. A mai emberek életében központi szerepet játszik még a pénz és a megélhetés kérdése is. Mennyit keresünk, mire elég, hogyan lehet ma egy súlyos gazdasági világválság kellős közepén biztonságban megélni?
Sok beszélgetés központi témája a karrier, a lehetőségek, az, hogy megéri-e annyit dolgozni, amennyit dolgozunk, vagy esetleg meg kell-e keresni azt a bizonyos könnyebbik utat, ami látszólag jobb életet biztosít, még akkor is, ha a kockázat nagyobb. A Szentírás ebben is meglepően aktuális. Jézus egyik legismertebb tanítása így hangzik, mert ahol a tekintsed van, ott van a szíved is. Ez a tanítás nem a pénz ellen szól, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázni kell arra, hogy mi válik az életünk központjává. Mert az, ami a legfontosabb számunkra, meghatározza a gondolkodásunkat, a döntéseinket, végső soron az egész életünket. Ezzel pedig már összefügg a fogyasztás és az életstílus kérdése is. Mit vásárolunk, mit tartunk értékesnek, milyen életet szeretnénk élni? Ma rengeteg inger éri az embert, elég ha csak a reklámokra gondolunk. Talán köztudott, hogy ezek mögött egy komoly rendszer áll, ami folyamatosan figyeli az embert, az ízlések változását, a vásárlási szokások változását, és még annyi mindent. Annak ellenére, hogy mikor bemegyünk vásárolni egy nagyobb üzletbe, szinte automatikusan cselekszünk és vesszük le a polcokról a tárgyakat, nem véletlen, hogy egy adott polcon, egy adott magasságban milyen áruk és milyen színű áruk vannak elhelyezve. Ahogyan az sem véletlen, hogy a nap melyik szakában milyen jellegű reklámokat látunk például a tévében, vagy milyen reklámok jelennek meg, ha megnyitunk egy-egy weboldalt. Az emberek folyamatosan választanak, néha tudatosan, de a legtöbbször szinte észrevétlenül. A Prédikátor könyve egy különösen érdekes párhuzamot kínál. Azt olvassuk a Prédikátor könyvében, hogy az ember sok mindent kipróbál, sok mindent elér, de mégis ott marad benne egy kérdés. Ennyi az egész? Ez a fajta belső elégedetlenség ma is nagyon ismerős lehet sokak számára, annak ellenére, hogy annyi mindenből lehet választani. Egy másik, egyre erőteljesebben megjelenő központi téma az ember életében a szórakozás is, talán épp azért, mert annyi mindent vállalunk magunkra. Egyre durvább tartalmú filmek, melyek elé már az óvodások, kisiskolások is leülhetnek természetesen jó szándékú szülői engedéllyel. Órákig a számítógép előtt tartó játékok, egyre hangosabb zene, villogó fények, a felejtést és az agysejtek pusztulását segítő szerek. Mindezt azért, mert az emberek ki akarnak kapcsolódni, fel akarnak töltődni, el akarják terelni a figyelmüket legalább egy kis időre a mindennapi problémákról. A Biblia nem tagadja a pihenés szükségességét és fontosságát, sőt, már a teremtés történetében, ha emlegettük a mai műsorunkban, megjelenik a pihenés gondolata és annak fontossága. De ha megfigyeljük, ebben az esetben a pihenés nem az elfelejteni, elfelejtkezni akarás eszköze, hanem épp a feltöltődés és a megerősödés eszköze. A Szentírás, amikor a pihenésről beszél, a csend és a közösség fontosságát emeli ki. Isten célja ugyanis nem az, hogy meneküljünk a mindennapok gondjai elől, hanem hogy megerősödve, felkészülve nézzünk szembe azokkal. Ha összevetjük a mai érdeklődési köröket azzal, amit a Biblia mond az emberről, egy érdekes kép rajzolódik ki. A felszín sokat változott az évek, évezredek alatt. Ma már nem pásztorok és földművesek világában élünk, hanem világhálón éljük meg a napjainkat. Ma már nem pergameneken olvasunk, hanem képernyőkön. Nem hetek alatt jutnak el hozzánk a hírek, hanem másodpercek alatt. Ennek ellenére a mélyben szinte ugyanaz maradt minden. Az ember ma is kíváncsi, ma is keresi a biztonságot, ma is vágyik a kapcsolatokra, ma is küzd a belső feszültségekkel, és talán a legfontosabb, ma is keresi a dolgok értelmét. A Biblia gyakran arra mutat rá, hogy az ember hajlamos a külső dolgokban keresni azt, amit valójában belül kellene megtalálnia. A kérdés tehát nem az, hogy megváltozott-e az ember érdeklődési köre, inkább az, hogy mennyire változott meg maga az ember. Lehet, hogy a válasz csak annyi, hogy kevésbé, mint gondolnánk. És talán éppen ezért érdemes időnként nem csak azt megkérdezni, hogy mi érdekli ma az embereket, hanem azt is, miért érdekli őket. Mit keresnek valójában ezekben a dolgokban, amiket például felsoroltunk.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Takaró János ige hirdetésének most következő részletei egy nagyon fontos kérdést tesznek fel nekünk. Hol vannak a kincseink?
2: Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 6. fejezetből, a 19-től a 21. versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Önmagunk igazi megismeréséhez szükségünk van Isten ismeretre, és fordítva, Isten igazi megismeréséhez szükségünk van önismeretre. És érezzük is így hirtelen a bajt, hogy ha a kettő függ egymástól, akkor hogyan juthatnánk el bármelyikre? Erre a válasz az kettős, először az, hogy minden ember rendelkezik valami fajta torzkorcs önismerettel, amit megpróbálunk abból levezetni, hogy mások hogyan reagálnak ránk, vagy másnak mi a véleménye rólunk. Vagy különböző önismereti tréningeken veszünk részt, és megpróbálunk rájönni az erényeinkre, hibáinkra, fogyatkozásainkra. Az ember valami fajta önismeretre szert tesz, ahogy éli az életét. És valamilyen fajta istenismeretre is. Valamit a legtöbb ember gondol az Istenről. Legfeljebb azt, hogy valami energia, vagy hogy nem feltétlenül személyes Isten, vagy az ateisták is gondolnak valamit róla, azért nem akarnak hinni benne. És megmagyarázzák, hogy nincs. Mindenki gondol tehát az Istenről is valamit. Rendelkezünk valami fajta alap, hibás, önismerettel és istenismerettel is. A másik pedig az, ami összeköti ezt a két fogalmat, hogy az embernek szüksége van egy bizonyos önismeretre ahhoz, hogy megértse, hogy nagyon nagy szüksége van arra, hogy megismerje az Istent. Nagyon fontos, hogy megértsük, mert az ember egy ponton, ha megismeri magát, akkor rájön arra, hogy a szíve nem olyan, mint szeretné. Az ember egy ponton, ahogy éli az életét, szembesül azzal, hogy nem olyan vagyok, amilyen szeretnék lenni, nem olyan vagyok, mint az az ideál, ami előttem megképzett, nem olyan vagyok, mint amit gondolok a jóról, a szépről, a tisztáról, nem olyan vagyok, nem olyan a szívem. Az ember megtapasztalja azt, hogy építeni szeretnék és ártok. Megtapasztalja azt, hogy szeretni szeretnék, lehet megbántok valakit. Az ember megtapasztalja azt, hogy a szív nem olyan, mint amilyennek gondoljuk. És szeretnék még valamit mondani ezzel kapcsolatban. Nem a Biblia teszi ilyenné az embert. Mert az Isten kijelentése megmutatja, hogy milyen az emberi szív. Nagyon jól megmutatja. De lássuk meg azt, hogy nem a Biblia teszi ilyenné az ember szívét. Mert sokan azt mondják, hogy az a baj a keresztényekkel, hogy mi állandóan arról beszélünk, hogy az ember bűnös, hogy rossz, hogy valami baja van, hogy nem stimmelnek vele dolgok. De nem a Biblia teszi ilyenné az ember szívét. Nem az, hogy a keresztények erről beszélnek. Az emberi szív ilyen. És hogy ezt könnyebben belássuk, elég, hogyha kicsit körülnézünk a világba, hogy mire képes az ember. Ha megnézzük azt, hogy milyen konfliktusok vannak jelenleg is Ukrajnában, ha megnézzük a hatalmi harcokat és játékokat, ami emberi életeket követel, amiben emberek mennek tönkre, és akkor rájövünk, hogy igen, az ember szinte bármire képes. Milyen kincsei vannak a mi szívünknek? És az egyszerű iskolás válasz az lenne a felolvasott ige alapján, hogy hát lehet földi kincse, meg mennyei kincse, ez a kettő fajta van. És akkor tovább nézünk, hogy mit mond az ige erről a kincsről. Hát azt mondja először is, hogy ez olyan típusú, amit a moly megrághat, a rozsda elemészthet, vagy a tolvajok kiáshatják és ellophatják. És akkor itt meg is nyugszunk. Na, valami olyanról lesz szó, ami rám esetleg nem vonatkozik. Akkor az ember már lehet, hogy nincs is annyira érintve ebben. A vagyonról van szó, ma annyira nem félünk attól, hogy a moly meg a rozsda ártson, attól inkább, hogy lophatnak, de megfogadjuk Jézus tanácsát, akkor nem leszünk pénzt és vagyont halmozó emberek, nem ez lesz az életünk orientációja, nem ebbe az irányba fogjuk élni az életünket, hanem helyette gyűjtünk mennyei kincseket, sőt, legtöbben, akik hívőként ülnek itt, már azt is mondják, hogy mi már mennyei kincsgyűjtők vagyunk amúgy is, úgyhogy akkor ámen és boldogan mehetünk haza. De szeretném, hogyha nekifutnánk még egyszer ennek az igének, és nem így néznénk meg, hanem megnéznénk azt a verset, ami a kulcsa ennek az egész ige szakasznak. Ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. Vagyis Jézus igazából a szívről beszél, nem a vagyonról, hanem a szívről. Arról beszél, hogyha valaki földi kincseket gyűjt, annak a szíve is a földi dolgokhoz fog ragaszkodni. A szívről tanít az Úr Jézus Krisztus, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mit tanít róla. Ezért nézzünk egy kicsit máshogy is a kincsre. Valóban igaz az, hogy a pénz is lehet az ember szívének kincse. Ez igaz? De lehet olyan sok, mint nem más is. Mit tudunk hát meg erről a kincsről? Elveszíthető, és azt tudjuk meg róla, hogy a szív hozzáköti magát. Most nézzük meg azt, hogy mi az, amihez a szív hozzá szokta kötni magát. Mi ez a kincs? Olyan dologra kell itt gondolnunk, ami hasznos, fontos, jó, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, de talán ennél több is, mert amiben a szív reménykedik, amiben a szív örömét leli, amiben a szív boldogságot, békességet és biztonságot remél, azok a szív kincsei. Ott lesznek a szívnek a kincsei. Olyan dolgokra kell gondolnunk, ami a forrása lehet a boldogságunknak, a biztonságérzetünknek, az önértékelésünknek, hogy értékes emberek vagyunk. Ezek a kincseink, ezektől érezzük gazdagnak magunkat, ezek a szívnek a kincsei. Akkor viszont látjuk, hogy ez pénzen túl nagyon sok minden lehet. Szeretném, ha néhány példával megpróbálnánk kibontani, megfejteni ezt a részt, hogy milyen kincseink is vannak tulajdonképpen. De miért is tesszük ezt? Azért, mert a legkiábrándítóbb igazság az, hogy az emberi szívet az Istentől nem a rossz dolgok választják igazán el, hanem a jó dolgok. Mert amíg ilyen kincseket gyűjtünk, amíg ezekből remélünk boldogságot, vigasztalást, a békességünket, az önértékelésünket, amíg ezekből a dolgokból merítjük, addig nincs szükségünk az Istenre. Addig nem értjük, hogy miért volna szükségünk rá, hiszen boldogok vagyunk, hiszen jó az élet így. Ezek a kincseink a legnagyobb utonállói annak, hogy az Istent igazán szeressük, hogy igazán őt lássuk nagynak és értékesnek. Tehát nem az élet rossz dolgai, hanem az élet jó dolgai azok, amelyek igazán távol tartanak minket Istentől. Jeremiás próféta így ír egyszer a szívről, csalárdabb a szív mindennél. Olyan igaz beszéd ez. Az ember szíve képes leginkább becsapni önmagát. Átadja magát hamis biztonság, hamis önértékelés, hamis boldogsággal. Miket gyűjtünk? Földi kincs lehet személy, lehet a másik ember, lehet a párom, lehet a házastársam, a jegyesem. Ő az én kincsem. Mindennél fontosabb nekem. Mindent hajlandó vagyok megtenni érte. Vele akarom tölteni az időmet. Rajta járnak a gondolataim, és az ő boldogságától függ az én boldogságom. Házastársaknál nagyon sokszor, kimondva vagy kimondatlanul, de elvárják egymástól, hogy te legyél az, aki minden hibám ellenére elfogadsz. Úgy, amilyen vagyok. Csak az a baj, hogy az emberi szeretet pont erre nem képes. Nem képes elfedezni minden hibát. Megjelennek a repedések, és a másik ember lesz pont a boldogtalanságon forrása. Mert visszatükrözi az összes hibámat, mert nem tudja elfogadni, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. De mondok más példát is. Van, amikor a gyerek ez a kincs. A gyermek, ő apuci és anyuci szemefénye, ami boldogságunk. Minden időt, erőt, pénzt ráfordítunk arra, hogy neveltessük, hogy a legjobb iskolába járjon, hogy megkapja, amire vágyik, hogy a szíve minden kívánságát lessük, mert a gyerek a kincse a családnak. És mi van mögötte? Az, hogyha ő olyan, amilyennek mi vágytuk, ha ő megéli azt, amit mi nem tudtunk, ha ő jól tanul, ha ő erkölcsös lesz, ha ő rá büszkének lehet lenni, akkor én jó szülő vagyok. Az ember önértékelése hozzá kötődik a gyerekének a teljesítményéhez. Ha ő jó, akkor én jó szülő vagyok. Ha büszke lehetek rá, akkor én jó szülő vagyok. Mi van, ha nem? Aztán lehet kincse az embernek, egy tulajdonsága, egy erénye is. Vannak olyan emberek, akik elképesztően büszkék arra, hogy nagyon okosak. Hogy sok van a fejükben, hogy diplomájuk van, hogy doktoriuk van, hogy intelligensebbek sokaknál. És ebből építkezik az önértékelésük. Én értékes ember vagyok, mert sokat tudok. Sok embernél sokkal értékesebb vagyok, mert sokkal többet tudok. Minden vitában lehet enyém az utolsó szó, mert rebrillírozom és érvelem a másik embert. És az értékem az intelligenciám, és ezen fogok mérni másokat is. Ez az én kincsem. Ettől vagyok kibékülve magammal. Lehet sport, zene. Egészen az identitását alkotja az élsportolónak a sport. Minden időt, erőt odaszán, hogy jobb legyen, hogy képezze magát, hogy tovább jusson egyről a kettőre. Egyre nagyobb kihívásokkal akar szembenézni és azokat teljesíteni, de elég egy sérülés. És aztán lehet pénz is természetesen. Lehet a pénz az univerzális, az mindenre jó. A pénz boldogít, mert biztosíthatom vele a családomat, nem kell aggódnom a holnapért, meg tudom venni azt, amit megkívánok, tudom biztosítani, azt, hogy gondoskodok szülőkről, gondoskodok gyerekekről. Pénzre szükség van, kell. De aztán az ember szíve odaköti magát a pénzhez is, és mindent azért fog tenni, hogy pénz mindig legyen, hiszen az oldja meg a gondjaimat. És mi van, ha elvesztem az állásomat? Mi történik akkor? Az a baj ezekkel a kincsekkel, ahogy Jézus elmondja, hogy a földi kincs veszendő kincs. Nincs rá semmi garancia, hogy megmarad. Semmelyikre, és semmilyen garancia nincs, hogy megmarad. Nem tudjuk garantálni gyermekeink épségét. Nem tudjuk garantálni a házastárs épségét. Nem tudjuk garantálni a kapcsolat épségét, sem tudjuk garantálni. Nem tudjuk garantálni a pénzünket, és semmit. Az emberi kincsek múlékony kincsek. Jézus ezért figyelmezteti az embert, ember vigyázz, mert a szívedet, ha hozzákötöd a földi kincsekhez, akkor mi lesz veled utána? Mi lesz, ha elveszíted azokat? Mert végül egyszer az ember életének meg kell állnia Jézus előtt. Van ennek az igének egy mennyei aspektusa is. Amikor nála kerül minden majd mérlegre, hogy mit ért az életünk, hogy mit értek kincseink, amiket gyűjtöttünk, és az Úr előtt akkor ki fog derülni végleg, ha a földön nem is derül neki, hogy a földi kincs a mennyhez nem kapcsolható, hogy azok a kincsek a mennyországának gazdagságához nem jelentenek semmit. Milyen kincseket gyűjtesz, testvér, gondold vég? Hogyan ismerhetjük fel kincseinket, amihez a szívünk ragaszkodik? Az első az, hogy mivel töltöd az idődet. Most leszámítjuk a munkát, meg az alvást, de amire a szabad idődet fordítod, amit szíved kettelésre fordítasz, mi az? Ott lesz a kincsed is. Azután, amin a gondolataid pörögnek, hogyan lehetnék jobb benne, hogyan tehetnék többet érte, hogyan lehetnék többet vele, amin az ember gondolata forog, amiért áldozatokat hajlandó hozni, amiért azt mondja, hogy na ma érdemes felkelni, ott lesznek a kincseid. És a tragikus nem is az, hogy a szív hozzá köti magát a kincseihez, hanem ami ebből következik. Ahol a te kincsed, ott lesz a szíved is. És mit mondott Jézus a földi kincsekről? Az, hogy elveszíthetőek, az, hogy múlékonyak, ami azt jelenti, hogy az emberi szív sorsközösséget vállal kincsével, ha a kincs oda lesz, a szív is oda lesz. Ha a kincs megsemmisül, a szív is összetörik. A szív sorsa ugyanaz, mint a kincseié. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Mária Rádió református félórájába ma. A mai műsorunkban olyan dolgokról beszéltünk, természetesen lehetne még folytatni a sort, amik ma érdeklik az embereket. Beszéltünk arról, hogy mennyi információ vesz körül bennünket, és hogyan változott meg a világ körülöttünk. De van valami, ami nem változott meg ilyen gyorsan, és nem változik ilyen gyorsan, ez pedig maga az ember. Mert lehet, hogy ma több száz filmnyi információ ér el bennünket egyetlen nap alatt, lehet, hogy gyorsabban élünk, többet vállalunk magunkra, többet látunk, többet hallunk, mint bármelyik korábbi generáció, de a kérdéseink, ha őszinték vagyunk magunkhoz, ugyanazok maradtak. Mitől lesz teljes az élet? Hogyan találjuk meg a nyugalmat? Kik azok, akik igazán számítanak nekünk, és vajon mi az, ami megmarad akkor is, amikor minden más változik? Talán éppen ezért olyan különös, hogy miközben a világ egyre hangosabb és gyorsabb, az igazán fontos válaszok gyakran mégis a csendben. A változhatatlan Isten szín előtt megállva születnek meg, nem a folyamatos információ áramlásban, nem a végtelen görgetésben. Ma már nem az a legnagyobb kérdés, hogy mennyi minden ér el bennünket, hanem az, hogy mi az, amit valóban beengedünk az életünkbe, és megtartunk magunknak. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne feledjék el, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora, ő tartson meg bennünket. Az éter hullámain való mielőbbi viszontlátás reményében búcsúzik ma önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámadt, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, hogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél. És mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása. És érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy a zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora a képén

Látjuk, hogy egy asztal is ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnákon félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a ház ura részéről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot, tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten, a végtelen Isten, aki az ő dicsőségében lakozott, letette istenségét, ahogyan a Filippi levélben írja, hogy ő nem ragaszkodott, mint zsákmányához, az istenségéhez, hanem letette, kiüresítette önmagát. És amikor Jézus lerakja a felső ruháját, tulajdonképpen ezt mutatja meg, ahogyan ő ezt tette, hogy teljesen kiüresíti önmagát, és alázatban olyan lesz, mint egy szolga, mint egy rabszolga, és ezt engedelmességből teszi Isten iránt. És megmossa a teremtményeinek a lábát. Tehát a teljes üdvösség szerzés, amit Jézus tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolga sorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek. És ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinosz szót. Triklinosznak nevezték azt az alacsony asztalt,
amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinosz, hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas asztalnál ültek, és ehhez képest 90 fokba helyeztek el további ilyen triklinoszokat, ilyen három helyet ellátó asztalokat, és minél távolabb került valaki a főasztaltól, annál alacsonyabb rendű volt. Jézus mondja is, hogyha meghívnak egy ünnepi asztalhoz, akkor ne ülj fel a magasabb rendű székre, vagy a magasabb rendű helyre, hogy nehogy leküldjenek, hanem inkább ülj egy alacsonyabb, alázd meg magad, és akkor nagy megtiszteltetésben van részed, hogyha azt mondják, hogy mozdulj feljebb egy kicsit, mert méltóságosabb vagy, mint amit választottál. Ugye, és ez erről szól, hogy volt a fő hármas ülés, és aztán 90 fokban aztán két oldalt folytatódott az asztali rend ilyen hármas üléseknél. Na most, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra, ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványok vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosra mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak, amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is, és olyan érdekes, hogy a leggyengébekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül.
Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter, a legközelebbi barátai végig alusszák azt az idő, azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal, és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a mi jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele. Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól, és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye. De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, és ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás. Valószínűleg, hogy éjfélig letarthatott. És a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ez az olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felül. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja, hogy Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj prés. Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18:2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvőse is segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához.
Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk, amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, bár tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak. Valószínűleg azon az estén minden értelmetlennek tűnt. Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma valószínűleg látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei, tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűnét tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézust, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen, és hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám. Jézus itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy ő tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vért izzad. És ez a vértizadás, ez valóban létezik, ilyen szörnyű halálfélelmekben valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis, valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben az órákban, és megnyugodva jön vissza. Mondjuk érdekes az a részlet is, hogy az egész jelenet egy kertben játszódik le, a Getsemáni kertben. Az egész emberiség története is egy kertben kezdődött. És már említettem a korábbi műsorokban, hogy a zsidó ember számára, a közel-keleti ember számára a kert az nem a gyümölcsös vagy a zöldséges kert, hanem elsősorban a szerelemnek a helye. Az a hely, ahova
Azért megyünk, hogy felüdüljünk, és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy, és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna törölközött ebben a helyzetben. Isten akaratában lenni, amikor mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus a mai evangéliumban új parancsot ad. Szeretni egymást, amint ő szeret bennünket. Isten jósága, irgalma, szeretete végtelen az emberiség iránt. Ez bizonyítja a Golgota. Nekünk is meg kell tanulnunk egymást feltétel nélkül szeretni. Áldozatosan, azt mondja a kalkuttai Teréz anya, az az igazi szeretet, amely áldozatokkal jár, amely már fáj. Jézus ma is kiválaszt minket és elhív. Családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, az ő szeretetével szeressük a többieket. Magyarok nagyasszonya, mennyei édesanyánk, oltalmazd a magyar népet, melyet őseink évszázadokkal ezelőtt a te pártfogásodba ajánlottak. Terítsd ki palástodat hazánk fölé, őrizd meg családjainkat, közösségeinket, vigasztald a szenvedőket, erősítsd a gyengéket, és vezess bennünket Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Taníts minket hűségre, alázatra és szeretetre, hogy életünkkel mi is építsük Isten országát ezen a földön. Magyar szentjeink és boldogaink, könyörögjetek érettünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban dr. Szalán Andrea gyerekpszichiáterrel. Isten hozta a doktornőt a stúdióba. Megkérem,
2: köszönöm a meghívást.
1: Megkérem, hogy röviden mutatkozzon be, hány évet dolgozik, és hogy hol dolgozik.
2: A Sürgősségi Megyei Kórház alkalmazottja vagyok már 2005-től. Amúgy brassói származású, ott születtem. 10 éves koromban költöztem Szentgyőre, a szüleim ide költöztek. Itt jártam a gimnáziumot, a liceumot itt végeztem. Bukarestbe majd az egyetemet, és ott is szakosodtam, tehát több mint 12 évet laktam Bukarestbe. 2005-től visszajöttem a munkahelyemre, ahol megkezdtem a munkámat, mint szakorvos.
1: Hogyan döntött el a doktornő, hogy éppen ezt a hivatást vagy szakmát választotta? Miért döntött így?
2: Visszagondolva, tényleg én is sokszor visszagondolok arra, hogy miért. Egyszer, mert szeretek beszélni. Második, mert tényleg valahogy felén fordultak mindig, még kisebb koromban is a barátaim. Mindig is valahol egy kis líder voltam közöttünk, és tanácsadásra mindig, és ez volt a kihívás, ez volt az, amihez értettem. És úgy éreztem, hogy nagyon dinamikus ez a szakma, és hogy nem köt föltétlen egy ágyhoz, meg lehet, hogy a legfontosabb az, hogy nem nagyon szoktam köppenyt felvenni, fehérben nem öltözök soha, mert ezt nem szeretem az orvosi szakmában. És lehet, hogy ez is döntött abba, hogy akkor szabad lehetek a döntéseimbe, hogy egy dinamikus szakot válasszak, ahol minden nap valami történik, ahol a tünetek változnak napról napra, és ez fontos számomra, hogy ne egy rutin munkát végezzek.
1: Tehát akkor már fiatal korában megfogalmazódott a doktornőben az a szándék, hogy segítsen, tehát hogy a segítő szakmát válassza.
2: Igen, igen, ez így volt. Viszont akkor még ugye az orvosira nagyon nehéz volt bejutni, viszont a pszichológiai, pszichológusok, ez az ág még nem volt annyira fejlődött, úgyhogy orvosira vizsgáztam, és orvosit is egyetemet is végeztem, de szerintem jó döntés volt majd, amikor meg hely is volt, akkor Szentgyörgyön a kolléga úr, Krisán doktor úr, aki vezette itt az osztályt, már nyugdíj előtt állt, és akkor ezt úgy éreztem, hogy ez az én helyem kell legyen, és úgy történt.
1: Igen, a mai beszélgetésünknek a témája, honnan ismerhető fel, hogyha a kisgyerek, gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak. És azért hívtam meg a doktornőt erre a beszélgetésre, mert szükségét láttam annak, hogy a hallgatók, szülők számára

0: aminek következtében diagnosztizálták a gyereket. De kezdjük azzal, hogy melyek az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességre utalnak a kisgyerek gyerek életében.
1: A jól tetszett kifejezni azt, hogy pszichomotoros, mert mindig így fogalmazok, és így próbálom elmondani a szülőnek, hogy igen, a pszichés fejlődésünk, meg a motoros fejlődésünk valahol párhuzamosok, és egy agyunk van, és ő a komputer, amelyik irányít mindent, ugye a kognitív és a szellemi fejlődést, mint a motoros fejlődést, és ezért valahol közösek a jelek. Természetesen én úgy érzem, hogy könnyebb felismerni azt, hogy nem tartja a fejét egy bizonyos korban, ugye, ahogy kéne 3 hónaposon például, vagy hogy nem már betöltötte az a 8 hónapot, és még párnák között kell támasztam a gyermeket, mivel úgy még nem tud ülni. Viszont vannak a szellemi fejlődésben is korai jelek. Tudjuk, hogy például az első hónap végén a gyerekünk már mosolyog a szülőnek, az valahol ő megfizeti azt a figyelmet, amit kap. És ez nagyon fontos például, hogy tényleg már 1 hónaposon a baba felismeri a anya arcát, a szülő arcát, és mosolyog neki. Játékban tudjuk mindannyian, megkezdődik a gagyogás, játék, a zörgők, a színek, itt is érdekes módon már léteznek korai jelek, mert egy kisgyerek, amelyik nem az zörgőre figyel, hanem valami villogó, csillogó játékra, amelyik nem örvend, amikor nem nyújtja a kezeit, amikor ölbe szeretnénk venni, amelyik egy árnyék után figyel inkább, vagy sokkal jobban érdekli, hogy felgyújtok egy lámpát, és azt figyeli, vagy az árnyékokat, amelyikek váltodnak a szobába, a szobafalát, ezek mind korai jelek tudnak lenni, hogy akkor miért történik ez így. Nem ez akkor, amikor diagnosztizálunk, csak korai jelek, amire tényleg szeretném felhúzni a figyelmüket a szülőknek. Az az 1 év, amivel szembe megy a gyermek, is szokták mondani a szülők, vagy 1,5 éves korig elindul a gyermek, na akkor már sokkal érdekeltebb, már a környezet sokkal érdekesebb számára, és akkor már könnyebb felfedezni más szinten azt, amit az előbb említettem, hogy tényleg nem érdekli az a játék, megvásárolunk mindent, bővített családból kap egy csomó mindent, és ő csak 2 játékkal játszik, vagy csak a pici játékokkal játszik. Vagy nagyon érdekli tényleg az a játék, amelyiknek van egy LED lámpája, vagy amelyik egy bizonyos hangot ad ki, és nagyon csoportosítja például a játékokat. Ezeket nem kérem. Vagy ugye elég közönséges, amikor a képernyő hamar az életükbe kerül, bármilyen szinten a telefon, a tévé, és nagy az érdeklődés 1,5 évesen, 2 évesen, hogy akkor ez mi is, az is oda mennek, de nem mindent néz, mondja a szülő, hanem ő kiválasztja a reklámokat, vagy bizonyos dallokot, vagy nagyon nehéz a gyermekemnek mesét olvasni már 2 évesen, mondja a szülő, vagyis nem is nehéz, mondja, de 1-2 mesét elfogad, és a többit nem. Sőt, takarja a szájamot, hogyha egy más verset vagy mesét szeretnék olvasni neki. Rengeteg jel van, ami felhúzhatja a szülő figyelmét, és általában olyankor szoktak, és javasolnám is, hogy egy szakvéleményt akár önöktől, önök találkoznak, ugye, az óvoda, az első kontaktus a gyermeknek, az óvónénikkel, a szakemberekkel, és könnyű észrevenni, hogy nem úgy játszik, mint a többiek, nem azzal játszik, amivel a többiek, nem tud megosztani valamit. Elvonul egy sarokba, és ott forgatja a kislabdáit, vagy tudom is én valamit, amit esetleg otthonról vitt. Hazavisszük a parkon keresztül, átmegyünk, és látom, hogy fut a gyermekek fele, de nem játszik velük. Érdekelt? Ott vannak a gyermekek, zajosok, csúszdázik ő is, mint a más gyerekek,

0: viszont nincs meg az a kapcsolat, és hogyha a szülő bármit észrevesz, hogy a gyereke a lábosaival játszik anyukának, hogy a mosógépet szereti nézni, hogy a pocsolyákot jobban, mint egy másik gyermek, jelek, vagy hogy nem beszél, nem gagyog, vagy hogy mondott egy pár szót, aminek mindenki nagyon örvend, hogy ki mondta máma, ki mondta táta.
1: Melyik az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességekre utalnak? Tehát mikor kellene beszéljen a gyerek? Nekünk például a csoportunkban most van egy 6 éves gyerek, aki körülbelül egy fél éve kezdett beszélni. Tehát nálunk az óvodában. Az anyuka szerint otthon beszél. És logopédusra járnak már egy jó pár éve, és most volt éppen egy ilyen beszélgetésünk a szakemberekkel, a óvodai tanácsadóval, a logopédusunkkal, és mi a vonénik és a szülővel, és a jelek alapján, a tünetek alapján, tehát nem iskola érett a gyerek. Viszont az anyuka ragaszkodik ahhoz, hogy iskolába adja a gyereket. És a szakember szerint elmondta, hogy autizmusra utaló jelek vannak, de a szülő ezt nem tudja még elfogadni. Akkor itt ebben az esetben akkor, tehát hogy most van egy ilyen eset, tehát hogy és ezt mi közöltük a szülővel, de úgy döntött az anyuka, hogy elviszi iskolában. Tehát akkor, hogy most van a hallgatók között egy ilyen, hogy még 6 évesen nem beszélt, tehát nem akkorához a korának megfelelő szinten van a beszéd, akkor itt mit ajánl a doktornő?
0: Igen, én is úgy gondolkozok, hogy ez az, hogy az óvodában nem beszél, ez tényleg érdekes megtudni, hogy a családban mennyire korrektül fejezi ki magát, és hogy mennyire bő a szókincse. Mert egyértelmű, hogy egy érzelmi problémára gondolunk, hogyha otthon feltalálja magát, és tud kommunikálni funkcionálisan, és az óvodába még nem. És többek között egy emocionális, érzelmi problémára gondolunk, legtöbbször van a mutizmus, amire gondolunk, ez a szelektív, tehát a helyzet, ahol igen, tudok kommunikálni, más helyzet, amelyikben nem. Ezzel javasoljuk a szakemberkivizsgálást, az, hogy ez nem kötődik föltétlen, hogy mennyire érett a gyermek. Lehet, hogy tényleg kognitívan nagyon jól áll, és felmérés és tesztek alapján lehet, hogy nagyon jól teljesít sok ágon és minden, vagy sok mindenben, viszont a kommunikáció nehéz, és akkor ezen dolgozunk. Talán nem csak a logopédia az, amelyik.
1: Értem, tehát kiegészítem, hogy tehát a szakemberek véleménye és a mi véleményünk szerint, tehát hogy nem csak a beszéd fejlődése van itt ezen a téren, tehát hogy ez egy olyan fő oknak láttuk azt, hogy a szocializáció szempontjából, mivel nem tud kommunikálni a gyerekekkel, tehát a gyerekek úgy kidobják és eltaszítják tőlük. Tehát például valamelyik alkalommal jött az egyik kislány és panaszkodott, hogy nem hagy békén az a gyerek, holott az a fiúcska csak akart velük kontaktusba lépni, de nem tud beszélni, nem tudja, tehát elmondani sem, és nem is tudja kifejezni kellőképpen, hogy tehát nem csak ezen a téren van neki fejlődési elmaradása is, hogy más területeken sem tud úgy teljesíteni.
0: Persze fel szoktuk mérni, ugye 5 ágat nézünk a gyerekfejlődésében, ezt röviden még elmondom, hogy a kognitív szint az első, az a gondolkodás, amit nagyon sok mindenből fel tudjuk fedezni, fel tudjuk mérni. Pont ez a szocializálás, tehát ez a készség, hogy kapcsolatot teremtsek, hogy egy funkcionális kapcsolatot tudjak felépíteni. Az önállóság természetesen, hogy mennyire tudok én saját magamon segíteni. A kommunikáció, és beszélnék nem csak a beszédről, mert a kommunikáció sokkal bővebb, és megvigasztalom sokszor a szülőt, hogy te nézd meg, milyen jó szemkontaktusra van, és mutogat, és van, ahogy mondja az angol pointingja, tehát szokott mutatni arra a tárgyra, amit szeretne elérni. Az, hogy nem beszél még, az fejleszthető, és akkor tényleg a logopédus csodákot tud tenni. megkülönböztetem mindig a beszédet a kommunikációtól. Vannak gyerekek, akik nagyon jól tudnak kommunikálni, de még a szókincs nem elegendő, vagy a beszéd fejlődése még nem engedélyezi a folyékony beszédet, ezért védekezik, ezért még visszahúzódik, még nem annyira bátor, de nagyon jól megérteti magát, és akkor ez megint más helyzet.
1: Értem, jó, köszönöm, akkor felhívta a doktornál erre a figyelmemet, mert igen, akkor itt most ezt el kell különíteni.
0: Mert a kommunikációt szoktuk, igen, hogy
1: igen,
0: amúgy nevezni.
1: Melyek a leggyakoribb fejlődési rendellenességek? Tehát amit azok a szakemberek, akikkel együtt dolgozunk, a logopédusok és az óvodai tanácsadók mondták, hogy az utóbbi időben az autizmusra és az ADHD-ra, tehát hogyha a doktornő erről egy picit beszélne röviden, hogy mit is jelent autizmusra utaló jelek és az ADHD-ra utaló jelek. Erről megkérném szépen, hogyha...
0: Igen. A diagnosztizált gyerekek már a két fejlődési zavarról, amit tetszett említeni, nő. És ami érdekes, hogy ezért is beszéltem először arról a dinamikus szakmáról, mivel, hogy amivel találkoztam például még 10 évvel ezelőtt a tünetekkel, már nem hasonlítanak, mert azért is beszélünk spektrumzavarról, mert két gyerek nem egyforma. Mert a kritériumoknak nem kell, tehát nem kell az összes kritériumokat teljesítsék ahhoz, hogy spektrumzavarnak nevezhessük. Ez az újdonság valamennyibe. És igen, mondhatom, hogy napi szinten látunk gyerekek, ahol gondolunk, vagy az egyik differenciális diagnózis a spektrumból származó zavar, mármint az autizmus keretén belül levő zavarok. Az ADHD ugyanúgy. Hozzátenném azt, hogy most már a szülők tájékozódnak, sokkal bővebben tudnak informálódni, sokkal több a szakember, önök is már mindjárt szólnak és jelzik a családoknak, hogy valami nincs rendben, és akkor valahogy nyíltabban is hamarabb jönnek felénk, nő a számuk. Valahol lehet, hogy enyhébb formákat látok utóbbi időben, ez a jó hír. Hogy vannak ágak, amelyeken, tehát már mind a szociális készség és a kommunikáció az, ami szenved, de talán nem annyira. Valamikor nem láttunk, vagy nem is tartottuk ki, a kritérium volt, hogy nincs szemkontaktus a gyereknek. Most legtöbb gyereknek, de igen, van egy bizonyos szemkontaktusok, és tudnak valamennyire társadalmi létezni velünk együtt, de nem funkcionálisak mindenben.
1: Például miben nem funkcionálisak, ami fontos abban, hogy beilleszkedjen egy közösségbe, mert ezt látom, hogy tehát, hogy ez az első, mert hogy egy közösségbe beilleszkedjen az a gyerek, és el is fogadják ott, és ő is elfogadja a társait. Tehát, hogy ebben látok én.
0: Valahol szoktam rajzolni legtöbbször, a szülők így jobban megértik, hogyha egy gomolyát rajzolok, és azt mondom, ez a gyermek, ez így fejlődik, egy gomolya, amelyben minden benne van, minden érdekli, minden foglalkoztatja. Az ön gyermekének lehet, hogy hasonlóbb az agy, hogyha egy elképzelem és metaforával elképzelem, hogy egy matek füzet. Az ő szükségei sokkal korlátozottabbak. Valahol nem tud összeköttetést tenni neki a saját szükségeinek megfelelő a cselekvése, és akkor nincs szükségem rád, nem kell te segítsél nekem, nem tudok megosztani valamit. Én meg tudom tenni magamért azt, amit én el akarok érni, és ezért nehéz beilleszkedni egy csoportba. Sokszor zavarják még a zajok is, és akkor azért vonulnak. Létezik egy ilyen mechanizmus, egy ilyen protekciós mechanizmus, biztos tetszett látni, hogy takarják a fülüköt, vagy elvonulnak, vagy valamit a fejükre húznak. Valahol így képzelem, és így látom, és így is magyarázom, hogy valahol kockában, valahol sémákban működnek, és amennyiben a séma nem megfelelő, az, amit mi ajánlunk, az, amit mi próbálunk az életükbe bevezetni, nem megfelelő az ő merev sémájainak, akkor vannak a problémák. És ebből származnak a beilleszkedési zavaró problémák.
1: Igen, tehát most egy picit még visszatérnék, hogyha konkretizálná a tüneteket a doktornő, hogy hát, hogyha a hallgatók ráismernének, hogy mi az, ami fejlődési rendellenesség, tehát ami most idézőjelben mondom, hogy ami nem normális egy gyereknek a viselkedésében.
0: Beszélünk már a 2-3 éves gyerekről, ez akkor, amikor már szülő kezd aggódni, és amikor a önökhöz vagy családi orvoshoz fordulnak. Igen, még a szemkontaktus hiánya egy fontos jel. Említettem, hogy nem muszáj létezzen, viszont a szakember már látja, hogy rád néz, érdekli az arcod, de hogyha behunyod a szemedet, akkor már nem, mert látod, hogy akkor a szemed csillogása, vagy a fülbevalód, ami esetleg, vagy egy szemüveg felhúzza inkább a figyelmét, mint az arc, maga az arc.
1: Igen, tehát szétszórt a figyelme, tehát hogy nem tud egy...
0: Nem, de nem a maga az arcra figyel. És ez fontos, hogy tényleg a szakember mérje fel, hanem ha mama, nagymama azt mondja, de tessék rám figyelni, tessék rám nézni, hát úgy figyel ez a gyermek, úgy néz, kérem mamát, tessék levenni a szemüveget, és akkor a gyerek már nem figyel az arcára, mert maga az a lencse volt, az, amiből tükröződött, és az volt. Ez a szociális, a szemkontaktus például, igen, a beszéd, ami nemhogy nem létezik, egy idegen nyelvet beszélnek sokszor, vagy mind a kettő létezik, vannak funkcionális szavak, igen, legtöbbször csak szavak, a nem kötnek mondatba, vagy kevésbé, vagy már a mondat is, ha felépül, valahol tévesen. Ha beszélnek saját magukról a gyermekek, gyakori, amikor a harmad személyt használják, saját nevükről, tehát azt mondja, Eduard, vagy Piri, vagy úgy beszélnek saját magukról, vagy a fiúcska, vagy ő, és ez a kifejezés eléggé tipikus erre az autizmusos fejlődési zavarra. Játék. Nem nagyon létezik szerepjáték, nagyon leegyszerűsítik a játékot. Egy autó, hát nagyon érdekli az autó, de azért, hogy van rajta egy sziréna, vagy hogy megfordítom az autót, és pörgetem a kerekeit, az nagyon-nagyon tetszik nekük, vagy apró kicsi játékokkal játszanak csak, és sorba rakják a játékokat, és meg nagyon borzasztó zavarja őket, borzasztóan, hogyha elrontom az ő rendjét. Ezért sokszor sok szülő mondja, hogy az autók így kell álljanak, az állatkák imádják sokszor az állatokat, és dürohamot kapnak, hogyha a zsiráfomra ki van törve a lába, mert ez a valóság, hogy van egy játék, és akkor azt nem tudja felállítani, és akkor már a tantrum, akkor már a düroham, egy düroham, amit nem tudsz megvigasztalni, ez meg is jellemző erre, hogy nem tudsz a kedvébe járni, akkor se az ölbevevés, se a ölelés, se eltéríteni a figyelmét nem tudod. Nagyon gyakran társulnak az étkezési zavarok, ott is nagyon szűk, mondja a szülő, ötféle étel tudok adni, és azon kívül semmit az égvilágán, vagy megeszi ezt az étel, de csak mamánál, azon a helyen, abból a tányérból, abban a helyzetben. Ugyanazt, ha hazaviszem, azt már nem eszi meg. Ezek is valahol furcsa viselkedések. Alvási zavarok. Többször megébred a gyermek, és ugyanúgy nem lehet megvigasztalni. Tehát az élet minden területét érintheti. Nagyon komplex a spektrum zavar, de valahol lehet, ezeket tartom a legfontosabbnak.
1: Igen, a csoporttársaival, a kórtársaival és a felnőttekkel való együttműködésről, hogyha egy-két szót röviden ma mondana, a doktornő, mennyire tudnak ezek a gyerekek interakcionálni, kommunikálni?
0: Kevésbé, mert nincs kommunikáció. A más gyerekek már beszélnek egymással, már másképp értetik meg.
1: Abban az esetben is, hogyha tudnak beszélni, tehát hogyha megvan a beszéd, de a kommunikáció az még semmi.
0: Még akkor se olyan szinten működik, mint más gyerekeknél. És észrevehető, hogy az alapszükségeit esetleg kifejezi mereven. Egy bizonyos, a mondatai már másképp hangzanak, nem modulálja annyira a hangját. Már egy robotosabb beszéd, és általában 2-3 szóból alkotott mondat, ami már másképp hangzik.
1: És az, hogyha azonnal nincsen kielégítve neki a kérésére, tehát a válasz, amit kér, akkor
0: bekövetkezhetnek azok a tantrumok, így nevezzük, a dürohamok, amiről említettem, hogy nagyon nehéz olyankor megvigasztalni.
1: Milyen mértékben sikerül a szülőknek feldolgozni, elfogadni, hogy a gyereke sérült a doktornő a tapasztalatából? Hogyha egy-két gyakorlati példát, hogyha tudna mondani, röviden, mert úgy telik a műsoridőnk.
0: Nagyon nehéz, mert elveszíted az ideális gyermekedet. és pont úgy élik meg, mint a pszichotrauma fázisait. Először tehát nem tudom elfogadni, először tiltakozok, ez nem lehet igaz, utána pedig dühös vagyok, mármint megjelenik az a az az állapot, hogy ez miért történik velem, kérek még egy szakvéleményt, ez sokszor időt veszítünk, de erre a szüksége van a szülőnek az elfogadásig. És általában adunk egy pár hónapot ahhoz, hogy tényleg meggyőződjön arról, olvasson, kérjen más szakembertől esetleg véleményt, és fogadja el azt, hogy igen, koterapeuta kell legyen ezen túl, ez a kihívása, és hogy együtt kell velünk működjön.
1: Igen.
0: De nehéz elfogadni, egyértelmű, nehéz. Bármit, amikor ott a gyerekedés, bármilyen területen meg kell műteni, hogy a szívén van egy lyukacska, hát akkor, hogy tényleg van egy neurofejlődési zavar, ami sok munkát igényel.
1: Megállapíthatóak-e ezeknek a rendellenességnek a kiváltó okai a mai orvostudomány szerint, vagy a doktornő tapasztalatából kiindulva? Mitől van ez?
0: Valahol beszélünk az a több tényezős okokról, több minden kiváltja, beszélünk a genetikai faktorról, és itt nem föltétlen az klasszikus kromoszoma érintő szindrómákról, vannak a szülés előtti szenvedések, amelyek okoznak azt, amit az angol ugyanúgy mondja, hogy minimal brain damages, már beszélünk erre a minimális érintésről, amelyik egyértelmű, hogy hagy nyomokot és a gyerek fejlődésébe.
1: Tehát az anyamében való, tehát akkor is érhetik és érik a gyereket a magzatok külső hatások, aminek a következtében létrejöhetnek ezek.
0: Ezért
1: a
0: ismét elmondom, az agy egy és ugyanaz, a neuro, tehát a motoros fejlődés és a szellemi fejlődés összeköttetésben van. Valahol találunk egy kis zavart, hogyha valami történt, amik még születéssel kapcsolatosan is lehetnek ugye zavarok. A nevelés sokszor, a környezet, ezért beszélünk multifunkcionalitásról. Tehát multifaktoriális több tényezők, okok.
1: Ön tud-e segíteni a mai orvostudomány ezeknek az okoknak a kezelésében, vagy elkerülésében? Vagy csak a tünetek kezelésére van lehetőség?
0: Beszélünk prevencióról is, és kezdtek jönni szülők felénk, amelyikek várandó anyukák, és tanácsokat kérnek. Valahol működik az ösztön, és tényleg vannak analízisek, amelyikek ki tudnak zárni bizonyos zavarokat még születés előtt, utólag már inkább a tünetekkel dolgozunk.
1: Értem. A Sepsis Szent Györgyi pszichiátrián van-e lehetőség, fejlesztési lehetőségre? Tehát a szülők kapnak-e, kérnek-e, elfogadják-e azt a fejlesztést, kezelést, amit a doktornő ajánl?
0: Igen. Mondtam, a szülő elfogadja, akkor terapeutánk lesz, és mondhatom, hogy hova tovább jobban tudunk együttműködni. Két pszichológussal dolgozunk most, ajánljuk először a fejlesztés, tehát a fejlesztések nagyon fontosak, kevés a szakember, ezt tudjuk, város szinten, megye szinten, ország szinten, de a két kolléganőm a legtöbbször elkezdeményezik a terápiákat, a szülőknek tanácsadás történik, amíg tényleg megkapja a gyermek a legmegfelelőbb helyet a fejlesztésekre.
1: A gyógyszeres kezelésre kerül-e sor, vagy mikor ajánlja, vagy a doktornő, vagy a szakma, tehát hogy van-e szüksége ezeknek a gyerekeknek, vagy milyen fejlődési rendellenességgel rendelkező gyerekeknek van szüksége gyógyszeres kezelésre is, és fejlesztésre is?
0: Minden betegséget végül, tehát a tudomány megmagyaráz, és beszélünk az agyról, meg a neurotranszmiterektől. és amennyiben igen, be van bizonyítva, hogy ugye a hiperaktivitás például egy dopamin, vagy egy noradrenalin szint, ezek neurotranszmiterek, amelyeknek az egyensúlyuk nagyon fontos ahhoz, hogy mi egyensúlyban legyünk, akkor amennyiben a terápiák nem működnek, szoktam ajánlani, de azt általában 5-6 éven fölötti gyerekeknek. Ott, ahol például az autizmusról beszélek, de nem lehet fejleszteni, mivel hogy a dürohamok nagyon-nagyon mélyek, hogy az egész életét
1: felborítják,
0: igen, akkor igen, akkor van egy kategória gyógyszer, amit protokollok szerint, súly szerint követünk és be tudunk vezetni, javítva a mellék dolgokat, nem maga az autizmus például.
1: A tüneteket
0: csökkentjük, az alvási zavarokat, az étkezési zavarokat, mármint azt a mozgékonyság, a tantrumokat, a dürohamokat, mindezekhez tudjunk nyúlni általában 3-4 év az, amikor ajánlok gyógyszert, ha nem működnek csak a terápiák.
1: Milyen eredményekkel járnak ezek a kezelések? Tehát pozitív, vagy...
0: Igen, két példát adok, ahol... Jön a szülő, és azt mondja, doktornő, egy éve dolgozunk, és nem látok fejlődést. Persze azért beszélünk arról, hogy nincsenek betegségek, hanem betegek és paciensek, és hogy nem egyformák. Van tanítónéni, amelyiket felkészítjük, hogy ugye egy gyereket fog kapni, aki lehet, hogy nehézségekbe fog ütközni, és azt mondja, mit mondtál erről a gyerekről, hát ez teljesen rendben van. És indultunk egy diagnózisból, és ott vagyunk, hogy a klasszikus iskolában megkezdték a nulladikot, első osztályt, és
1: ez jó hír. Ez nagyon jó hír.
0: Igen. Minden gyerek fejleszthető, ez az én mottóm, hogy gyereket, amelyeket ne tudjak fejleszteni, azt nem létezik.
1: Mit üzen a doktornő Mária rádió hallgatóinak?
0: Ennyit szeretnék elmondani, hogy tényleg nem tabu a gyerek elmegyógyászat. Egyesek Paracelsiusnak, mások Hippokratesnak, csak azt érzik, hogy tényleg nincsenek betegségek, hanem betegek, jöjjenek felénk. Sokszor tudunk jó hírt adni, és kizárom azt, hogy megmondom, nem autizmus, nem ez, nem az, nem teljesítjük a kritériumokat, csak egy érzelmi probléma, egy nehézség, egy reaktív helyzet, amit meg tudunk oldani egy pár üléssel, és tényleg, hogy jó csapatunk van, és hogy ott vagyunk, létezünk, és nem tabu a gyerek elmegyógyászat.
1: Köszönöm szépen a doktornő, hogy a doktornő elvállalt ezt a mai beszélgetést. Isten áldását kérem életére, munkájára, és mindazokra szülőkre, gyerekekre, akik a doktornőhöz kerülnek, és a Jóisten lelke vezérelje doktornőt, adjon bölcsességet, hogy helyes döntést tudjon hozni, a hivatásában, elsősorban a hivatás ez, hogy az tényleg a gyerekeknek a javára és a szülőknek a javára szolgáljon.
0: Egy mondatot tűznék még ehhez, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy volt eset, amikor egy román gyerekről volt szó, az ortodox papot behívtuk, mert nem tudta megoldani az étkezési problémát, és azt mondtam, hogy tegye a hittet a tudomány mellé, mert én egyedül nem boldogulok, és sikeresen jártam.
1: Dicsőség az Úrnak, hála az Úrnak. Örülök, hogy a doktorné is nyitott arra, hogy Istent bevonja a munkájában, mert hiszem akkor, hogy Istenné semmi sem lehetetlen.
0: Köszönöm.
1: Búcsúzik a hallgatóktól.
0: Szalán Andrea.
1: És Farkas Szilvia, önkéntes. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak. Isten áldása legyen életükön. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizőnk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, őrvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
0: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
1: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
0: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
1: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
0: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
1: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
0: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
1: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
0: Rám zúdult haragod, és feldult a tőled való rettegés.
1: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
0: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagy hát el minket, Urunk, Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztusban ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Az élet Isten tisztelete. Pál keresztényé válva nem felejti el a jeruzsálemi templomot. Valójában nem egyszer imádkozva, teljesíti a fogadalmakat találjuk őt. Templom mindig ösztönző és megerősítő kiindulópont maradt számára. Pál nem váltja fel a jeruzsálemi templomot keresztény templommal, de a vallási és szellemi életet sem a jeruzsálemi templomra összpontosítja. Számára az ige hirdetés a valódi Isten tisztelet. Nem kevesebb, mint ami a templomban történik, olyan imádás, amelyet Isten ajándékoz a lélekben. Pál úgy érzi, hogy egész apostoli élete olyan, mint egy illatáldozat, amelyet folyamatosan Istennek ajánlanak föl a templomban. Még liturgikusnak nevezi a jeruzsálemi szegények számára történő pénzgyűjtés hivatali és számviteli tevékenységét is. Mindez jelentős. Krisztussal való kapcsolatban Pál megtalálta, amit fiatalon a templomban keresett. Elérte Istent, kapcsolatban maradhat vele, pontos kifejezéssel élve az Istenhez való csatlakozás, amelyet a Krisztussal való kapcsolat nem szűkít le időkre, visszatérő alkalmakra, ünnepekre, mint a jeruzsálemi templomban, hanem folyamatos, és az élet minden részletébe elágazik. Pál kijelenti, hogy egész élete folytonos liturgiává válik. Ez lelkiségének egyik legjellemzőbb vonása. Összegezésként kijelenthetjük, hogy miután találkozott Krisztussal, Pál véglegesen hozzátartozik. Egész életét az első pillanattól kezdve fokozatosan áthatja Krisztus életének jelenléte, aki belülről formálja, ösztönzi az evangélium hirdetésére, segíti és vigasztalja, megadja neki a lelkét, aki lehetővé teszi számára Krisztus alapvető értékeinek megélését. Így jut el Pál a kijelentéshez, hogy az ő élete Krisztus. Ebből a krisztusivá válásból származik Pál lelkiségének minden olyan vonása, amelyet röviden megvizsgálunk. Kijelenthetjük, hogy Krisztustól megragadva beleveti magát az apostolkodásba, mindenkinek mindene lesz, szeret, ajándékozza önmagát, szenved, örül, és ezzel újra fölfedezi Krisztust, akit megtalált szenvedésében, örömben, azokban az emberekben, akiknek hirdeti az evangéliumot. Benne kétirányú mozgás él, Krisztus szeretete, amely mások felé indítja őt, a mások iránti szeretet, amely Krisztus felé lendíti. Pál elképzelhetetlen, elszigetelten és magányosan. Van benne személyében is olyan hajtóerő, amely kapcsolatba hozza másokkal, akikkel meg akarja osztani azokat az értékeket, amelyeknek hírnöke és hordozója. Benne van a közlés természetes igénye. A jelzést általában felszólítás követi. Pál és lelkiségének teljes megértéséhez követni kell őt ebben a másokkal való megosztásban. Ezen a ponton tehát személyes élménye, ha egyszer megosztotta, üzenetté is válik. Ez egy olyan elem, amelyet föl kell tárni. Valójában azt a kérdést teszi föl, hogyan lehetséges, hogy ez a tapasztalat bizonyos szempontból egyedülálló és megismételhetetlen, közléssé válik, amely segíthet másokon, megosztható másokkal. Maga Pál egyértelműen igenlő választ ad erre a kérdésre, amikor azt mondja, legyetek követőim, mint én Krisztusé. Ezért lelkisége korlátozás nélkül átadható, megosztható, mások számára befogadható. Pál egységes ember, önmagával homogén, még a derű és a helyzetek különböző volta mellett is, nincs olyanról szó, hogy a keresztény Pál elválasztható lenne Pál apostoltól. Amit ő tanít, már különböző szinteken megéli. Apostoli voltát lelkesen fogadta Tesszalonikában, ugyancsak a Korintusban bekövetkező feszültségekben, amelyek még menekülésre is kényszerítették őt. A bátorsággal szembesült az erőfeszítést jelentő veszélyekkel, épp úgy az imádságnak szentelt hosszú idők csendes és elmerült tevékenységében. Pál egyszerre éli emberi, keresztény és apostoli életét. Emiatt az általa hordozott értékeket mindenki magáévá teheti, magyarázat és lényegi változtatás nélkül. Pál hitelesen és egyetemesen példaként mutatkozik be. Amit megtapasztalt, az azonnal jelentőssé és másoknak is javasolhatóvá vált. Végül a szeretet hatása, amely evangelizációra készteti, Pált arra ösztönzi, hogy megossza értékeit. A megosztás lehetővé válik, és teljes értelme van annak a ténynek köszönhetően, hogy Pál úgy érzi, és összhangban van minden más tapasztalattal. Ezek után fölmerül a kérdés. Pál keresztényként is osztja-e farizeusi lelki értékeit? Ez az első szinte előzetes kérdés, amely fölmerül, és amelyre nincs könnyű válasz. Ez magában foglalja a keresztény Pál és a zsidóság közötti kapcsolat teljes körét. Megállapíthatunk néhány vonatkozási pontot. Először is, Isten tapasztalata nyitottság iránta az imádságban. A keresztény Pál megosztja ezt a magával sodró közvetlenséggel, amellyel az ember kapcsolatba lép másokkal, bevonja őket a szívéhez közel álló értékekbe, amelyeket mélyen átérez. Pálnak mindig van valami új mondani valója Istennek. Másrészt Istennek, ha egyértelmű indítása támad, mindig van számára mondani valója. Állandóan eleven párbeszéd folyik a kettő között, amely nem egyszerre válik feszültségé. És nem egyszer bizony, igen kemény feszültségé. Krisztus tapasztalata, amely Pált Isten atyaságának volt a fölfedezésére vezeti, számára általában Isten az Atya, a lélek megértésére készteti. De az új szövetségnek ez a tipikus fejlődése megőrzi, hogy úgy mondjam, azt a hőfokot, amelyet Pálban az Ószövetségben már megtapasztalt. Folyamatosság van, bár növekvőben. A növekvő folyamatosságnak másik szempontja az írt Ószövetséget érinti. Pál Krisztus tapasztalatainak tükrében értelmezi, de tisztában van azzal, hogy csak így lehet megragadni azt a mély értelmet, amelyet az hordoz. Pál törekszik megosztani tapasztalatait az Ószövetségről, amely Krisztus teljességébe áramlott. Ezt látjuk a leveleiben szereplő számos és kiterjedt idézetből, még akkor is, amikor olyan közösségeknek ír, amelyeknek nem kellett volna különösképpen alapos ismereteket szerveznie róla. A páli lelkiség mind személyes, mind megosztási szinten erőteljesen bibliai, abban az értelemben,

A harmadik szempont a látásmód megfordulása, amely éppen Pál zsidóságtól Krisztusig tartó szakaszában derül ki. Ez egy jellegzetesen lelki hozzáállás, alapvető a megtérésben, abban az életben, amelyet később vezet a hirdetéseiben. Az embernek rá kell bíznia önmagát, nem önmaga főszereplője, saját életének építője. Az ember hitbeli hozzáállása révén Istenre, Krisztusra bízza magát. Hiteles és komoly lelkiséget csak akkor képes megvalósítani, ha elhagyja otthonát, életmódját, és a hitre bízza magát. Pál életében minden kiinduló pontja Krisztussal való találkozás a keresztségben. A keresztségben pontosan megvalósítjuk önmagunk gyökeres rábízását Istenre és Krisztusra. A keresztség alapvető tény, de mindig és tovább kell gondolni és elmélyíteni. Sajátos ebben a tekintetben az a kitartás, amellyel Pál sürgeti a rómaiakat arra, hogy ismerjék, hogy teljesen értékeljék a keresztség mindennapi életükre gyakorolt következményeit. Nem tudjátok? Magatok értékeljétek, használja ezeket a kifejezéseket nekik. Növekedés, fejlődés tapasztalható mind a keresztségtől függően megélt életben, mind pedig a keresztények által megértett önmegértésben. Ez Pál szellemiségének alapvető szempontja, amely a megosztás és az üzenet szintjén tükrözi személyes tapasztalatait a folyamatos, mindig elmélyült elmélkedésről, a néha kínlódva az általa megért tényekről és értékekről. Valójában lelkisége nem zsugorodik az önmegértés értelmi korlátaira, annak ellenére, hogy mindez nélkülözhetetlen. Ez a nyílt önmegértés arra készteti a keresztényt, aki mindig a keresztségtől indul ki, hogy elmélyítse valóságának minden vonatkozását, ösztönözve őt arra, hogy jobban élje meg őket folyamatos és gazdagodó értelmezéssel, szinte láncreakcióval a tudatosság és az élet között. Pál szellemisége nem ösztönös, mindig magába foglalja a megértés jelzésétől a cselekvés sürgető parancsáig terjedő területet. Lássuk akkor ennek a szellemi és egyúttal lényegi fejlődésnek néhány kiemelkedő jellemzőjét, amely a kereszténységben a keresztségtől indul el. Első jellemző a keresztény és Krisztus közötti személyes kölcsönösség. Az evangélium, amelyet a keresztény a hit első megnyilása révén befogad, annak hirdetése, hogy Krisztus meghalt és föltámadott, aki mind a halálhoz, mind a föltámadáshoz kapcsolódó erejével és minden lehetőségével belép az életébe és átalakítja azt. Így ez az első lépés az Istenhez való tartozáshoz, az ürességből, a bűnből, az összetartozáshoz, az Isten iránti szinte teljes rokonság állapotához. A keresztény fokozatosan érti meg éppen ebben az Istenhez való tartozás helyzetében, a legtöbbet hozhatja ki magából, és egyensúlyba kerülhet identitásával, személyiségével, megigazult lesz. Mint ilyen, képes lesz értelmezni a történetét, amelyben él, tájékozódni, értékes döntéseket hozni. Ez a fejlődési folyamat nem csak Krisztustól való kapcsolatát szövi át, hanem bátran azonosul vele, Pál azt mondja, általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. A megváltás, vagyis az elmozdulás a sehova se tartozásból a valahová tartozásba, megszentelődés, vagyis az Istennel való élő kapcsolat megvalósulása, aztán megigazulás, bölcsesség, amely lehetővé teszi az értékes cselekvő döntéseket. Mindez olyan szorosan összefügg Krisztussal, hogy még a nevét is felvegyék. Keresztények, azaz krisztusiak lesznek. Személyesen Krisztussal közösségbe lépését Pál nem tudta másképpen kifejezni, mint hogy élek, az azt jelenti, ő és a korintusiak minél jobban elmélyíti a keresztény lelkisége különböző szempontjainak megértését, annál inkább föltárulkozik benne

Krisztus alakja és személye. Aztán itt van az új teremtés csodája. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, írja a Korintusiakhoz írt második levélben. Ezért a páli lelkiség nem szűkül személytelen tökéletességre. Krisztus mindig kiinduló pontot, a fejlődés útvonalát és az érkezési pontot képviseli. Második jellemző vonás a kölcsönösség leszálló mozgása Krisztustól a keresztényhez. Ez a személyes kölcsönösség mindenek előtt a szeretet kifejezésében nyilvánul meg. A keresztény tudja, hogy Krisztus szereti, és sürgetve érzi magát, hogy olyan szeretettel szeressen, amely egyenlő szintre törekszik. Ez a szeretet, amelyet a házassági hasonlat fejez ki, amelyet Pál túl minden érzelgősségen hatékonyan használ. Azt írja, eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy mint tiszta szűzet vezesselek Krisztushoz. A Krisztus iránti szeretet annyira nyilvánvaló, hogy az ellenkezőjét botrányos és szinte abszurd feltevésnek tekinti. Saját kezűleg üdvözletet fűzve a korintusiakhoz írt első levélhez, Pál ezt írja, ha valaki nem szereti az Urat, akkor legyen átkozott. A Krisztus személy közötti és személy közti központ képezi azt a csíramagot, mondjuk így, amelyből Pál szellemiségének egyéb vonásai származnak, mind az egyéni tapasztalatok, mind a mások számára felajánlható üzenet szintjén. Krisztus és a keresztény között van egy kölcsönös összetartozás. Szinte egybeforrott kapcsolat, amely meghatározza a kölcsönösséget, amely alapján, ami Krisztusé, az a keresztényé, ami pedig a keresztényé, az Krisztusé, és így nyer értéket. Mégis, valljuk meg, időnként szárnyaszegettek vagyunk, elbizonytalanodik járásunk Krisztus követésében. Áprilisos vallomásával fohászkodjunk. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal s félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek évekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma este is folytatjuk a közbenjárásunkat a gyermekeinkért, keresztgyermekeinkért, unokáinkért. Jézus ezt mondja: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Mi most szeretnénk engedelmeskedni ennek a jézusi felhívásnak. A mindenható elé hozzuk a mi gyermekeinket, akár a hit útján járnak, akár még keresik azt. Tesszük ezt azért, mert hisszük, hogy igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése, ahogy ezt Jakab apostol levelében olvashatjuk. Ezért fordulunk most hittel a mennyei atyához, és kérjük tőle, hogy érintse meg, és őrizze meg tisztán gyermekeink szívét, most és egész életükön át. Kezdjük a ma esti imánkat keresztvetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Drága Úrunk, kérünk, hogy adj a mi gyermekeinknek, unokáknak, keresztgyermekeknek olyan szívet, amely vágyakozik engedelmeskedni neked. Add, hogy szomjazzon a szívük a veled eltöltött időre, a te igédre és a veled való beszélgetésre az imádságban, hallgatva a te hangodra. Hozz felszínre, hozz ki a világosságra minden rejtett lázadást, mely gyökeret vert a mi gyermekeink szívében, hogy azokat felismerve lerombolhassuk azt. Urunk, könyörgünk, hogy ne engedjenek a büszkeségnek, ne engedjenek az önzésnek, a lázadás szellemének, add, hogy akarjanak ezektől szabadulni. Ellenállunk a gonosz mesterkedéseinek, elutasítjuk a bálványimádást, a lázadást, a makacságot, a tiszteletlenséget, azzal a hatalommal, melyet Jézus Krisztus nevében nekünk adtál. Kérünk, hogy ezeknek semmi hatása ne legyen a gyermekeink, unokák, keresztgyermekek életében. Ne járjanak a halál és a romlás, a pusztulás útján. A te szavad, Urunk, arra int, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek szüleiknek minden tekintetben, mert ez az, ami kedves neked, mi Urunk, Istenünk. Kérünk ezért, hogy fordítsd a gyermekeink szívét felénk, a szüleik felé. Tedd készé őket arra, hogy engedelmesek legyenek, és ennek gyümölcseként hosszú és csendes életük legyen. Fordítsd a szívüket önmagad fele. Legyen minden tettük kedves a te orcád előtt. Bár csak fel tudnák ismerni a büszkeséget és a lázadást saját szívükben, és bár csak szembe tudnának szegülni azzal. Bár csak készen állnának megbánni és megvallani a bűneiket. Urunk, ismertesd meg velük a szelíd és alázatos lelkület szépségét, egyszerűségét, az engedelmes és neked alárendelt élet örömét. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.

Drága Úrunk, eléd hozzuk most a mi gyermekeinket. Kérünk, hogy ismertesd meg magadat velük egyre mélyebben. Nyisd meg a szívüket, és vezesd el őket valóságot teljes megismerésére. Te ezt ígérted igédben. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ilyen hitért imádkozunk a mi gyermekeink számára. Bár csak megváltójuknak vallanának téged, és betelnének a Szent Lélekkel. Győzd meg őket, hogy úrrá tegyenek téged életük minden területe felett, és a te utaidat hűségesen kövessék. Segítsd őket tökéletes hitre benned. Add, hogy megérthessék, hogy Jézus értük áldozta fel életét, hogy örökkévaló és gazdag életük lehessen már itt a földön. Hadd fogják fel áldozatod és megbocsátásod tökéletes voltát. Gyümölcsöző életet kérünk számukra, amely folyamatosan növekszik a te megismerésedben. Bár csak kedvessé lehetnének a te orcád előtt. Igédben megígérted, hogy szent lelkedet árasztod a mi utódainkra. Könyörgünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében, hogy árasz szent lelkedet gyermekeinkre, most ezekben a percekben is, és életük minden napján. Köszönjük, hogy te nálunknál is jobban törődsz gyermekeink örökkévaló jövőjével. Köszönjük, hogy el vannak rejtve benned. Az Úr Jézus nevében kérünk, szabadíts meg őket minden kételkedéstől. Óvd meg őket attól, hogy letérjenek az általad kijelölt útról. És add meg nekik azt a kegyelmet, hogy életüknek minden napján egyedül téged kövessenek és szeressenek. Amen.

Most csendesedjünk el egy pillanatra. Az Úr jelen van közöttünk. Ismeri örömeinket, küzdelmeinket, kimondott és kimondatlan fájdalmainkat. Nincs olyan gondolat, nincs olyan teher, amely túl kicsi vagy túl nehéz lenne az ő számára. Most arra hívunk benneteket, hogy hozzátok Isten elé személyes szándékaitokat. Hozzátok elé mindazt, ami aggaszt benneteket. A gyermekeitekkel, unokákkal, keresztgyermekekkel kapcsolatban. A velük kapcsolatos bizonytalanságokat, döntéseket, bűnbánatot, vagy esetleg egy megromlott kapcsolat esetében a vágyatokat az újrakezdésre, a reményeket, amelyek még csak talán csíráznak a szívetekben. Tegyük most mindezt az Úr elé, aki szeretettel tekint ránk. Mondjuk ki szívünkben, Uram, eléd hozom mindazt, ami bennem van. Fogadd el, gyógyítsd meg, vezesd az életemet akaratod szerint. Bízzunk benne, hogy Isten már most munkálkodik bennünk, és gyermekeink, az unokák, keresztgyermekek életében, akiket őrá bízunk.

Az utolsó vacsora után Jézus elindul a szenvedése útján. Ennek első állomását idézi fel a fájdalmas rózsafűzér első titka. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az áruló Júdás és a katonák még távol vannak, szenvedése a lelkében zajlik le. Halálos szomorúság fogta el lelkemet, mondja Jézus. Hogy mi játszódhat le Jézus istenemberi lelkében, azt csak a mennyei atya látja. Az evangélista is csak érzékeltetni tudja ezt a szenvedést titokzatos szavaival. Halál félelem kerítette hatalmába, verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Amikor imádkozzuk a fájdalmas olvasót, most hamarosan egy tizedet, igyekszünk Jézus közelében maradni, és erőt, kegyelmet nyerni a magunk keresztjeinek hordozásához. Életünk, Krisztus követésünk útján bizony lelki szenvedések, félelmek, kudarcok, szomorúság terhelik lelkünket. Máriával Jézushoz szegődünk, hogy segítsen rajtunk.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Drága úrunk, kérünk, adj olyan szívet a mi gyermekeinknek, amely gyorsan szabadulni akar a bűnöktől. Segíts nekik megérteni, hogy a te törvényeid az ő javukat szolgálják. Értsék meg, hogy a megtérés életmódukká kell, hogy váljon. Vágyakozzanak előtted igaz módon élni. Bárcsak Dáviddal együtt mondanák, valahányszor bűnt követnek el. Mosd le rólam bűneimet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Kérlek, ne vess el a te orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Szabadításod örömét add nekem. Urunk, kérünk, hogy hozz világosságra minden rejtett bűnt, hogy megvalhassuk azt, megtérhessünk abból, és bocsánatot nyerjünk. Ígéd szerint boldog az, akinek hűtlensége megbocsáttatott, és vétke eltöröltetett. Könyörgünk azért, hogy gyermekeink soha ne legyenek

Könyörgünk azért, hogy mindig rád tekintsenek, és általad éljenek. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgéseinket. Köszönjük, hogy nálad minden imádságnak helye van, és hogy a legkisebbek sorsa sem közömbös előtted. Átadjuk most neked a mi gyermekeinket, mert nálad vannak a legjobb kezekben. Hisszük, hogy amit imádságban kértünk, azt meg is kapjuk. Hisszük, hogy te hűséges vagy, megerősíted őket és megőrzöd őket a gonosztól. Kérünk, áld meg az ő életüket, családjaink életét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Örülünk annak, hogy ma este is együtt imádkozhattunk. Néhány perc múlva várunk ismét benneteket közös imára. A családjainkért, a papjainkért és a betegek gyógyulásáért fogunk együtt imádkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A campaniai hívek híres vendégszeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: Pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint hogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homíliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével elmélkedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér rémája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel is pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: irgalmatra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos bizonyán.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amely

0: tólak, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. A történelmi körülmények miatt édesapám nagyon későn tudott családot vállalni. Közel 48 éves volt atyám, amikor én megszülettem. Mondhatni, késői szerelemből születtem. Viszont szüleim annál nagyobb egyetértésben és boldogságban éltek még csak nem 40 évig. Úgyhogy atyám sokszor úgy fogalmazott, hogy egész életen át reám várt. Tényleg rengeteg figyelmet, törődést kaptam tőlük. Kisgyermekként igazán ezt még nem tudtam értékelni, de idővel rájöttem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen csodálatos szüleim vannak, hiszen már akkor is a környezetemben és később felnőtt fejjel is láttam, hogy mennyi csonka, széthullott és boldogtalan család van, sérült lelkű gyermek a környezetemben, és tényleg isteni kegyelem, hogy ilyen sok szeretetet kaptam tőlük. És hát a mai napig számos alkalommal azon kapom magam, hogy bölcs tanácsait, kedvenc anekdótáit, szellemes vicceit barátaim, illetve családom körében idézem. Úgy gondolom, hogy a kapott szeretetet tovább kell adnom. Elsősorban három szép gyermekemnek. Szeretnék legalább olyan jó férj és apa lenni, amilyen atyám volt.

Báró Tunkel Tamásnak, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökségi tagjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók, kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor Asztrik Ferences atya, Csíksomlyói egy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A negyedik fejezet következik, egy nem könnyű lecke a címe. Ismét egy nehéz tárgyal kell foglalkoznunk, nem először és nem utoljára, mert Isten iskolájában elég gyakran szembe kerülünk vele, és többször is vizsgáznunk kell belőle. Bármelyikünk bármikor juthat olyan helyzetbe, amikor okkal vagy ok nélkül, ez most szinte mindegy, de emberek haragjával, gyűlöletével kerül szembe. Isten iskolájában most azt kell tanulgatnunk, hogyan fogadjuk, hogyan dolgozzuk fel a ránk zúduló haragot, gyűlöletet. Egy nagymama például azért került lánya és vere haragjának ösztüzébe, mert amikor nála nyaralt kisunokája, megtanította imádkozni. Egy leányt azért csúfolnak, csipkednek otthon, mert nem moziba vagy táncolni jár, hanem Isten tiszteletre és Biblia órára. Van, aki azért kerül például férje vagy felesége haragja tüzébe, mert leakaszt egy ruhát a szekrényből, és odaadja egy kéregetőnek. Sorolhatnám, és sohasem lenne vége ennek a felsorolásnak. Adódhat olyan helyzet is, amikor nem is védekezhetünk, mert védekezésünkkel esetleg másokat hoznánk bajba, kínos helyzetbe. Hallottam egy csoportvezetőről, akit a főnöke nagyon leszidott, mert csoportja lemaradt, és ráadásul még prémiumát is megvonták. Egy ideggyönge csoporttagot fedezett, aki hetekig alig tudott dolgozni, de nem akarta megmondani a lemaradás okát, mert félt, hogy a főnök nem értené meg, és az illető előbb-utóbb elveszíteni az állását. Vannak, és milyen sokan vannak, akik évek, talán évtizedek óta tűrik mások haragját. Például egy férj a feleségét, vagy feleség a férjét. Csak azért, hogy otthon valamiképp békesség legyen, és nem érgesedjék el még jobban a családi élet. Vannak úgynevezett bűnbakok, akik egy életen át, mintha azért volnának, hogy rajtuk csattanjon az ostor. Mindig ők húzzák a rövidebbet. Azt mondja Gyökösi Endre, járt egyszer nálam valaki, aki elmondotta, hogy gyermekkorában azért zárták ki egy iskolából, mert néhány tanulótársa mocsokkal kente be az igazgató ajtaját. Aztán mindenki elszaladt, egyedül ő maradt ott, mert éppen odavetődött, mint néző. És mivel nem akart árulkodó Júdás lenni, ő rajta csattant az ostor. Őt érték tetten. Azt is elmondotta, hogy ettől kezdve egész élete hasonló események sorozata lett. Valamiképpen mindig ő maradt a pácban, ahogy mondani szokás. Soron következő tananyagunk tehát arról szól, milyen magatartások lehetségesek olyan helyzetekben, amikor ránk zúdul a harag, a gyűlölet, okkal vagy ok nélkül. Mit tanít ezzel kapcsolatban az ige Isten iskolájában? A gyűlöletre a legegyszerűbb gyűlölettel válaszolni. 100 ember közül talán 70 ezt teszi. Ha te úgy, én is úgy. Szemet szemért, fogad fogért. Sőt, egy szemért, két szemet, egy fogért, egy fogsort. 100 ember közül talán 25 elnyomja a gyűlöletet, és magában füstölög. Nem hitből nyomja el, nem evangélium meggyőződésből, nem üt vissza, csak bizonyos gyávaságból, meggondolásból. Jobb és kedvezőbb alkalomra vár. Addig elraktározza magában, és adott pillanatban annál nagyobb erővel tör elő belőle. 100 ember közül 95-nek efféle a reakciója. A fennmaradó 5-éről, ha ugyan akad 5, majd később szólok. Mindenek előtt a harag, a gyűlölet lényegéről szeretnék valamit elmondani. A legfontosabb tudnivaló, hogy a harag a legnagyobb fényűzés, luxus, amit ember megengedhet magának. Mert hosszabb távon talán semmi nem árt úgy, még az alkohol sem, mint az összegyűlt harag, a gyűlölet.
Azt mondja Gyökösi Endre, sokszor írtam már az úgynevezett pszichoszomatikus, a testi-lelki kölcsönhatásokról, amelyeknek komolyan vétele nélkül ma már igazi orvostudomány el sem képzelhető. Ma már szinte közhelynek számít, hogy a félelmek, gondok, csalódások, fel nem dolgozott lelkisérülések, húzamosabb ideig tartó lelki feszültségek előbb-utóbb testi betegségként is jelentkeznek. A harag, s főként a meggyűlt harag, a gyűlölet egyike a legmegbetegítőbb lelki tartalmaknak, emócióknak. Ezért mondottam, hogy haragot tartani, dédelgetni, őrizgetni igen nagy és veszélyes fényűzés. Ma már vannak kutatók, akik a meggyűlt haragot kémiai úton is ki tudják mutatni. Tehát ez nem csak a féle pszichológiai mese, ahogy azt egyes emberek vélni szeretnék. Gate professzor, a Washingtoni Egyetem pszichológiai laboratóriumának vezető tanára cseppfolyós levegő elpárologtatásával mínusz 271 fokra hűtött le kémcsöveket, és azután olyan embereket leheltetett bele, akiknek a lelki állapotát ő, mint régi orvosuk, analitikusuk, hosszú idő óta jól ismerte, s tudta, hogy mi él, mi van a belelehelők lelkében, lényében. Néhány perces lehelés után az egészséges és aránylag normális lelkiállapotban levő ember kilégzésének párája szintelen folyadékcseppek alakjában csapódott le a lehűtött üvegcsövek falára. Ha a kísérleti alany a kísérlet időpontjában igen haragudott valakire, vagy gyűlöletet melengetett a szívében, és a professzor kísérlet előtt beszélt erről vele, akkor a lecsapódott folyadék színe már barnás színezetű volt. A nagy szomorúságban lévők szürkés színű csapadékot leheltek. Ha valakinek a kísérlet időpontjában komoly lelkiismeret furdalásai voltak, a lecsapódó folyadék enyhén rózsaszínű lett. A kilégzett párának azonban nem csak a színe, hanem a kémiai összetétele is különböző volt. A későbbi kísérletek folyamán Gates professzornak már elég lecsapódott folyadék állt rendelkezésére ahhoz, hogy tengeri malacokon kísérleteket végezhessen. Amikor a harag, a gyűlölet barna pára folyadékából fecskendezett be egy adagot a tengeri malacokba, azok hamarosan rendkívül ingerlékenyek lettek. Dűrohamokat kaptak, s fogaikkal nekiestek a ketrec falának. Ez az állapot többször ismétlés után is minden esetben bekövetkezett, s a kísérleti állatok nagy része el is pusztult. Gates professzor tehát kísérletekkel tudta bizonyítani, hogy az egy óráig tartó erős gyűlölet elegendő mérget termel ahhoz, hogy 80 tengeri malacot meg lehessen azzal ölni. Azt írja továbbá, tapasztalataim azt bizonyítják, hogy a lehangolt lelkiállapot is káros anyagokat termel szervezetünkben. A jó hangulat, a derűs és kiegyensúlyozott lelkiállapot pedig a szervezetre rendkívül hasznos kémiai összetételű anyagokat eredményez. Azt is kimutatta, hogy a mérgek, amelyeket az ember így termel, lassan felszívódnak a szervezetbe, és különböző betegségek keletkezését segítik elő. Gates kutatásai így közelebb viszik a tudományt, hogyan lehetséges, hogy nagy keserűségben, haragban, gyűlöletben élő emberek előbb-utóbb biztos megbetegszenek. Aztán asztmatikus rohamokat kapnak, vagy szívzavarok lépnek fel, gyomor- és bélpanaszok, ulkuszok, fekélyek, vagy éppen különböző bőrkiütések, úgynevezett ekcémák. S ha orvosuk nem csak a testüket kezeli, hanem a betegben felismeri a bajba jutott embert, és a lelkével, problémáival is tud törődni, ki tudja emelni, tanácsolni, szeretgetni a bajából, gyűlöletéből, akkor betegsége is gyógyulni kezd, majd egészen meg is gyógyul. De mi már Gates professzor nélkül és az ő kutatásai előtt is tudtuk, hiszen még a közmondások is igazolják, hogy a harag, gyűlölet vakká és süketté tesz.
vak gyűlölet, ugye dühében se nem lát, se nem hal, vagy éget, izzó gyűlölet. Lehet, hogy lassan gyomorégésbe csap át, vagy égő bőrkiütéseket okoz, vagy megpukkaszt. Ugye mondjuk sokszor, hogy mindjárt megpukkadok, felrobbanok dühömben. Gondoljunk csak a felfújt belek okozta keserves kínokra. Most hagyjuk a modern lélektani és orvosi kutatásokat, de úgy hagyjuk, hogy azok eredményét vegyük komolyan. Tegyük fel ismét a kérdést, hogyan reagáljunk mi, akik Isten iskolájában tanulgatunk a ránk zúduló haragra, gyűlöletre. Úgy, ahogy például Dávid király. Dávid Jeruzsálemből menekül lázadó fia Absalon elől, aki életére tör. Előbb népe egy részét sikerül tőle fiának eltérítenie, és szembefordítania vele. Odáig fajult a dolog, hogy Dávid királynak hű embereitől kísérve menekülnie kell. A menet nem valami dicsőséges, elképzelhető Dávid lelki állapota. A Kedron völgyén vonulnak lefelé, majd az olajfák hegyén át le a puszta felé menetelnek. Egy kis falun keresztül vonul a keserű csapat, amikor eléjük ugrik Dávid elődjének, Saulnak családjából való férfi, Simei, aki mindeddig magában őrizgette, melengette a Dávid iránti gyűlöletet, és elérkezettnek látja az időt, hogy minden keserűségét kiöntse. Így kiabál feléje. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Mindezek mellett még kövekkel dobálta, sport szórt a király és emberei felé. Akkor Dávidnak egy embere, Abisáj, felháborodik, és megmondja a királynak, hogy ő bizony leüti a fejét ennek a gyűlölködőnek. És ekkor, jól figyeljük, Dávid a gyűlöletét nem lereagálja, ha szabad így mondanom, hanem fölfelé reagálja. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Szeruja fiai. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt. Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bár csak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Ezt nevezném én lereagálás helyett fölfelé reagálásnak, azaz túlnéz a szidalmazón, ha szabad így mondanom, egy emelettel feljebb. Egész ügyét az Úr kezében valónak tudja, és ebből a szempontból már nem is érdekes Simei szidalma, innen nézve már nem is fontos, hogy igaza van-e Simeinek vagy nem. Az Úrnak mindig igaza van, s ha éppen Simei ügyében volna is mentsége, Dávid jól tudja, hogy ő bűnös, nyomorult ember, s Istennek minden oka megvan, hogy valaki által most megdobáltassa és szidalmakat kapjon. Megadja magát az Úrnak, és az Úr Simei szidalmát valóban megváltoztatja, az átokból áldás válik. Absalon csatát veszít, és Dávid újra király lesz. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Két lehetősége van a haragnak, a gyűlöletnek. Átokból áldássá lehet, vagy pedig minket és másokat emésztő nyomorúság, betegség, egy szóval átok. Egy tragikus boszorkánykör, amely átokkal kezdődik és átokkal végződik. Hogyan lehet a boszorkány körből kitörni? Csak fölfelé. Alig van ember, akinek ne volna haragosa, talán gyűlölője is. De mindenképpen van irigye és megszólója. Ember, aki rosszat mond rá a háta mögött. Talán éppen benne vagy egy ilyen ügy kellős közepén. Talán még Dávid történetét olvastad, egy faludbeli vagy városodbeli simeire gondoltál, aki esetleg nem kövekkel, hanem a kőnél nehezebb és élesebb szavakkal, rágalmakkal dobál téged szemtől szembe, vagy ami rosszabb a hátad mögött. Nos, válasz! A világ iskolájában eféléket mondanak. Tekert ki a nyakát, jelents föl becsületsértésért, írj egy levelet a főnökének, nyomozz utána, szedj össze róla terhelő adatokat és teregesd ki azokat. Magyarán, vágd el a nyakát, ahogy Abisáj akarta Simeijét. Mindenki ezt tartja természetesnek, talán jogosnak és értelmesnek is. Ez az elfogadott eljárás idézőjelben. Ám tegyed, de ne felejtkezz el közben Gates professzor kísérleteiről. Az efféle természetes csata mindig olyan, mint egy atomháború, csak vesztesei vannak. Egyiket talán a bíróság ítéli el, a győztest pedig a gyomra, a szíve, az idegrendszere, egész lénye. Míg hadakozott, a felgyülemlett harag mérge felszívódott benne és megbetegítette. S még nem is olyan biztos az a győzelem. Mert a világban nem mindig az győz, akinek igaza van, hanem legtöbbször az, aki az erősebb. De van egy másik megoldás. Erre tanítgat bennünket most a lélek Isten iskolájában. A dávidi mód, a dávidi magatartás, a dávidi fölfelé reagálás. Hadd szidalmazzon! Persze ez sokkal nehezebb, mert itt a legnehezebb ellenfelet kell előbb legyőznünk, önmagunkat. Elengedve valós vagy bélt igazunkat ezzel az énnel együtt. De van-e, lehet-e ennél nagyobb győzelem? Ez pedig csak úgy lehetséges, ha egy emelettel feljebb nézek az Úrra, Jézus keresztjének tövéből, amelyen az őt gyűlölőkért s őt megfeszítőkért így tudott imádkozni: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amit most megtanultunk, gyakoroljuk mielőbb, mert nem könnyű lecke. Kis és nagy csatáink, csetepatéink közepett, nézzünk feljebb az Úrra. Hadd lehessen az átokból áldás. Az 5. fejezet következik, tanítás kezdőknek és haladóknak a címe. Nagy biblia tudósok, ige magyarázók szerint Jézus gyakran láthatta és megfigyelhette a keleti városok nyüzsgő kereskedelmi forgalmát. Gyakran láthatta, hogy a karavánok kifelé indultak a városból, nagy terheket cipelve magukon és állataikon. Láthatott igen messzi utakról hazatérőket, akik eltikkadva a hosszú sivatagi utaktól már-már alig vonszolták magukat, s megfáradva jöttek hazafelé. Azt mondják, ez a kép lebegett Jézus elé, amikor egyszerre hívja magához az életbe kiindulókat és a fáradtan megérkezőket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek, én megenyhítelek titeket. Mi ezt a képet már átvitt

megterhelt ember. Egyre több és több ember születik világunkban, századunkban úgy, hogy például gyönge idegzettel jön a világra. Magával hozza nagyszülei és szülei idegterheltségét, sérülését. Nem nevezhető idegbetegnek, csak ideggyöngének, neuraszténiásnak. Egy életen át idegzetében hordozza keresztjét, gyöngéd, hallatlanul érzékenyebb, gyorsan kimerül, mindenre igen élénken reagál az idegrendszere, még az időjárásra is. Hihetetlenül megérzi az úgynevezett frontbetöréseket, gyakran fáj a feje, rosszul alszik, sokszor fölébred, sose tudja igazán kipihenni magát. Ha nagyobb megterhelés alá kerül az élete, úgynevezett rövid zárlat keletkezik az idegrendszerében, azaz kiborul, összeroppan. Akad, aki más vonalon van megterhelve, ugyancsak vele született módon. Gondoljunk csak nőkre, akik egy életen át a csúnyaságukért szenvednek. Az élet hamupipőkéi, háttérbe szorított csúnyácskái. Vagy gondoljunk férfiakra, akik az átlagos férfi magassághoz képest kicsik maradtak. És mert igen sokan, sokszor lefelé néznek rájuk, könnyen kisebb rendiségű komplexum alakulhat ki bennük, mert úgy érzik, hogy ez a lefelé nézés egyúttal lenézés is. Vagy gondoljunk öröklött testi betegségekre, vagy ezekre való hajlamosságra. Milyen sok szülő egyebet sem tud gyermekére hagyni, mint egy alkati szívgyengeséget, tüdőbetegségre való hajlamot, vagy reumatizmusra való hajlamosságot, és hány hasonló betegség van még. Mindezek a fogantatás pillanatában eldőlnek. Ha szabad így fogalmaznom, a terhelteknek, az így terhelteknek is szól ez a jézusi meghívás, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Az első tudnivalónk legyen az, hogy bármiféle terheltség alatt is nyögjünk, ez legyen különös oka számunkra, hogy meghalljuk Jézus hívását. Mert éppen a megterhelt emberek hajlamosak a nekikeseredésre, a borulátásra, az életidegenségre. Egy ideig, néha évekig, talán évtizedekig kísérletezünk orvosokkal, kúrákkal, gyógyszerekkel, mindenféle ember nyújtotta eszközökkel, s végül be kell látnunk, hogy átmeneti kis gyógyulácskákon kívül nincs igazi kiút testünk, idegrendszerünk, lényünk számára. Ekkor kell nagyon figyelnünk gazdánk hívószavára, jöjjetek hozzám megterhelt gyermekeim. Isten iskolájában számunkra az első sorok vannak fenntartva, mint ahogy más iskolákban is a rövidlátókat, a kicsiket, a nagyot hallókat ültetik előre. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Chichesteri Szent Richard püspök. Witch, Anglia, 1197-98. Dower, Anglia, 1253. április 3. Richardnak egy bátyja és egy nővére volt. Korán árvaságra jutottak. A gyámok a gyermekekkel nem törődtek. A vagyont elherdálták, ezért mire az idősebb fiú nagykorú lett, alig maradt valami a családi örökségből. Richard, aki Oxfordban már papnak készült, abba hagyta a tanulmányait, hogy segítsen a család vagyonának visszaszerzésében. Szántott, vetett, szolgai munkát végzett, és ez annyira megindította a bátyját, hogy rábízta a családi vagyon kezelését. Ám amikor mindent rendbe hozott, Richard még az örök részét is átadta testvérének. Elhárította egy kedvező házasság lehetőségét, és visszatért Oxfordba, hogy tovább tanuljon. Itt megismerkedett Rich Szent Ödönnel, aki rövidesen Canterbury érseke, és Richardnak különleges támogatója és barátja lett. Az ő segítségével Richard Párizsban folytatta tanulmányait, majd visszatért Oxfordba, végül Bolognában 7 éven át kánonjogot tanult. A hazatérése után 1235-ben kinevezték az Oxfordi Egyetem hivatalának vezetőjévé, majd kevéssel ezután Rich érsek kancellárjává. 1240-ben elkísérte az érseket római útjára, és mellette maradt akkor is, amikor Pontinyi ciszterci kolostorában elhunyt. Richard ezután 2 éven át az orleánszi domonkos kolostorban folytatott tanulmányokat. Nagy vonzódást érzett a domonkosok iránt. Bizonyára itt ismerte meg Ralph Bochingot, aki gyóntató atya és elválaszthatatlan társa lett, s aki később megírta az életrajzát. 1243-ban Orleansban pappá szentelték, majd visszatért Angliába, és egy ideig a déli templomban tevékenykedett, amelyet vélhetően még Ödön érsektől kapott javadalomképpen. Canterbury új érseke, boldog Savoyai Bonifác csak hamar felkérte, hogy továbbra is töltse be kancellári hivatalát. Amikor 1244-ben Robert Newell, Chichesteri püspök meghalt, harmadik Henrik király 1216-1272 egy bizalmi emberét, a méltatlan Robert Paslew tette püspökké. Ezt a választást elsősorban Bonifác érsek támadta meg, aki zsinatra hívta össze megyés püspökeit, üresnek nyilvánították a püspöki széket, és Richardot választották püspökké. A király megtiltotta, hogy elfoglalja hivatalát, és lefoglalta az egyházmegye vagyonát. 1245-ben IV. Ince pápa elé vitték az ügyet, s ő Richard javára döntött. Henrik király azonban megmakacsolta magát, és megtagadta, hogy hozzájáruljon püspöki székének birtokba vételéhez, vagy hogy felszabadítsa javadalmait. Megtiltotta alattvalóinak, hogy püspöknek ismerjék el Richardot, s hogy segítséget és támogatást nyújtsanak neki. A következő 2 évben egyházmegyéje egyik papjánál talált menedéket, és vizitációs útra indult egyházmegyéjébe. Püspöksége első 2 éve alatt zsinatokat tartott a papság számára, és a lateráni zsinat határozataira támaszkodva a konstitúciók figyelemre méltó gyűjteményét alkotta meg. Eközben mindig szem előtt tartotta a papság javát. Amikor Henrik király végül, félve a kiközösítéstől, visszaadta a püspöki szék vagyonát, Richard tovább folytatta szigorú és igénytelen életét. Egy alkalommal intézője fölpanaszolta, hogy a püspök alamizsnái nagyobbak a bevételeinél. Richard pedig megbízta, hogy adja el arany és ezüst tálait, és hozzáfűzte, vedd még hozzájuk a lovamat is, nincs semmi baja, jó áron eladható. Add el mindezt, és hozd el a pénzt a szegények számára. Mintaszerű püspök volt. Fáradhatatlan egyházmegyéje vizitációjában, prédikációs tevékenységében és a szegényekről való gondoskodásában. Megvetette a nepotizmust, és szigorúan megtagadta, hogy barátai vagy hozzátartozói bármelyikét előnyös álláshoz juttassa. Keményen megbüntette azokat a papokat, akik megsértették a keresztény erkölcsöt. Mindenekelőtt azzal törődött, hogy papsága jó kiképzést kapjon, és alkalomszerűen maga is belekapcsolódott a növendékek oktatásába. A pápa megbízta, hogy Dél-Angliában hirdesse meg a keresztes hadjáratot. Utazásai során meghűlt, és röviddel 1253 húsvétja előtt a szegény papok dabari otthonában meghalt. Könyveit a domonkosokra és ferencesekre hagyta, és elrendelte, hogy többi javait adják el, és a kapott összeget fordítsák egyházmegyéje rászoruló szerzetesei, kórházai, özvegyei és árvái javára, valamint utak és hidak karbantartására.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az a jó, amit megtehetnék, de nem teszek meg. Olyan jó, amit Isten szeretne, de az én hibámból nem tud megtenni, mivel egyedül én általam kíván cselekedni. Mondta Simone Weil.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a következő közel egy órában, 14. Leó pápa általános pápai audienciáját közvetítjük a vatikáni Szent Péter téről, és aki a mai napon segítségünkre lesz a fordításban, az nem más, mint Csont Ede Tusnádi plébános, akit nagy szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm a Mária Rádió munkatársait, és kezdhetjük is az audienciának a közvetítését, ugyanis már a Szent Atya keresztvetéssel megkezdte a mai audienciát, amelynek a témája ugyanúgy a Lumen Gentium apostoli konstitúció, annak is a 7. fejezete. Jelenleg a jelenések könyvéből olvastak fel egy szentírási részt, amelyet a végén fogok ismertetni, hiszen most a Szent Atya megkezdi magát a katekézist. Egyelőre még a szentírási részt felolvassák különböző nyelveken. Megpróbálom időközben megkeresni ezt a szentírási részt, amely a mai audienciának a témáját adja. A mai audienciának a témája, mint mondottam, a Lumen Gentium dogmatikus konstitúciónak a 7. fejezetét képezi, azon belül is a főleg a 48. pont, amely az eszkatológiai kérdéseket szedi, vagyis azokat a kérdéseket, amelyek a végső dolgokról szólnak. A szentírási rész azt hozza jelenések könyvéből, amikor megszámlálhatatlan tömeg jelenik meg a trón előtt fehér ruhában és pálma ággal a kezében, a megváltottaknak a nagy tömege, akik elnyerték az üdvösséget.
2: Und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Palabra de Dios.

0: 恭读圣若望末世录。在这些事以后，我看见有一大伙群众，没有人能够数清是来自各邦国、各支派、各民族、各异语的。他们都站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕榈枝，大声呼喊说，救恩来自那坐在宝座上的我们的
1: 天主。És pedig a jelenések könyvének a 7. fejezetében. Ezután akkor a sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhában öltözve, kezükben pálma ág. Nagy szóval kiáltották és mondták, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Mielőtt magára a katekézisre rátérnénk, ennek a szentírásnak a kapcsán a következőket jegyezném meg. Miután felsorolja az igazok megjelölése kapcsán a jelenése könyve, hogy Izrael mindegyik törzséből 12 000 a megváltottak száma, vagyis összesen 144 000, akkor arról beszél, hogy megszámlálhatatlan sereg az, aki ott van fehér ruhában, pálmaággal a kezében a trón előtt. A 12 a Szentírásban a tökéletességnek a száma, tehát ebből téves lenne levezetni azt, hogy 144 000 üdvözülnek csak, mint ahogy ez az egyik másik szektánál megjelenik. Amúgy is ez a 144 000 az Izrael törzseinek a üdvözültjeire vonatkozik, de hát folytatja a jelenése könyve egy megszámlálhatatlan sereg látomásával, és ezek a pogány népekből megtért keresztények, hiszen folytatja, hogy minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón előtt. A fehér ruha a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezi, a pálmaág pedig a győzelmet és a vértanúságnak a jelképe ugyanakkor. A vértanú szenteket igen gyakran pálmaággal a kezükben ábrázolják, hiszen ők győztek a világ fölött, életüket odaadták Krisztusért, és ezáltal elnyerték az örök üdvösséget. Az Úr Jézusnak a tanítása szerint, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét értem, és az evangéliumért megmenti azt. Most pedig a Szentatyának kezdődik a katekézisa. Kedves testvérek, Isten hozott benneteket, jó napot! A mai napon a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója kapcsán a 7. fejezetnél állunk meg egy kicsit, és egy alapvető vonását elemezzük, az eszkatológiai dimenziót. Az egyház ugyanis ebben a földi történelemben mindig a végső célja felé irányul, amely a mennyei haza. Ez egy lényeges dimenzió, amelyet sajnos sokszor minimalizálunk, vagy elhanyagolunk, mert igenis arra rögzül a figyelmünk, ami jelenleg látható a konkrét keresztény életnek a dinamikái, amik lefoglalják a figyelmünket. Az egyház Istennek a népe, amely a történelemben vándorol, és amelynek a végső célja és tevékenysége arra irányul, hogy Isten országát megvalósítsa. Az Úr Jézus úgy adott kezdetet az egyháznak, hogy meghirdette ezt az országot, amely a szeretetnek, a igazságnak és a békének az országa. arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban levő üdvösségnek a közösségi és kozmikus dimenzióját, és erre a végső célra irányítsuk figyelmünket, ennek a fényében lássunk mindent, és mi értékeljünk mindent. Az egyház a történelemben élve Isten országának az eljövetelét szolgálja világban. Mindenkinek hirdeti, és mindig hirdeti az ígéretnek ezen szavait, amelyek egy foglalót kapnak a szentségeknek a kiszolgáltatásában, főleg az eukarisztiában, és megmutatja a szeretet és a szolgálat kapcsolatait. Ez a szoros összekapcsolás Krisztussal megvalósul az egyházban. Ugyanakkor az egyház felismeri, hogy az üdvösséget Isten megadhatja a Szentlélekben ezeken a látható egyházi határokon túl is. Ennek kapcsán a Lumen Gentium konstitúció egy lényeges kijelentést tesz. Az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis jele és eszköze annak az életteljességnek és békének, amit Isten megígért. Ez azt jelenti, hogy az egyház nem azonosítható teljesen Isten országával, de ennek hajtása és kezdete, csirája és kezdete, amelynek a teljessége megadatik az emberiségnek és a világ mindenségnek a világ végén. A Krisztusban hívők tehát a földi történelemben járva, és ugyanakkor megjelölve igazságtalanságok, szenvedések, meg a jónak az élelése által nem esnek kétségbe, nem is veszítik el a reményüket, hanem ők úgy élnek, hogy figyelemmel követik Isten ígéreteit, annak az ígéreteit, aki mindent újjáteremt. Így valósítja meg az egyház a misszióját, az Isten országának a már és még nem feszültségében, ami megvalósul, de ugyanakkor még megvalósulásában be kell teljesedjen. Az egyház őrzi azt a reményt, amely megvilágítja útunkat, és amely kihirdeti azokat a világos szavakat, amelyek visszautasítanak mindent, ami az életet megöli, és akadályozza a fejlődést, akadályozza azt, hogy állást foglaljunk a szegények, a kihasználtak, az erőszak áldozatai, a háború áldozatai mellett, mindazok mellett, akik szenvednek testben és lélekben. Az egyház jele és szakramentuma az országnak, Isten népe, amely zarándokul a földön, amely a kezdettől egészen a végső beteljesülésig olvassa és értelmez az evangéliumot és a történelemnek a dinamizmusait, ellenemondva a rossznak minden saját formájában, cselekedetével és műveivel, és igent mondva a Krisztusban levő üdvösségre, amely által meg akarja valósítani az egész emberiség számára Isten országát igazságban, szeretetben és békében. Az egyház tehát nem önmagát hirdeti, ellenkezőleg benne minden arra kell rámutasson, hogy Krisztusban van az üdvösség. Ilyen szempontból az egyház fel kell ismerje az emberi törékenységet és esendőséget a saját intézményeiben, amelyek bár Isten országának a szolgálatát képezik, benne viselik magukon ennek a világnak a mulandóságát. Egyetlen egyházi intézményt sem szabad abszolutizálni, mivel ezek ugyan a történelemben és időben léteznek, egy folyamatos megtérésre vannak hivatva, megújulásra formájában, struktúrájában, és kapcsolataiban oly módon, hogy minél jobban megfeleljenek hivatásuknak, Krisztus Isten országának horizontjában kell megértsük a keresztények közötti kapcsolatokat, akik a feladatukat teljesítik, és amelyek teljesítették, és amelyek már a földi élet végéhez jutottak, a tisztulásnak és a boldogságnak az állapotában vannak. A Lumen Gentium ugyanis azt hirdeti, hogy minden keresztény egy-egy házat képez, amelyek egységben vannak egymással, és megosztják a lelki javakat. Krisztusban egységben vannak mind a hívők, testvériségben a földi egyház és az égi egyház, a szentek közössége, amelyet megtapasztalunk a liturgiában. Imádkozunk az elhunytakért, és követve mindazoknak a lábnyomait, akik Krisztus tanítványságát megélték. Bátorítást kapunk mi is az útunkon, erőt, hogy megmaradjunk az Isten iránti hűségben. Ugyanaz a lélek jelöl meg minnyájunkat, és ugyanaz a liturgia egyesít minnyájunkat, mindazokkal, akik előttünk jártak, és dicsőséget mondunk a Szent Háromságos Istennek. Hálát adunk a zsinati atyáknak, mert ezt a fontos valóságot elénk állították, hogy ilyen szép dolog kereszténynek lenni, és ezt szeretnénk megőrizni és ápolni életünkben. Ezek voltak tehát a gondolatok, amiket próbáltam tolmácsolni most a Szentatya katekéziséből, és most, hogy amíg egy különböző nyelveken is összefoglalják és bemutatják a mai katekézist, egy kicsit részletesebben vagy nyugodtabban vissza tudunk térni erre a nagyon tömör szent tanításra, amely elhangzott, és amelyet így alig-alig tudtunk követni a maga sűrűségében. Mint mondottam, a Szentatya alapul a Lumen Gentium 7. fejezetéből, főleg a 48. pontot veszi, és ezt most, hogyha párhuzamba állítjuk a mai katekézissel, akkor egy kicsit jobban el tudjuk mélyíteni a mai tanításnak az üzenetét. A Lumen Gentium konstitúciónak a 48. pontjában tehát a következőket olvassuk. Az egyház, melybe Jézus Krisztusban mindnyájan hivatalosak vagyunk, és Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre, csak a mennyei dicsőségben válik teljessé, amikor elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, és az emberi nemmel együtt az egész világ is, mely bensőségesen kapcsolódik az emberhez, és általa éri el célját, Krisztusban tökéletesen helyreáll. Krisztus, amikor felmagasztalták a földről, mindeneket magához vonzott, föltámadván a halálból, elküldte tanítványaira éltető lelkét, és általa az üdvösség egyetemes szakramentumává, vagyis az üdvösség egyetemes szentségévé tette saját testét, ami az egyház. Az Atya jobbján ül, és folytonosan munkálkodik a világban, hogy elvezesse az egyházba az embereket, és általa szorosabban kapcsolja magához, és saját testével, vérével táplálva részesítse őket a megdicsőlt életében. A megígért és várt helyreállítás ez szerint már el is kezdődött Krisztusban. Útjára indult a Szentlélek elküldetésével, és őáltal folytatódik az egyházban, melyben a hit által megtanítanak minket múlandó életünk értelmére is. Miközben az Atya e világban ránk bízott művét, az eljövendő javak reményében végrehajtjuk, és üdvösségünkön munkálkodunk. Az első dolog, tehát, amit meg kell jegyeznünk visszatérve a mai katekézisre, hogy az egyháznak az eszkatológiai dimenziójáról van szó. Eszkatológia, ez magyarul annyit jelent, hogy végső dolgok. Ezt katológiának nevezzük, a dogmatikának azon részét, amely a végső dolgokkal foglalkozik, vagyis mindazzal, ami a világ végén történik, vagyis az ítéletnek, a mennyországnak, a pokolnak, a tisztító tűznek a kérdése, az üdvösségnek, a beteljesülésének a kérdése. Tehát ezek a végső dolgok, ezzel foglalkozik az eszkatológia. És amit itt a Szent Atya kihangsúlyoz, hogy az egyház a történelem útját járva egy végső cél felé irányul. Tehát az egyház nem ide a földi életbe rendezkedik be, hanem van egy végső célja, amit nem szabad szem előtt téveszteni, ez a mennyei haza. És hogy ezt a végső célt azért sokszor minimalizáljuk, vagy nem adunk neki elég figyelmet, annyira el vagyunk ennek a világnak a dolgaival, hogy hogyan élünk, hogyan szervezkedünk, mit élünk meg, hogy nem figyelünk sokszor arra, hogy van egy végső cél, és hogy az egyház erre tart, a végső beteljesülés felé tart, ami Isten országának a beteljesülése. Elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, így fogalmazott a Lumen Gentium konstitúció, és így folytatja, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége, és a világ megújítása visszavonhatatlanul megvan alapozva, és ebben a látható világban valamiképpen elővételezve is van. Ugyanis az egyházat már a föld igazi, bár még nem tökéletes szentség ékesíti. Amíg azonban nem lesz új ég és új föld, melyben igazságosság lakik, addig a zarándok egyház szentségeiben és intézményeiben, melyek ehhez a történelmi időhöz tartoznak, a világ múlandó alakját hordozza, és maga is ott él a teremtett dolgok között, melyek mindmáig sóhajtoznak és vajudnak, és várják Isten fiainak megnyilvánulását. Mert ez, amit az eszkatológiában úgy neveznek, hogy a már és a még nem feszültsége, erre utal a Szent Atya is a mai katekézisében, és ez a már és a még nem feszültsége azt jelenti, hogy az üdvösségből már valami megvalósult, már valami láthatóvá vált, de még nem teljes ennek a kinyilatkozása. A beteljesülés az a világ végén lesz. Tehát ezért mondja a konstitúció, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége. A világ megújítása visszavonhatatlanul megvan alapozva. Ez a már, ami már megvan. De hogy ez be kell teljesülni, tehát amíg nem teljes, mert még mindig várjuk Isten fiainak megnyilvánulását, mindmáig várjuk, hogy a világnak a mulandó alakja megszűnjön, és hogy az a beteljesülés, kiteljesedés megérkezzen, amit Isten megígér a világ végén. Ha ezt most lebontjuk egy kicsit konkrétan ennek a már és a még nem feszültségének a valóságát, ha akár a liturgiára gondolunk. A Szent Misében megtapasztalunk már most valamit abból,

Arlóságuk, esendőségek, esetlegességek, mint egy megcsorbítják igen sokszor a liturgiának a szépségét. És hogy arra törekszünk, arra vágynánk, hogy olyan liturgián, olyan szentmiséken vegyünk részt, amelyek minél inkább megvalósítják azt, amire a lelkünk vágyik, ami a mennyországnak az íze. És ezt keressük. Tehát ebben tapasztalható meg a már és a még nem feszültsége. Szentmisében már most megtapasztalunk valamit a mennyországból, de érezzük, hogy ez még nem a teljes mennyország. Az egyházban folytatja a konstitúció. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk, de még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát ismét erről a már és még nem feszültségről van szó. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, idézi a Lumen Gentiumit Szent Pál apostolt, és bár a lélek zsengét hordjuk magunkba, sóhajtozunk és szeretnénk Krisztussal lenni. Tehát a Szentlélek bennünket már megszentelt, már Isten gyermekeivé tett bennünket, de még mindig sóhajtozunk arra teljes életközösségre, amit Krisztus megígért azoknak, akik hisznek ő benne. Ugyanaz a szeretet sürget bennünket, folytatja a konstitúció, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeszállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. A katekézisre visszatérve, a Szent Atya egy fontos kijelentést emel ki a Lumen Gentiumból, miszerint az egyház az üdvösség egyetemes szakramentuma, vagy az üdvösség egyetemes szentsége, és folytatja, vagyis az egyház eszköze és jele annak az életteljességnek és békének, amit Isten megígért. Tehát az egyház ugyan nem maga a mennyország, nem maga az üdvösség, nem maga az életteljesség, de ugyanakkor ennek hathatós jele és eszköze. Ezért mondja tehát a zsinat ezt a kifejezést az egyházra, hogy az üdvösség egyetemes szakramentum, vagy egyetemes szentsége. Tehát az egyház az, ami által eljutunk Isten országába. És tovább folytatja a katekézisben a Szent Atya, ez nem azt jelenti, hogy az egyház teljesen azonosítható Isten országával, hanem sokkal inkább, hogy ennek csirája és kezdete. És megjegyzi a továbbiakban, hogy mindenki meg van hívva az üdvösségre, viszont hogy az üdvösségre el lehet jutni a konkrét egyházi látható határokon túl is. Ezt talán ismét Szent Ágoston püspöknek egy gondolatával lehet jobban megmagyarázni, hogy képletesen mondva a csűrben a gabona mellett van pejva is, viszont található gabona a csűrön kívül is. És ezzel a képpel Szent Ágoston püspök azt akarta mondani, hogy van a látható egyház, ami az intézményes egyház, és van a láthatatlan egyház, ami a tökéletes egyház, majd a megdicsőült egyházban válik teljessé, és hogy
hogy van és kell is legyen a látható és

0: a láthatatlan egyház között, de ez az átfedés nem tökéletes, mert sajnos, hogy van olyan elem az egyházban, aminek ott nem lenne helye, mint ahogy a pejva értéktelenül, haszontalanul bekerül a csűrbe, de hogy a látható egyházon kívül is vannak gabonaszemek, vagyis, hogy vannak olyan emberek, akik bár formálisan nem keresztelkedtek meg, nem léptek be az egyházba, nem részesültek a szentségek üdvözítő kegyelmébe, de életmódjuk által, azáltal, hogy a jóra törekednek, azáltal, hogy amennyire tőlük telik, megvalósítják a felismert jót, mégis Krisztushoz tartoznak, és jó cselekedeteik által szentelődnek meg, nyilván ugyanazon Jézus Krisztusban, hiszen nincs üdvösség Jézus Krisztuson kívül, tehát, hogy így módon a vatikáni zsinatnak egy nagyon mély gondolata, amit nem csak itt, hanem az összes dokumentumában kifejt, hogy a látható egyház és a láthatatlan egyház hogyan is kapcsolódik egymáshoz, illetve, hogy azt a leszűkült gondolat menetet vagy látásmódot visszautasítja, miszerint aki meg van keresztelve, az automatikusan üdvözül meg, aki nincs megkeresztelve, az automatikusan elkáhozik. Tehát ez a fajta megközelítés eléggé leszűkítő és korlátolt. Tehát Istennek a kegyelmi adományai azért sokkal tágabb szinten működnek, illetve hogy Isten mindenkit az üdvösségre hív, és emberileg gondolkodva is igazságtalan lenne Isten részéről valakit eleve kárhozatra ítélni, ha az önhibáján keresztül nem lesz keresztény, hiszen hát látjuk saját tapasztalatunkból, hogy nem mindig azért nem lesz valaki keresztény, mert konok módon ellenáll a kegyelemnek, hanem hogy a történelem során igen sok népcsoport, ember nem élt olyan környezeti időkben, vagy nem olyan környezetben élt, nem olyan időkben élt, hogy kapcsolatba kerülhessen az evangéliummal, elfogadhassa azt, és ezáltal Krisztushoz csatlakozzon a szentségek által. Tehát aki önhibáján kívül nem keresztény, de törekszik a lelkismeret hangja alapján, hogy megvalósítsa a jót a világban, az Istennek a munkatársa, és ezáltal a mennyországnak az örököse. Végül a másik gondolat, amit kihangsúlyoz a Szent Atya, hogy vannak az úton levők és a célba jutottak, van, amit úgy nevezünk, ugye, hogy megdicsőlt egyház és zarándok egyház. Zarándok egyház vagyunk mi, itt a földi egyház, akik úgymond úton vagyunk a örök élet felé, az üdvösség felé, és van a megdicsőlt egyház, a szenteknek a közössége, akik már elnyerték az örök boldogságot, és hogy ez a kettő össze van kapcsolva. A testvéri kapcsolatról beszél itt a Szent Atya, a földi egyház és a mennyei egyház között, a szentek közössége között, és a hívek között, és ezt legfőképpen a liturgiában lehet megtapasztalni, és gondoljunk bele, hogy a Szent Misében az átváltoztatás után a kánonban az egyház mindig megemlíti a szenteket, és a szent vagy énekünk, ami egy teológiailag nagyon mély szöveg, az összekapcsolja az első részben a mennyei kórust, amit az angyalok és a szentek énekelnek Isten dicsőségére a hozsannával, ami emlékeztet bennünket, ahogyan virágvasárnap a jeruzsálemi hívőserek köszöntötte az Úr Jézust, és amely a mi dicsőítésünk minden törékenységével, hibájával egybevéve, amely viszont szívből tud fakadni, és ahol nem tökéletes, ott tisztulásra, javulásra szorul, de hogy pont azért akarjuk együtt énekelni a szentekkel a mi dicsőítésünket Isten felé, hogy ne hallatszódjanak ki a fals hangok, ne hallatszódjon ki, hogy mi itt a földön nem tudjuk olyan szépen énekelni Istennek a dicsőségét, mint ahogy azt a mennyei seregek, a szentek és az angyalok éneklik. A Lumen Gentiumban ez a 49. pontnál van kifejtve, amik tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és tisztán látják magát a három személyű egyistent, amint van, más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egy egyházban, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Tehát itt a zarándok egyház és a megdicsőült egyház mellett megemlékezik a zsinat a szenvedő egyházról is, vagyis a tisztító tűzben tisztulásra váró hívekről. Az úton levőknek és a Krisztus békében elszenderült testvéreknek egysége a legkevésbé sem szakad meg. Sőt, az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Abból következően ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az egyház egészét megszilárdítják a szentségben, nemesebbé teszik Isten tiszteletét, melyet itt a földön bemutat, és sokféleképpen hozzájárulnak az egyház további építéséhez, hiszen ők az örök haza polgárai, ott vannak az Úrnál, és ő általa, ő vele és ő benne, szüntelenül közben járnak értünk az Atyánál, bemutatván érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által. Mindenben az Úrnak szolgálva, és a saját testükben kiegészítve azt, ami még hiányzik Krisztus a szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Nagy segítséget nyújt tehát gyöngességünknek az ő testvéri gondoskodásuk. És akkor itt még egy utolsó pontként meg kell említsük azt, hogy nem véletlenül emlékezünk meg ugyanúgy a szentek után a kánonban az elhunytakról, gondolván elsősorban azokra, akik a tisztulás folyamatán mennek keresztül, amit ugye hagyományosan a tisztító tűz képével ábrázol az egyház, ők a szenvedő egyház, és akik számára kérjük, a megtisztulást kérjük, hogy eljussanak velünk együtt majd egykor az üdvözült egyház, a megdicsőült egyház közösségébe. Így fogalmaz az 50. pontban a Lumen Gentium. Jézus Krisztus egész misztikus testének a közösségét nagyon jól ismerve, a zarándok egyház az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét. És mivel szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közben járó imákat is ajánlott föl értük. Krisztus apostolairól és vértanúiról pedig, akik vérük ontásával adták a legnagyobb bizonyságát hitüknek és szeretetüknek, mindig hitte az egyház, hogy Krisztusban még szorosabban egyek velünk. Őket tehát különös bensőséggel tisztelte, a boldogságos Szűz Máriával és a szent angyalokkal együtt, és bizalommal kérte közbenjárásukat. Később hozzájuk számítottak még másokat is, akik áldozatosabban követték Krisztus szüzességét és szegénységét, és végül olyanokat is, akiket a keresztény erények hősies gyakorlása és isteni karizmák ajánlottak a hívők áhítatának és követésének. Tehát itt a szentekről van szó, akiket az egyház hivatalosan is szenté avatott. Az első századokban ezek a vértanúk voltak, aztán kibővül a szenteknek a közössége azokkal, akik megélik az evangéliumi tanácsokat, illetve akik a keresztény erényeket hősiesen gyakorolják. És amikor a szentmisén részt veszünk, akkor így gondoljuk végig a szentmisén való részvételünket, főleg az átváltoztatás után, amikor a kánont hallgatjuk, hogy ott belevonja a pap imádsága által az egyház a közösségünkbe a megdicsőült egyházat, vagyis a szentek társaságát, és belevonja a szenvedő egyházat, amikor a holtakért imádkozik. Tehát kihangsúlyozik a szentmisében, hogy az egyháznak ezen három része, az zarándok egyház, aki a földön él, a szenvedő egyház, akik a tisztító tűzben várják a megtisztulást, illetve a megdicsőült egyház, akik a szenteknek a közössége és társasága, egy egységet alkotnak. Minden keresztény egy egyházat alkot, amelyben kommunió, közösség és a lelki javak megosztása történik, mondja Leo pápa a mai tanításában. És amikor imádkozunk az elhunytakért, folytatja, illetve amikor követjük a szenteknek a példáját, akkor ezáltal mi is bátorítást és erőt kapunk, hogy Istent minél jobban imádjuk, és ugyanaz a lélek hat át minnyájunkat, ugyanannak a liturgiának vagyunk a részesei, és azokkal együtt, akik a hitben előttünk jártak, adunk hálát, és mondunk dicsőséget a Szent Háromságos Egyistennek. Ez a, úgymond, természet fölötti dimenziója a liturgiának különösképpen is a szentmisének, amikor, ha körbenézünk, akkor csak a zarándok egyházat látjuk, azokat az embereket látjuk, akik mellettünk, előttünk vagy mögöttünk ülnek a padban, vagy az asszisztenciát, akik a szertartásokat végzik, de hogy nem csak mi vagyunk jelen. Jelen vannak láthatatlan módon a szentek, mint a mennyei seregek, az angyalok karai, és jelen vannak a tisztító tűzben szenvedők, tisztulók, akik várják, hogy ők is a megdicsőlt egyházba úgymond átkerüljenek teljesen megtisztulva mindentől, ami akadályt jelenthet köztük és Isten között.
1: Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, regina della Polonia, e di San Stanislao, vescovo e martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. W wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e
1: simpatia. Gentianok a VGH-hez, a különböző zarándok csoportok szokásos módon köszöntötték a Szentatyát, és a legvégén most az olasz zarándokok köszöntését fogadja a Szentatya, illetve ő köszönti az olasz zarándokokat. A mai audiencia a pápai áldással fog véget érni, amely kiterjed a kegytárgyakra, különösen a betegekre, gyerekekre, szenvedőkre. Szeretettel köszöntöm az olasz zarándokokat, mondja a Szentatya. Különösen is köszöntöm, most különböző közösségeket említ meg, akik eljöttek, zarándokcsoportok, most egy csoportot köszöntöm, két csoportot, akik a püspökeik kíséretében, vezetésével érkeztek a Szentpéter térre, ahol bár nem esik az eső, de látom, hogy azért jó borús idő van. Köszönti a betegeket, az újházasokat, az újházasok is itt vannak az első sorban. Megemlíti Savio Szent Domonkost, aki a Don Bosco iskolának nagy példaképe. Savio Szent Domonkos, segítsen benneteket, hogy nagy lelkűen válaszoljatok Isten hívására. Minnyájatoknak küldöm apostoli áldásomat. A mi atyánk elimádkozása következik.

0: audienciánknak a végéhez érkeztünk. Összefoglalóképpen egy mondatot idéznék fel a jelenése könyvéből, amely úgymond a mai katekézisnek az alapját képezte, illetve a Lumen Gentium 48-49-50. Pontjának a magyarázataként is szolgált. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és mondták, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Ezekkel a gondolatokkal megköszönöm a Mária Rádiónak, a hallgatóinak, hogy velünk tartottak a mai audiencia kapcsán, és tisztelettel és szeretettel köszöntve őket. Elbúcsúzok, mikrofonnál Csont Ede, Csusnádi plébánost hallották, és köszönöm a Mária Rádió munkatársainak és Attilának, hogy a mai napon együtt közvetíthettük a pápai audienciát Rómából, a Szent Péter térről.
1: Köszönjük mi is a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóknak a figyelmet, és hát kedves Ede atya, nagyon szépen köszönjük a gyönyörű gondolataidat, köszönjük, hogy a nagyon sok munkád mellett időt szakítottál ismét a rádió hallgatókra. Jóisten bőséges áldását kívánjuk szolgálatodra, életedre.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Szent Péter tértől és a Vatikántól. Arra buzdítjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassák nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait, akár itt Erdélyben, vagy a Felvidéken, a Délvidéken, vagy a gyönyörű Magyarországon, tartsanak velünk. A nagyveledi stúdióból pedig Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását,